Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket. A Bibliának egy új részéhez jutunk, amelyet úgy is nevezünk, hogy új szövetség. Na most, mint olyan ember, aki a Bibliát évek óta tanítja, ugye olyan kérdések foglalkoztatnak engem, hogy miért vannak úgy a Bibliában a könyvek, ahogyan vannak. Ha visszagondolnak a Biblia ószövetségi részére, ott is van egy megadott rend. Tehát kezdődik Mózes könyveivel, és véget ér, legalábbis a mi magyar fordításunk szerint, ugye Malakiás könyvével. De nyilvánvalóan tudjuk, ezt megtanultuk mindannyian, hogy ez a sorrend nem időrendet, tehát nem kronológiai rendet jelent, nem a keletkezési rendbe gyűjtötték így össze ezeket a könyveket. Ha viszont nem, akkor jön a következő kérdés, hogy milyen rendben? Egyáltalán van-e rend a könyvek között? Ebben a kis vázlatban megpróbáltam röviden megfogalmazni, hogy valójában a Héber Biblia három fő részből áll. Ha visszatetszenek emlékezni, igaz, hogy ez a rend, ami itt van a vázlatban, egy picit eltér attól a rendtől, amit mi ismerünk, vagy ami a kezünkben van magyar nyelven, de ha egy Héber Bibliát a kezünkbe vennénk, akkor úgy találnánk, és ebben megegyezik a mi fordításunkkal is, hogy az elején van öt könyv, Mózes nevét viselik ezek. A zsidóság úgy nevezi, hogy a Tóra. Tóra ugye azaz tanítás, vagy törvény, ahogy későbben értelmezték, öt könyv. De kérem, hogy ezt jegyezzék meg, hogy öt, nem hat, nem négy, nem három, öt. Na most ezeket követi 21 prófétai könyv. Na ha a magyar Bibliát megnézik, akkor nem a prófétai könyvek következnek a Tóra után, hanem úgynevezett történelmi könyvek. Lehetne úgy mondani, hogy benne a bölcsesség, irodalom is. Például a példabeszédek, a prédikátor könyve, vagy Jobb könyve, vagy a Zsoltárok. És a proféták a legvégén vannak. Kérdezhetni valaki, hogy miért van így? Na vajon miért van így? Azért, mert az európai biblia fordításokat befolyásolta egy korábbi fordítás, mégpedig a görög biblia fordítás, amely az időszámítás előtti második században keletkezett. Idegen szóval úgy nevezzük, hogy Septuaginta, azaz 70-es, mert a hagyomány szerint 70 tudós fordította le a Bibliának azt a 39 könyvét, amelyet mi Ószövetségnek nevezünk. Tudnék, abban az időben már az időszámítás előtti második századtól a hellenizmus hatásaként az emberek kezdték elfelejteni a sémi nyelveket, és a görög lett a világnyelv. Le kellett fordítani egyszerűen a teljes akkori írott szöveget görögre. Hogy nem tudjuk egész pontosan, de átrendezték abban a könyveket. És a mi európai nyelvekre fordított Bibliánk ezt a Septuaginta féle rendet követi, nem a Héber Biblia rendjét. Tehát nem így találjuk meg, hogy a Tóra, azután a proféták, és végül az iratok, hanem a Tóra, az iratok, ha szabad így mondani, és a legvégén a proféták. De ezt a görög fordítást vették át azután a később európai nyelvű fordítások, ezért van a Bibliában így az Ószövetség, ahogy van. De van egy fontos szám megint, amit meg kell jegyezni, hogy a proféták könyvéből összesen 21 van. Most mindegy, hogy középen vagy a végén, összesen 21. Azután vannak az iratok csoportja, amelyben találunk 13 könyvet. De nagyon érdekes módon, bár prófétai könyv, mégis az iratok közé került, azaz a bölcsesség irodalom közé, Dániel próféta könyve. Tehát, ha egy Héber Bibliát kézbe veszünk, akkor az utolsó 6 könyvet itt találjuk, hogy Eszter 6-7 könyvet. Eszter, Dániel, aztán Ezrás, Nehémiás és a Krónikák 2 könyve. Itt is van egy érdekes kérdés, hogy miért került oda Dániel, holott ma úgy ismerjük, hogy prófétai könyv. Csak hogy ez nem egyszerűen prófétai, hanem úgynevezett apokaliptikus könyv. Tehát nem olyan profécia, mint Ézsaiás, vagy Jerémiás, vagy Ezékiel, vagy az úgynevezett kis proféták, ugye Hóseás és Ámos és a többiek. Nem ilyen könyv, hanem benne különös képanyag van, apokaliptikus képek, látomások, és úgy gondolták, hogy mivel ez közelebb áll a bölcsességirodalomhoz, mint a profétákhoz, ezért oda sorolták be Eszter könyve után. Na most, ha megnézzük ezután az új szövetséget, hogy az új szövetség egy kicsivel rövidebb, mint az ószövetség, mert nem 39, hanem csak hány? 27 könyv van. De ha megnézzük, hogy milyen rendben találjuk őket, akkor a Héber Bibliához hasonló rendet fedezhetünk fel. Nem a Septuagintához, tehát nem a görög fordításhoz, hanem az eredeti Héberhez, mégpedig találunk az új szövetség elején ugye 4 evangéliumot,
és egy ötödiket, amely nem levél, nem is igazán evangélium, hanem valahol a kettő között van, a Cselekedetek könyve. Ez összesen öt irat. Ahogyan a Tóra öt kötetből áll, öt könyvből, úgy az Új Szövetség elején, és ahogy a Tóra is az Új Szövetség elején van, az Új Szövetség elején is van öt könyv. Négy evangélium, és a Cselekedetek könyve, hogy a négy evangélium Jézus életét mondja el, a Cselekedetek könyve pedig az apostolok életét, munkáját. De azután van még egy érdekes hasonlóság, hogy követik a levelek ezt a csoportot, hogy evangéliumok és a Cselekedetek könyve, és ha megszámolják, összesen 21 levél van. Nem 22, nem 20, 21. Tehát van négy evangélium, ötödik a Cselekedetek könyve, azután van még 21 irat, mint ahogyan 21 profétai könyv található a Héber Bibliában. Kérdezhetné valaki, hogy mi ennek a jelentősége. A következő, hogy az ószövetségi ember gondolkodása szerint az isteni üzenetet a proféták közvetítették. Az ószövetségi gondolkodás szerint Jézus szavait pedig az apostolok közvetítették. Tehát ezeket a leveleket, a 21 levelet apostolok írták, ők foglalták el, vagy vették át a proféták helyét és szerepét. De érdekes módon 21 levél van, nem több, nem kevesebb. Mint ahogyan van 21 profétai irat. Ugye ezt a kettőt összeadjuk, ez már összesen 26 irat, maradt egy, a Jelenések könyve, amely önmagában áll, de érdekes módon ez is a végére került. Pedig nem biztos, hogy ez készült legkésőbb. De a végére került, mint ahogyan Dániel könyve is a Héber Biblia vége felé található, azaz mind a kettő apokaliptikus könyv. Tehát úgy gondolkodtak, hogy ahogyan az Ószövetség végéhez közeledve, és egyébként a Szeptuagintában az utolsó előtti helyen van Dániel könyve. Tehát annyira végére került, hogy az utolsó előtti, és ami még található körülötte, azokat úgy nevezzük, hogy apokrif iratok. Tehát valójában, hogyha a hiteles iratokat sorra veszük, akkor Dániel könyve a legutolsó. A körülötte lévő apokrif iratokat kihagynánk. Tehát a Héber Biblia felosztásához hasonló az Új Szövetség. Azaz van öt irat, aztán 21, és a végén egy apokaliptikus. Na most nézzük még egy picit közelebbről, hogy milyen logikai rend van mindebben, vagy tematikai rend. Hát az első és legegyszerűbb következtetés az, hogy a modell, ami alapján rendezték a 27 könyvet, az előző 39 könyv volt. Tehát az a rend, ahogy összegyűjtötték a Héber iratokat, volt a modell az újszövetségi görög nyelven írt iratok számára. De van egy bizonyos teológiai, vagy úgynevezett tematikus szempont is, hogy ahogyan a Tóra azt mondta, hogy ez az Isten üzenet Mózesen keresztül, úgy a Bibliának, az újszövetségnek az első öt könyve azt mondja el, hogy Isten üzenete Jézuson keresztül, illetve Isten üzenete az apostolkon keresztül. Ez az első öt könyv. Ahogyan a proféták megint Isten követei voltak, úgy az apostol, egyébként az apostolos, apostol szó azt jelenti, hogy követ. Ez a görög eredeti szó azt jelenti, hogy követ. Tehát az apostolok, akik írták azután a leveleket is, lényegében ugyanolyan követek voltak, mint régen a proféták, csak nem Isten követei, hanem Jézusé. Azután van egy még érdekesebb dolog, ha kicsit még közelebb megyünk, vagy mondjuk egy jelképes egy nagyító alatt kezdjük nézni az Új Szövetséget, hogy van egy ilyen szemlélet, hogy Jeruzsálem, Róma, Jeruzsálem. Ismerjük azt a mondást, hogy minden út Rómába vezet. De ha erre gondolunk, akkor hozzá kell tennem azt is, hogy a Bibliában viszont úgy vezet az út, hogy Jeruzsálem, Róma, aztán megint Jeruzsálem. Hogy van ez? Ha megnézzük egy picit közelről, akkor azt találjuk, hogy az evangéliumok története, és itt már térhetünk mindjárt Máté evangéliumára, mivel kezdődik. Tehát mind a négy evangélium, legalábbis három, mondjuk János evangélium egy kicsit más. De az első három nagyon hasonlít abban, hogy Jézussal kezdődik, az első három közül kettő nemzetségi táblázattal, Jézusról szólnak ezek a táblázatok, illetve az első két-három fejezet,
De Jeruzsálemből indul a történet. Ugyanis hova érkeznek meg a napkeleti bölcsek? Nem királyok, hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint nem királyok ők, bölcsek, egész pontosan mágusok. Mágusok. Amely akkor nem feltétlenül jelentett varázslót, vagy ehhez hasonlót, hanem bölcs embert, embereket, hogy hányan voltak, azt se tudjuk, hadd tegyem hozzá, hogy mi volt a nevük, azt sem tudjuk a Biblia alapján, ezek csak későbbi hagyományok, hogy hogy hívták őket, hogy aranyat, tömjét, mirhát hoztak, azt tudjuk viszont, mert az benne van a Bibliában, de hova érkeztek ők meg egész pontosan? Ha kérdezhetném valakitől, aki elolvasta már Máté evangélium első vagy második fejezetét. Herodes, ez így van, nem Betlehemben mentek először, nem. Hanem Jeruzsálembe. Tehát vezet őket a csillag, de megálltak Jeruzsálemben, és kérdezték, hogy hol a király. Na most hát, ha egy meglévő királytól azt kérdezik, hogy hol a király, akkor azt hiszem, hogy ez némi feszültséget gerjeszt, ugye? Főleg egy olyan emberben, akit Herodesnek hívtak. Hogy hol a király, amikor ő volt a király? De a lényeg az, hogy ezek a bölcsek Jeruzsálembe mentek. Tehát a Biblia története, az evangélium Jeruzsálemből indul. Ha megnézzük Lukács evangélium elejét, hol van Zakariás, keresztelő János apja? Templomban, Jeruzsálemben. Mindjárt az első fejezetben. Ahol ilyen füstölő szolgálatot kellett végeznie. De ha megnézzük az evangéliumok végét, hol érnek véget az evangélium? Megint csak Jeruzsálemmel. Tehát Jeruzsálemből indul a történet, és véget ér Jeruzsálemmel. Na, ha tovább megyünk, és azt kérdezzük, hogy na de Róma, hogy jön ide Róma? Hát az evangéliumban nincsen szó Rómáról. Na, de ott van az ötödik könyv, a Cselekedetek könyve. Mivel kezdődik ez a könyv? Jézus mennybe menetelével, és Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, mert a mennybe menetel nem Jeruzsálemben volt, menjetek vissza, és várjátok, amíg megkapjátok az ígéretet. Tehát visszamennek Jeruzsálembe, ezzel indul a Cselekedetek könyve. És mivel ér véget? Rómával. Ugyanis Pál apostol a Cselekedetek könyve utolsó két fejezete szerint Rómába jut. Igaz, hogy nem úgy, ahogyan ő elgondolta, mint misszionárius, hanem mint fogoly. Fellebbezett ugye a császárra, és ezért elvitték egy hosszú úton, talán egy évig is tartott az akkori időben egy ilyen utazás. Eljutott végül Rómába. De ott megszakad a történet, mert csak azt olvassuk, hogy két évig szabadon fogadhatott látogatókat, úgynevezett házi őrizetben volt. Ezt úgy is mondjuk, hogy ez volt az első római fogsága. Valószínűleg volt egy második fogság is, amiről később a levelekből fogunk tanulni, a Timoteusi második levélből például. De mi következik a Cselekedetek könyve után? Ugye van 21 levél, melyik az első a levelek között? A római levél. Miért? Mivel ér véget a Cselekedetek könyve? Hogy Pál Rómában van. Ezért rögtön utána oda tették a római levelet. Ami az egyik nagy levél. Ugye Pál apostolnak négy nagy levele van, legalábbis Luther Márton szerint négy fő levele. Az egyik a római levél, másik kettő a két korintusi levél, és a harmadik, a negyedik a Galata levél. Összesen négy fő levelet különböztet meg. Na most eljutunk tehát a történet során Rómába, következik a római levél, utána van még 20 levél, és aztán jön a Jelenések könyve. Mivel ér véget a Jelenések könyve? Az utolsó két fejezet a mennyei Jeruzsálemről szól. Tehát egy ilyen érdekes vázat találunk, hogy Jeruzsálem, onnan indul minden, Pál apostol eljut Rómáig, következik a római levél, a legfontosabb talán a levelek között, és utána a dolgok végén, a legutolsó helyen van a Jelenések könyve, annak is a legutolsó két fejezete pedig az új Jeruzsálemről szól. Tehát úgy lehetne fogalmazni a mondást, hogy minden út Rómán át Jeruzsálembe vezet.
nem egészen úgy, hogy minden út Rómába vezet, hanem Rómán át vezet Jeruzsálembe. Tehát ez a Jeruzsálem, Róma, Jeruzsálem téma húzódik végig az egész új szövetségen. Aztán még egy érdekes dolgot találunk, ha még nagyobb nagyítót veszünk a kezünkbe, és most már megint csak Máté evangéliumánál vagyunk, hogy a könyveken belül van egy nagyon érdekes szerkesztés. És ezt megfigyelhetjük, itt van a kezemben Máté evangéliuma, hogy van egy ötös felosztás. Hát ezek közül egyet elolvasnék, amit ide is írtam, hogy a hetedik fejezet, ugye ahol a hegyi beszéd végét találjuk, az ötödik, hatodik, hetedik fejezetben van a hegyi beszéd, egy hosszú beszéd. Annak a legvégén, a 28. 29. versben ezt találjuk, hogy lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodott a sokaság a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. De az a formula, hogy amikor elvégezte ezeket a beszédeket. Ha megnéznénk a következőt, vagy meg is nézhetjük, ha lapozunk egyet, 11. fejezet, első verse, hogy lőn, mikor elvégezte Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. És lehetne olvasni a harmadikat, meg a negyediket, meg az ötödiket is, hogy minden szakasz végén azt találjuk, hogy amikor Jézus elvégezte ezeket a beszédeket, akkor tovább ment. Megint beszédek következnek, csodatételek is, de főképpen beszédek, mert Máté evangéliuma nagy részt beszédekből áll, akkor megint véget ér egy szakasz, újra azt találjuk, hogy Jézus elvégezte ezeket a beszédeket. És összesen öt ilyen ismétlődő mondat van. Mintha Máté evangéliuma önmagában is a Tóra szerkezetét követné. Tehát azt az ötös felosztást, hogy öt könyve Mózesnek, az új szövetség elején is van öt könyv Jézusról és a tanítványokról, de az első könyv még önmagában is öt részre oszlik, illetve plusz egy részre, hiszen amikor a 26. fejezethez elérünk, akkor már Jézus szenvedés története következik. Tehát miután Jézus az utolsó beszédeit is, az úgymond búcsú beszédeit is elmondja, jön a szenvedés történet, és utána nincs több beszéd. De nagyon érdekes szerkezet, 5 plusz 1. Akkor a templom, ha Lukács evangéliumát nézzük, az előbb említettem is, hogy Zakariás történetével indul Lukács evangéliuma, és ez a templomban van, ahol ő füstölő szereket visz az oltárra. De ha megnézzük Lukács evangéliuma utolsó fejezetét, azt találjuk, hogy a tanítványok, miután Jézus elmegy, visszamennek hova? A templomba, és ott vannak, és nagy örömmel várják, hogy történjen az az ígéret, amit Jézus megígért nekik. Ha János evangéliumát nézzük, az különbözik az első háromtól. Van egy érdekes kifejezés János evangéliuma első fejezetében. Pillanatra odalapoznék, mert ez elgondolkodtató. Én magam is sokat gondolkodom még mindig, hogy igazán megértsem, hogy ez miért van, de egy különös dolgot találunk az első fejezet 18. versében, hogy az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, jelentette ki őt. Hát az, hogy valaki kebelén lenni, az nem azt jelentette abban a korban, hogy valakire ráfeküdni. Hanem a kebelén van, azt jelentette, hogy a legközelebb áll hozzá. Ez fennmaradt egy picit a magyar nyelvben is, mert azt szoktuk mondani, hogy kebel barát, nem? Ismerjük ezt a kifejezést, hogy kebel barát. Ez nem azt jelenti, hogy ráfekszik a másikra értelemszerűen, bár ezt is jelent heti rossz esetekben, de inkább ez azt jelentette, hogy ő az, aki a legközelebb áll hozzá. Igazi szívbéli barát, jó barát, a kebel barát. Ebben az esetben azt jelenti, hogy Istenhez legközelebb a fiú állt, az atyához a fiú, és a fiú, aki a legtöbbet tudott az atyáról, jelentette ki. Na de nézzük meg a könyv végét, mert ez egy különös dolog, talán tetszenek emlékezni, egyszer beszéltem arról az úgynevezett kiasztikus szerkezetről, hogy az eleje meg a vége ismétlődik, aztán, hogy lépcsőzetesen ismétlődnek dolgok. Ezt meg lehet figyelni János evangéliumánál is, hogy az elején van ez a különös kifejezés, ez a prológus egyébként, tehát a bevezető rész utolsó verse. Hogy Isten nem látta senki, de a fiú, aki látta, kijelentette. Tehát elmondta, hogy milyen, egyszerűen. Mint hogy később az evangéliumban azt találjuk, hogy Fülöp
az egyik tanítvány megy Jézushoz, és azt mondja, hogy Mester, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor minden rendben lesz, és Jézus azt mondja, hát ennyi ideje itt vagyok veletek, és nem ismered az atyát. Hát aki engem látott, látta az atyát. Tehát Jézus kijelentette az atyát, és ez a kifejezés hordozza, hogy ő az atya kevelén van. Na de ki írta meg az evangéliumot? Nem Jézus. Kérdezhetnénk, hogy Jézus miért nem írt? Ő miért nem írt? Igen. Hát egész pontosan ezt nem tudjuk, hogy miért nem írt. Egy-két esetet tudunk, amikor írt, például porba írt, hogy a szél elfújja. De a még különösebb kérdés az, hogy Jézus nem is mondta soha senkinek, legalábbis a Biblia írott szövege szerint, hogy írjanak róla. Mégis írtak róla. Tehát, hogy nem mondta se Jánosnak, se Péternek, se senkinek, hogy írjatok róla. De János evangélium azért érdekes, mert ha a végéhez lapozunk, tehát János evangélium a 21. fejezetéhez, akkor azt találjuk, hogy János, aki végül megírta például a 21. rész 20. verse, hogy Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, mármint Jézust, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén. És mondd el, Uram, ki az, aki elárult téged? Tehát hol nyugodott János? Ha ő a szeretett tanítvány. Valószínűleg, hogy ő a szeretett tanítvány. Egyébként soha nem mondja, ez az érdekes, a János evangéliumában, soha nem mondja, hogy én János vagyok a szeretett tanítvány. Csak mindig egy-egy szám harmadik személyben, hogy a szeretett tanítvány. De egy biztos itt a 24. versben, hogy ez az a tanítvány viszont, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket. Tehát az a valaki, aki Jézus kebelén nyugodott, vacsora közben, de más esetekről is olvashatunk, legalább 5-6 helyen, hogy ő Jézus kebelén volt, azaz közelében volt, ő megírta ezeket, és tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Hát hogy ne lenne igaz, amikor ő volt legközelebb Jézushoz? De nem különös, ahogy a nő megírta az egészet, hogy Jézus, aki az atya kebelén volt, kijelentette őt, tehát ez a kijelentés igaz. Aki viszont megírta ezeket, mert Jézus ugye nem írta meg, de János igen. Tehát az a János, aki megírta ezeket, ő pedig a Jézus kebelén volt. Tehát ha igaz a Jézus kijelentése az atyáról, akkor igaz János kijelentése Jézusról. Ez az egész szerkesztés logikája, hogy ez a kifejezés valójában azt hordozza, hogy igen, megbízható ez a könyv. És ezért a mondat így fejeződik be, hogy tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Azután a Cselekedetek könyvét is egy kicsit közelebbről megnézzük, azt találjuk, tehát amit már el is mondtam az előzőekben, hogy Jeruzsálemből indul a történet, hiszen a tanítványok ott várják Jézus ígéretének teljesedését. Ott vannak Jeruzsálemben, és aztán Jeruzsálemből mennek el. Éppen Jézus szava szerint, hogy lesztek nekem tanúim. Jeruzsálemben, Judeában, meg Samáriában, egészen a föld végső határáig. És az ókori ember úgy gondolkodott, hogy ha valaki eljut Rómáig, akkor a föld végén van. Bár a fővárosban van, de akkor bejárt az egész világot, ha a fővárosig eljutott. Persze tudtak arról, hogy van világ még azon kívül is, hiszen a Római Birodalom jóval nagyobb volt. Azt is el lehet gondolni, bár erről nincs írásos dokumentum, hogy Pál apostol eljutott a mai Spanyolország területére, Hispániába, ahogy akkor nevezték, hiszen a római levél elején azt írja, hogy amikor átmegyek Rómán, akkor el akarok menni még Hispániába. Majd amikor a római levelet tanuljuk, akkor tessenek ezt a részt elolvasni. Ott az első fejezetben mindjárt leírja, hogy ő tovább akar még menni, tényleg a föld végső határáig, szinte a tengerig, lehet azt mondani. Na most ezután, ha egy kicsit azt kérdezzük, hogy műfaj szempontjából milyen az új szövetség, akkor azt kell mondanunk, hogy az elején van 4 irat, és a Cselekedetek könyve. Ez a 4 irat a magyar nyelven úgy van, hogy Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma és János evangéliuma. De a görögben nem így van, hanem a görögben csak egy evangélium van. Ha görögöt lefordítanánk, akkor így kéne fordítani, hogy az evangélium Máté szerint, az evangélium Márk szerint, vagy az evangélium Lukács szerint, vagy János szerint. Mert nincs két evangélium.
Majd amikor a leveleket tanuljuk, például a Galata levélben olvashatjuk azt a mondatot, hogy nincs több evangélium. Tehát maga Pál apostol nagyon erősen harcolt az ellen, hogy ne legyen többféle evangélium, mert hiszen csak egy Jézus volt. Nem lehet több evangélium. Ez egy fordításbeli dolog, de jó, hogyha odafigyelünk, hogy egy esemény volt, egy személy volt, akiről írt Máté is, Márk is, János is, Lukács is, és mindegyik más. Egy evangélium van, hiszen egy az örömhír, a görög szó maga az evangelion, vagy evangélium azt jelenti, hogy jó hír, vagy örömhír, egész pontosan eredetileg azt jelentette, hogy a jó hírért adott jutalom, vagy az, amit ajándékul az Isteneknek adtak, az is evangélium volt. Tehát a profán nyelvben, Biblián kívüli nyelvben is használták, például Augustus császár születésnapját is úgy ünnepelték, hogy az evangélium, tehát az a nap, amikor ő született, evangélium, az az jó hír, örömhír. Hogy egész pontosan az Újszövetségben mi az evangélium, azt a római levélből tudjuk, hogyha egy pillanatra oda lapozunk, ugye a római levél Pál apostol fő levele, hanem a legfőbb levele, és ő megfogalmazza, hogy ő hogyan érti az evangéliumot. Az első fejezet 15. versétől 17-ig. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, írja, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium valami olyan, amelyben összefonódik Jézus, a hit és az igazság. Ez az evangélium lényege. Na most nézzük egy picit közelebbről még az evangéliumokat. Ugyanis az evangéliumokról tudnunk kell, hogy nem csak történeti részek vannak benne, bár alapvetően történetekből állnak az evangéliumok, hanem beszédek is, főleg Máténál. Nagyon sok beszéd van. Példázatok. A beszédek egyik formája a példázatok. Egészen odáig lehet menni, hogy ez egy külön műfaj a műfajon belül. Maga az evangélium igehirdetésszerű irat. Ahogy Pál apostol mondja, hogy az evangéliumot hirdetem. Tehát az evangélium valami olyan, amit hirdetni vagy prédikálni kell. A példázatok viszont vagy hasonlatok, vagy pedig példatörténetek. Hát én itt megjelöltem kettőt, két rövidet, ezt is elolvasnám önöknek, nagyon érdekes ez. Tehát mind a kettő Máté evangéliumából van, főleg ilyeneket választottam, hogy lássuk azt, hogy az evangélium miért ilyen, amilyen. Hát miért ír el Máté Márktól vagy Lukácstól. Hogyha a 13. fejezethez lapozunk, Máté 13. fejezetében, ahol összesen találunk 7 példázatot. Ezek közül egyet választottam, egy rövidet, a 31. 32. vers szerint. Más példázatot is adott eléjük, mondván hasonlatos a mennyeknek országa mustármaghoz. Tehát ez az egyik típus, hogy hasonlat. Jézus valamihez hasonlította a mennyek országát, tehát a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvetette az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reászállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Hát nálunk ilyen fa nincs, de Palesztinában igen. A palesztinai mustár, fa, mondhatnánk, ténylegesen fává nő. Tehát ez nem volt túlzás. Ez egy hasonlat volt arról, hogy az Isten országa kicsiben kezdődik, de nagyjá lesz. Lényegében ez a kis egyszerű példázat, ezt akartam mondani. Ez a hasonlat. De van példa történet, ha lapozunk egy kicsit tovább Máté evangélium a 21. fejezetéhez, de sok más lehetne említeni, ez az egyik legérdekesebb történet, példa történet, 28. verstől kezdve. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fia, munkálkodjál ma az én szőlőmben, az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolvá magát elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el.
E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki, az első. Ez egy példa történet. Nagyon egyszerű példa, egy apa, két fiú, az egyik fiú azt mondja, hogy kimegyek, illetve az első azt mondja, hogy nem, ő nem megy, de meggondolja magát, és végül mégis kimegy. A másik azt mondja, hogy de uram, én megyek, én kimegyek, és meggondolja magát, én meg nem megy. Tehát mire tanít ez a példatörténet? Hogy nem az a fontos sohasem, amit az ember ígér, mert ígérgetésből azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok van. Biztos tetszettek ilyen emberekkel találkozni az élet során, akik ígérnek. Mindent megígérnek. Engem az élet összehozott jó pár ilyen emberrel, hogy mindent megígérnek. Amit el tudunk képzelni, mindent, mert az nem kerül semmibe. Amikor meg kéne tenni, jaj barátom, elfelejtettem. Ugye? Elfelejtettem. Na erre kell nekünk nagyon vigyázni, ez a példatörténet erre tanít meg, hogy tehát ha ígérünk valamit, akkor tegyük meg. Vagy jobb, ha nem ígérünk. Ha tetszenek emlékezni a példabeszédek könyvére, abban van egy ilyen mondat, hogy jobb, hogy ne ígérj, mint hogy ígérj, és ne teljesítsd. Na ezt az alapigazságot mondta el Jézus egy ilyen érdekes példában. Hát ezután nézzük még közelebbről Máté evangéliumát, egy kicsit a szerzőről, ki írta ezt az evangéliumot. Az apostolok sorában, a 12 apostol között volt egy, akit Máténak hívtak. Na ezt a listát megtaláljuk mindenhol, mind a három evangéliumban, Jánosnál nem, csak az első háromban. Sőt, még ennél többet találunk egy elhívási történetet. Tehát, ha megtetszenek nézni Máté 9. rész 9-13, vagy már 2-12-13-17, Lukács 5-27-32, ugyanazt találjuk, ezt most nem olvasnám el, hogy Jézus meglátta ezt az embert, aki vámszedő volt, ma azt mondanánk, hogy adószakértő, vagy nem tudom én, adóbehajtó, valahogy így, végrehajtó, és azt is el kell mondani, hogy a rómaiak elég zseniálisak voltak abban, hogy nem ők gyűjtötték be az adót, hanem a zsidók közül kiválasztottak zsidókat, hogy ők gyűjtsék be az adót, a szíriaiak közül kiválasztottak szíriaikat, az egyiptomiak közül egyiptomiakat, hogy ők hajtsák be az adót, csak hogy nekik is meg kellett élni valamiből. Azaz többet hajtottak be, mint amennyit átadtak a rómaiaknak. Na ebből azután kialakult egy olyan gondolkodás, hogy az ókori ember azt mondta, hogy két igazán rossz van az életben. Az egyik a prostituált, aki a testét adja el a pénzért. A másik, ez az adóval bíbelődő valaki, vagy mondjuk így vámszedő, aki pedig a lelkét adta el a pénzért. Ez volt a vélemény. Tehát, hogy egy szintre helyezték a prostituáltakat a vámszedőkkel. Na most az evangéliumokban, különösen Máténál elég gyakran olvasunk arról, hogy Jézust meg meghívták ilyen vámszedők. Például az elhívási történet után, ott Máté 9. részében azt találjuk, hogy Máté abban az örömben, hogy őt Jézus hívta, ő is meghívta Jézust magához. Csak hogy az ő barátai kik voltak? Más vámszedők persze, meg sajnos prostituáltak is. Mert valahogy a pénz, meg a prostitúció már akkor is úgy együtt járt. És azok az emberek, akik tisztáknak hitték magukat, elcsodálkoztak azon, sőt föl is háborodtak, hogy hogy lehet az, hogy Jézus bemegy egy ilyen ember házába. Mert ha valaki eladja a lelkét a pénzért, akkor az nem lehet jó ember. Ha Jézus bemegy egy ilyen ember házába, az volt a vélemény, ő se lehet jó ember. Ugye embert barátjáról, nem? Nem így van? A mondat vége. Madarat tolláról, embert barátjáról. Ha Jézus bemegy egy ilyen ember házába, akkor ő nem lehet egy igazán jó tanító. Hát ő neki tudnia kell, hogy kihez ment be. Na most a különös az tehát, hogy mind a három evangélium hasonlóképpen leírja, hogy Jézus ezt a vámszedőt, akit mindenki megvetett, elhívta,
és tanítvány lett. De hogyha megnézzük Máté evangélium a 10. fejezetét, ha valakinél van Biblia, akkor keressük meg Máté 10. fejezetét, ahol a tanítványok felsorolását találjuk, a 12 apostol felsorolását, Máté 10. rész, 2. versétől a 4. A 12 apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívtak, és András, az ő testvére, Jakab, az Zebedeus fia, és János, az ő testvére. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő. Na, ha megnéznénk a hasonló listákat, tehát Márk evangélium a 2. fejezetében, az elhívás után mindjárt, vagy Lukács 5. részében, megint csak az elhívás után mindjárt, nem találjuk sehol azt, hogy vámszedő, csak azt, hogy Máté. Tehát a 12 apostol neve megvan, ugyanaz, körülbelül ugyanaz sorrendben, csak hiányzik az, hogy vámszedő. De Máténál nem. Na most ezért sokan arra gondolnak, hogy Máté bár Jézus tanítványa lett, de sose tudta megbocsátani önmagának, hogy valamikor vámszedő volt. Tehát ő leírta a 12 apostol nevét, de a maga neve mellé oda tette a vámszedő. Ezzel talán így el is árulta, hogy ő valójában az, aki ezt az evangéliumot meg is írta. Mert a többiek kihagyták a vámszedő melléknevet, csak Máté őrizte meg ezt. Hogy mikor készült, ez egy izgalmas kérdés. Ugye itt van körülbelül egy 20 évnyi mozgás, hát attól függően, hogy ki melyik oldalról közeledik a Bibliához. Ha valaki úgy gondolja, hogy az evangéliumok megírása közelebb állt Jézus életéhez, életidejéhez, akkor azt mondja, hogy időszámítás után 48 körül lehetett. Ha valaki azt mondja, hogy nem, hanem később készültek ezek a művek, Jézus halála után jóval, akkor pedig azt mondja, hogy 68 körül. Hát, hogy Máté hány éves volt, amikor Jézus elhívta, nem tudjuk. De hogyha akkor született körülbelül, amikor az időszámítás indul, vagy ahogy mi ma számítjuk az időt, akkor 68 évesnek kellett lennie körülbelül. Ami nem egészen, nem valószínű, mert az ókori ember átlag életkora sajnálatos módon 50 év volt. Ha valaki 60 évet élt, netalán 70-et, vagy annál többet, az olyan ritka volt. Az átlag életkor 50 év volt. Tehát nem valószínű, hogy így ő írhatta. Hogy hol írta, az a másik izgalmas kérdés, nem tudjuk egész pontosan. Lehet, hogy Palesztinában, lehet, hogy Szíriában. Van olyan vélemény is, hogy eredetileg ő arámul írta, aztán lefordították görögre. De hogyha a görög nyelvet nézzük, akkor azt kell mondani, hogy nem valószínű inkább, hogy ez eredetileg is görögül íródott, hiszen egy vámszedőnek bizony tudnia kellett görögül, ha valakinek neki igen, mert ő mit csinált? Hát ő alkudozott a rómaiakkal. És a rómaiak abban az időben nem latinul beszéltek, hanem bizony görögül. Ha valakit egy provincia élére tettek, mint Pilátust is például, akkor legalább 3 nyelven kellett beszélnie. Valószínű, hogy latinul tudott, mint anyanyelvet ismerte. Görögül folyékonyan kellett beszélnie, mert abban a tartományban mindenki csak görögül beszélt, de ha a zsidókkal igazán szót akart érteni, akkor még arámul is kellett tudnia. Esetleg még volt, aki ezen kívül a héber betűket el tudta olvasni, tehát még héberül is tudott. De az átlag ember a bibliai korban legalább 2 nyelven beszélt. Görögül és arámul. Na most a hitből nem kell sok. Jézus azért kezdte a maggal. Tudnék, a hit olyan, hogy mint a növény. Elültetem a magot, és kihagy, és nagy fa lesz belőle. Tehát a kicsi magból lesz egy nagy fa, ugye a mustármag példázata. Ez így van a hittel. Jézus lényegében az Isten országáról beszél, de vele együtt a hitről is, hogy a hit is egy ilyen valóság, ami állandóan fejlődik bennünk, mint a szeretet is például. Az is kicsibe indul, ugye amikor a gyermek megszületik a szüleitől, tanulja meg, nem? A szeretetet. Nem hozza magával, senki sem,
Ezt meg kell tanulni. Megtanulható. Szeretet megtanulható. A hit egy már más dolog. Bár a hit szó igazán azt jelenti, hogy bizalom. Amit megint csak tanulunk, nem? Néha jó, néha rossz tapasztalatokon keresztül, de csak megtanuljuk, hogy kiben bízhatunk, kiben nem. De ez a természetes adottságunk tudnélik, hogy bízni tudunk egyáltalán. Alkalmasá tehet arra, hogy higgyünk. De hát most erről nem akarok különben prédikálni a hitről, de ezzel azt akartam mondani, hogy a hit egy fejlődő valóság az emberben, mint ahogyan mi magunk is fejlődünk, ugye a gyermekkorból kifejlődünk, és a gondolkodásunk és minden az ember egész működése fizikailag, szellemileg, lelkileg is fejlődünk állandóan. Na, az evangélium vázlatát, ha nézzük, nagyon egyszerű. Az első két fejezet Jézus gyermekkora. Születése, gyermekkora. Ehhez hasonlóan a gyermekkoráról csak Lukács ír, Márk vagy János nem ír egyáltalán Jézus gyermekkoráról. Ha nem lenne a kezünkben Máté vagy Lukács evangéliuma, nem tudnánk semmit Jézus gyermekkoráról. Utána Jézus szolgálatának kezdete, a harmadik fejezettől, aztán a negyedik fejezet közepetájáig, szolgált kezdete, ahol keresztelő János személye jelenik meg. Ez így van Máténál, Márknál, Lukácsnál egyformán. Sőt, még Jánosnál is az elején megjelenik keresztelő János. Azután Jézus szolgálata Galileában, tehát ugye Júdából megy észak felé Galileába. Ott sok támadás éri, akkor visszavonul egy időre a nyilvános szolgálattól. Utána érdekes módon túlmegy a Jordánon, ugye a mai Palesztinára, ha gondolunk, tehát a Jordántól keletre eső részt. Utána onnan visszatér, és a szolgálata befejeződik Jeruzsálemben. Ebben benne van természetesen az elfogatása, ugye a szenvedés történet halála. És aztán egy külön rész, a 28. fejezet, ez is nagyon érdekes Máténál, eltérő a többitől, hogy itt találunk Jézus feltámadásáról egy leírást, Jézus megjelenéseiről, illetve a mennybe menetelről. De hadd mondjam azt, hogy ez egy bizonyos külön anyag, hogyha a jellegzetességeket nézzük külön, az 5. ponthoz, ha lépünk, akkor így nevezzük, hogy külön anyag. Ugyanis mit találunk az elején, ha az evangélium első két fejezetét olvassuk? Hát például a napkeleti bölcsek történetét. Ha nem lenne Máté evangéliuma, nem tudnánk semmit. Azután, hogy Heródes azt mondja, hogy meg kell öletni a betlehemi gyermekeket, szintén itt van Máté evangéliumában, ha nem lenne Máté evangéliuma, erről nem tudnánk semmit. De hogy menekül meg Jézus? Hogy a szülei kapnak egy isteni hívást, hogy menjenek le a gyerekkel együtt Egyiptomba. Na, ha nem lenne Máté evangéliuma, nem tudnánk semmit. Utána azt olvassuk, hogy visszatérnek, miután megint csak Isten figyelmezteti őket, és mondja nekik azt, hogy most már meghalt Heródes, visszamehettek. Na, akkor visszamennek, de megtudják, hogy Heródes egyik fia, Archelaosz, Júdában uralkodik, és erre nem Júdába mennek, nem mennek vissza Betlehembe, hanem mennek északra, ugye a Galileába, egy Názáret nevű városba. Ezt se tudnánk, ha nem lenne Máté evangéliuma. Hogy miért mondjuk azt, hogy názáreti Jézus? Mert ott nevelkedett. Így van, ő nem ott született, de ott nevelkedett. De ha nem tudnánk ezeket a mozzanatokat, hogy mi történt Heródessel, mi történt Betlehemben, miért kellett elmenniük Egyiptomba, miért jöttek vissza, miért nem mentek oda, ahonnan elindultak, miért kellett nekik Názáretbe végül letelepedni, ezt nem értenénk, ha nem lenne Máté evangéliuma. De ami még különösebb, hogy szinte minden egyes mozzanatnál azt olvassuk, hogy mindez azért lett, hogy beteljesedjék, amit a proféta szólt. Tehát, mintha Máté egy kis kommentárt fűzne Jézus gyermekkorához, az eseményekhez, és bármi is történik, még ami a bölcsekkel is történt. Mindenhol azt találjuk, hogy ez azért lett, mert a proféta vagy a proféták így írták meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy Jézus az Ószövetség megígért messiása. Ha nézzük a jellegzetességek között az első pontot, hogy Jézus ténylegesen az Ószövetség megígért messiása, minden, ami vele kapcsolatos, profétai beteljesedés volt. Sokan ebből arra következtetnek, hogy igen, Máté evangéliuma a zsidóknak szólt elsősorban. Azokat a zsidókat akarta Jézushoz vezetni. De én ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy ha ez így lenne,
akkor hogy kerül ide a napkeleti bölcsök története? Hát ők nem zsidók voltak valószínűleg. Mégis eljöttek egy hosszú úton, hogy Jézust lássák. Na most ez azt jelenti tehát, hogy ez a könyv nem csak a zsidóknak készül, hanem egyetemes. Egyetemes megváltás van benne, hiszen itt ugye a második fejezet első két versében olvashatunk arról, hogy ugye Heródes idejében, amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és keresték a zsidók királyát. A csillag alapján. Ugye erről a csillagról viszont Mózes 4. könyve 24. fejezet 17. versében olvashatunk, ahol van egy ősi profécia, hogy csillag származik Jákobból. És ők valószínű ismerhették ezeket az írásokat, ugye Bálám proféta szavai voltak ezek, és ezek alapján mentek el Jeruzsálembe. A harmadik jellegzetessége Máté evangéliumának, hogy hosszú beszédek vannak benne. Hogy az előbb is mondtam, hogy van 5 olyan rész, ahol egyenesen azt találjuk, hogy amikor befejezte Jézus a beszédeket, akkor elment. Vagy befejezte Jézus a tanítványokhoz szóló beszédeit, és utána gyógyított, vagy tovább ment a városokba tanítani. Tehát nagyon nagy hangsúly kerül Jézus beszédeire. Sokan azt mondják, hogy Máté evangélista egyenesen úgy mutatja be Jézust, mintha ő lenne az új Mózes. Ugyanis a hegyi beszédben többször ismétlődik, legalább 6-szor az, hogy megmondatott a régieknek, de én ezt mondom. Régieknek megmondatott, én pedig azt mondom. Tehát Jézus a Tórával szemben, mintha egy új Tórát hirdetne. Azután a példázatok nagyon érdekesek. Hát erről külön lehetne órákig beszélni. De az az érdekes Máténál, hogy össze is gyűjti a példázatokat. Tehát ő nem egyszerűen egy-két példázatot elmond, és utána történetek vannak, azután megint példázatok, történetek, hanem összegyűjti, mintha Jézus sorba mondaná el a példázatokat. Ugye ennek egy tipikus példája Máté evangéliuma 13. fejezete, ahol összesen találunk 7 példázatot a mennyek országáról, de hogyha tovább lapozunk az evangéliumban a 23. 24. fejezethez, sőt a 25-hez, ott meg megint egy hosszú beszéd van Jeruzsálem pusztulásáról, amikor a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz a jele a te jövetelednek, meg a világ végének. Hiszen Jézus ott az előző versekben arról beszél, hogy ez a város el fog pusztulni, mármint Jeruzsálem. Kérdezik tőle, hogy mikor lesznek ezek. És amikor ő beszél a jelekről, végül felsorol egy néhány érdekes példázatot, és egy pillanatra, ha még ide lapozhatnánk, akkor ezeket megemlíteném. Itt összesen van 7 példázat, de a legkülönösebb ezek között az a példázat, amely a szüzekről szól, van a talentumokról egy különös példázat, de talán a legérdekesebb a juhokról és a kecskékről szóló példázat. Ezeket nem találjuk meg sehol sem, csak itt, Máté evangéliumában. És ez a juhokról és kecskékről szóló példázat azért különös, legalábbis nekem, mert ez azt mondja, hogy amikor a végső ítélet lesz, akkor Isten maga elé gyűjti az embereket, mint ahogy az ókorban egy pásztor maga elé gyűjtötte az állatokat, akár a juhokat, akár a kecskéket, és nagyon világosan szét tudta választani a két csoportot, nem? Hogy itt vannak a kecskék, itt vannak a juhok. És a példázat szerint a juhokat a jobb keze felől állította, és a jobb kéz az ókorban mindig azt jelentette, hogy az a kitüntetett, ugye, akinek a jobb kezét nyújtja az ember. Jobb kéz felől állította a juhokat, és a juhoknak azt mondta, hogy itt van, tiétek ez az ország, örököljétek ezt az országot. És az indok az volt, hogy mert éheztem, és ennem adtatok, vagy szomjúhoztam, és innom adtatok, vagy beteg voltam, és meglátogattatok. És a kérdésük az volt, hogy na de uram, mikor volt ez? A válasz pedig, hogy amikor a legkisebbel megtettétek, mondja Jézus, úgy vettem, mintha velem tettétek meg. Másik oldalról szintén állítja, ahogy a kecskéket elválasztott a juhoktól, a bal oldalra állítja a többieket, és nekik meg azt mondja, hogy távozzatok tőlem. És az indoklás az, hogy mert éheztem, és nem adtatok ennem, vagy szomjúhoztam, nem adtatok ennem, vagy beteg voltam, nem látogattatok meg. És ők is megkérdezik, hogy na de uram, mikor? A válasz ugyanaz, hogy amikor a legkisebbel nem tettétek meg, úgy veszem, hogy velem nem tettétek.
tehát az egyéni felelősség, megint a

És ha megengednének csak egy pillanatot, hogy a végén is van egy külön anyag. Tehát Máté evangéliuma legvégén, a 27. 28. fejezetek között van egy nagyon érdekes, például Pilátus felesége üzenetet küld Pilátusnak, és azt mondja, hogy ne avatkozz az igaz ember dolgába. Mert miatta szenvedtem éjszaka. Ez egy különös kis epizód, de ez itt van Máté evangéliumában. Következő epizód, hogy amikor Jézus meghal a kereszten, a templom kárpítja ketté hasat. Ezt se találjuk meg csak itt. De még érdekesebb az, hogy amikor Jézus meghal, egy nagy földrengés történik, és ezzel együtt pedig a sírból előjönnek emberek. Ezt se találjuk sehol, csak itt Máté evangéliumában. Akkor mit tesznek a sírral, ahova Jézus temetik? Ugye azt mondja Máté, hogy le is pecsételik. Nem csak követ, még le is pecsételik, meg őröket állítanak oda, de lepecsételik. Utána, amikor Jézus feltámad, akkor van egy nagyon érdekes vesztegetési ügy. Vagy tudnék, akkor a katonákat rábeszélik arra, hogy mondják azt, hogy elaludtak. És miközben aludtak, Jézus tanítványai ellopták Jézus testét. És ezért a hazugságért még fizettek is neki. Hogy mondják ezt? Holott mindenki tudta, hogyha egy római katona elalszik az őrhelyen, az egyenlő a halálos ítélettel. De mégis vállalták ezt a pénzért. Hát nem akarok itt messzire elmenni a hasonlítgatásban, de gondoljunk bele, hogy volt egy ember, akit Máténak hívtak. Körül az volt a vélemény, hogy a lelkét eladta a pénzért. Mint vámszedő. Eladta a lelkét a pénzért. Mégis Jézus tanítványa lehetett. Vele szemben ott voltak a római katonák, akik tapasztalták azt, hogy Jézus feltámadt, mégis vállalták a hazugságot a pénzért, hogy a tanítványok lopták el Jézus testét. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy Máté evangéliuma nagyon sok részletet mond el Jézus életéről, a gyerekkoráról különösen, a halálával, a szenvedésével kapcsolatos dolgokat, a feltámadásáról is, illetve a mennymenetelével és a misszióparancsal összefüggésben. Egyedülálló ez az evangélium. Lehet azt mondani, hogy ez egyik a leghosszabb evangéliumoknak. Vele szemben a második Márk evangéliuma nagyon rövid. Azután Lukács megint egy kicsit hosszabb, de más jellegű. Máté úgy akarja Jézus bemutatni, hogy ő az, akiről a proféták annak idején szóltak, tehát az a 39 könyv, illetve azon belül a 21 profétai irat. De hát a Zsoltárok és sok más, ugye Mózestől kezdve, ezek az írások mind Jézusra mutattak, ő a megígért messiás, tehát semmi ok kételkedni abban, hogy ő járt itt. Tehát ezt akarta Máté végső fokon az evangélium, illetve az újszövetség elején, mint első evangélium bemutatni, és ehhez kapcsolódott azután Márk, azután Lukács evangéliuma, és végül János evangéliuma. Hát én ennél a pontnál megállnék. Köszönöm.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

Az ima hatékonyságáról, egyértelműen észlelhető eredményességéről szóló egyik legérdekesebb történet az, amelyben Mózes egy magaslaton felemelt kézzel imádkozik, míg Izrael népe a völgyben megütközik az ellenséggel. Míg Mózes felemelt kézzel imádkozik, addig az izraeliták állnak győzelemre. Amikor leereszti kezét, az ellenség kerekedik felül. Kedves hallgatóink, Stramski István adventista lelkész ezt a történetet fogja röviden elemezni a mai műsorunkban elhangzó elmélkedés töredékben. Ezen elmélkedés mellett egy zene és egy kórusszám is része lesz mai adásunknak. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órát velünk szeretnék eltölteni. Sok áldást kívánok!

0: reménység hangja.
1: Mózes második könyve, 17. fejezete, 9. versétől a 13-ig. Tehát 2 Mózes 17, 9-től 13, még egy rövid történet így egyben. És mondta Mózes Józsuénak, válasz nékünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg a Málekkel. Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája a kezemben lesz. És úgy cselekedett Józsué, mint mondta vala neki Mózes, megütközött a Málekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére. És lőn, amikor Mózes felemelte a kezét, Izrael győzött, tehát győzelemre állt, ezt ugye úgy kell érteni, győzelemre állt, mikor pedig leeresztette a kezét, akkor meg az amálekiták álltak győzelemre. Mikor azért Mózes kezei elnehezettek, követ hozzának és alátették, hogy arra üljön, Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradtak a kezei a nap lementéig. Józsué pedig leverte a Máleket és az ő népét fegyver élével. Ennyi a történet. Biztos, hogy emlékeztek rá, mert hát, aki olvasta, az nem felejti el, ez olyan ritka dolog, olyan, tehát nincs másik hasonló a Bibliában sem. És hát biztosan bennetek is úgy él, hogy ez olyan, egy kicsit olyan csoda, vagy nem tudom, szóval olyan rendhagyó, tehát nem egy akármilyen élethelyzet volt, már csak a végeredmény miatt, mert ugye győztek Izrael seregei, hanem ahogyan le is folyt. Nem tudom, hogy szerintetek miről szól ez a történet. Ugye hát technikailag Izrael győzelméről szól. Egy újabb győzelem, benne van, hogy Isten segítségével. Ott van az, hogy Józsué főszerepet kap itt is, már itt is katona ugye a történésekben. Ugye itt hadd mondjam nektek, hogy 2 Mózes 17, emlékeztek rá, hogy hol van a 10 parancsolat? Pontosan. Tehát előtte vagyunk, ugye ez időben van leírva. Tehát majd ez a legeleje, tehát hogy elhagyták Egyiptomot, de még nem érkezted meg a Sínaihoz. Tehát ez a 40 évnek annyira az elején van, hogy még a nagy esemény a Sínai előtt van. És már itt gondjaik vannak, mármint hogy katonai vállalkozásokat kell folytassanak, belekényszerülnek, mert megtámadják őket. Illetve Józsué már itt is ott van, tehát Isten készíti fel nyilván a leendő szerepére, ami részben Mózes utódlása, mint Izrael vezetője, másrészt hát neki effektíve harcokat kellett vezetni Kánaánba, tehát egészen más volt a vezetői feladat a környezete. Erről is szól ez a történet. De szerintem leginkább másról szól. Ez a történet az imádságról szól, hogyha megnézitek, nem? Mert ugye viszonylag egyszerű, az első vers, amit idéztem legalábbis, tehát a 9., az azt mondja Mózes, hogy elküldi Józsuét a vállalkozásba. Az utolsó vers, a 13. meg azt mondja, hogy szét is csapott Józsué úgy, ahogy kell az amálekiták között. Ez a technikai része. Ami közben volt, az a hosszabb része, az meg arról szól, hogy hogyan történt, és nem annyira katonai akadémia jelleggel részletezi a húzásokat, a stratégiai húzásokat, hanem egészen más titkot jelenít meg, hogy mind múlott ez az ütközet. Olyan, mintha arról szólna, hogy röviden mondanám, és akkor itt be is fejezhetném, de azért majd kifejtem még, hogy számít, hogy imádkozunk. Mert erről szól ez a történet. Igenis számít. Ez, amit Ellen White valahol úgy ír, nem tudtam már megkeresni, bocsánat, de tisztán emlékszem, hogy azt mondja, hogy imádság hatására olyan dolgok történnek meg, amik különben nem történtek volna meg. És ha valakinek ez iránt kételje van, akkor olvassa el ezt a történetet. Aztán olvassa el újra. Mert ez erről szól. És ez annyira erről szól, hogy én azt gondolom, hogy már most mondom, de majd visszatérek rá, hogy sehol máshol a Bibliában nem találunk szerintem olyan demonstrációt, tehát olyan bemutat, vagy prezentációt, ahogy tetszik, ahol ezt a tézist, amit kimondtam, hogy az imádság hat, így illusztrálna a Biblia, és ennél meggyőzőbben. De erre majd vissza is térek, mert szeretném elmélyíteni. Nézzük, hogy kik a szereplők ebben a szakaszban. Hát ott van Józsué meg az emberei nyilván, mert hát ha már imáról beszélünk, mondjuk ki, hogy azért, ha csak imádkoztak volna, azzal nem sokra jutnak, ott valakinek le kellett menni. És valószínűleg ugye azt mondta Mózes, hogy válaszol embereket, tehát nem úgy ment, hogy aki jön, hanem ő választotta ki. Tehát ez valószínűleg egy valami elit alakulat formáció lehetett. Tehát ő tudta, hogy ki az, aki alkalmas, hát ismerték egymást. De hát olyan embereket vitt, akik emberi számítás szerint is leginkább eséllyel vették fel ezt a harcot. Józsuéról azt tudjuk a folytatásból is, hogy volt egy ilyen készsége. Ez is egy talentum. Tegnap éppen Dávidról szerkesztettem a saját sorozatomat, és ott megint előjött az az ige, emlékeztek rá, amikor beajánlják hárfásnak Dávidot, és mondják, hogy tud hárfázni, mondjuk ez egy előny, mert éppen le kellett nyugtatni Sault a depressziójában, de azt mondják, hogy erős vitéz és hadakozó férfi, tehát, és a kettő nem zárja ki egymást. Tehát ez is egy talentum, hát vannak idők, amikor erre van szükség. Józsiának is volt egy ilyen talentuma, tehát ő és az emberei vannak ott szereplőként. Egyértelmű, hogy Mózes nem csak instrukciót ad, hanem benne van az ütközetben közvetve ő is, tehát ő is szereplő itt. Áron és Húr, ugye Áronról tudjuk, hogy ő a majdani főpap, ugye itt még nem főpap, de majd az lesz. A Húrt meg könnyű megjegyezni, mert Ben Húr ugye az egy emlékezetes film, ugye Húr hercege, Húr. Tényleg volt ilyen előjárójuk. És gyakorlatilag ez három különböző területe azoknak a feladatoknak, amiknek az együttes hatása révén ez a győzelem megszületett. Tehát lenn van a hadszíntér, ott Józsué az embereivel egy munkacsoport, vagy ilyen task force-nak hívják a hadsereg, nem tudom, minek mondjam, tehát hogy egy alakulat, akciócsoport, köszönöm, így van, egy akciócsoport maga Mózes, és én nem mosnám össze Áronnal és Húrral is, mert nem mondom, hogy miért, de tény, hogy együtt csinálják, tehát ez a másik akciócsoport a dombtetőn. Itt hadd mondjam ki már az elején, talán már most is érzitek ti is így felelemenítve a történetet, hogy ez egy olyan helyzet, hogy egyik sem lehetett a másik helyén. Mert a lelki ajándékok különbözőek. Tehát nem úgy volt, hogy Mózes lent van és harcol, nem volt már fiatal köztünk, szóval akkor is, hogyha jó erőben volt. Józsué meg hagy imádkozzon fenn. Majd erre visszatérek, de nem rotálták az ima feladatát a hegyen lévők, tehát hárman voltak. Egy imádkozott alapvetően végig. Nem mindig felcserélhetek. Lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol felcserélhetjük magunk között a feladatokat, vagy segít, de van, ahol nem tudod. Tehát annak kell csinálnia, csak azt tudja csinálni, viszont az önmagában nem tudja elérni az eredményt. És itt mindegyikre szükség volt. Eddig egyetértettek, úgy látom, ugye? Jó, örülök neki. Ide írtam magamnak, hogy nem, hát gondoltam, akkor megkérdezem. És hogyha itt tartunk, azért volt még egy szereplő, azért emlékezünk meg róluk is, bár nem érdemlik meg, kik voltak ezek az amálekiták. Hát figyeljetek, én ma is olvastam a Krónikák könyvének az elejét olvastam, mert már rájöttem, hogy rég olvastam, és ma azzal keltem, most ezt olvasom. Hát ott is előjöttek. Hát ezekkel csak a baj volt. Tehát állandóan, alig jöttek ki Egyiptomból az izraeliták, már ez van. Aztán emlékeztek, Sault bízza meg Isten, hogy B-vizsgaként, emlékeztek rá, tehát ilyen pótvizsgaként, feladatként, hogy az amálekitákat tegye hidegre, vagy bocsánat, hogy mondjam szépen. Tehát ez volt a feladat. Akkor ott emlékeztek, hogy megtartotta az állatokat, meg a gágot, ahogy nem kellett. Ez az a történet, ahogy volt. Később is találkozunk velük, most nem tudom felidézni. Ja igen, dehogy nem. Azt hiszem a Siklági esetén is az amálekitákkal volt baj a Dávidnak, ugye? Jól emlékszem. Azt hiszem ott is az volt az a nép, amelyiket ő folyton támadott, aztán azok visszatámadtak és elhurcolták az övéiket. Pozitív szerepben nem találkozunk az amálekitákkal a Bibliában. És én azon gondolkoztam, hogyha ez a kivonulás, mert gyakorlatilag a kivonulás után vagyunk közvetlen, hogyha az Isten kivezeti a népét Egyiptomból, és ez az Isten népe, és az Isten ügye, és most haladnak az intézményesülés felé a Sínai hegynél, ahol megalapítja Isten vallásilag is a népet, mert addig csak egy ígéret van Ábrahámban, akkor az a nép, amelyik megtámadja ezt a népet az ehhez vezető úton, akkor az kinek a népe? Értitek, nem? Tehát ez a nép, ez eszköz volt Sátán kezében. Nekünk ezt nehéz elképzelni, mert mi nem az Ószövetség idején élünk. Meg nem a középkori vallásháborúk idején. Most nem a 30 évesre gondolok, hanem mondjuk a huszita háborúkra például, meg ezekre. Tehát ahol fizikai határ húzódott az Isten népe, meg az ellenséges népek között. Amikor Sátán megpróbálta fizikailag megsemmisíteni az Isten ügyét. Mert ugye ez nem csak a nép, hanem az ügy is vele vész. De akik ilyen korban éltek, ez is egy ilyen kor volt, azok így élték meg. Ez nem egy, hogy mondjam, nem egy szimpla nemzeti konfliktus volt, amit itt olvastok. Itt az Isten népe csapott össze az Isten népe ellenségeivel, akik a Sátán eszközei voltak. Ez Istenről szólt ez a küzdelem. Ez a nagy küzdelemnek a lokális megtestesülése volt, az, amit elolvastunk. Nagyon érdekes az, és akkor tovább lépek meg ennyit az amalekitákról, hogy Mózessel Isten feljegyeztette ezt az alkalmat, de hát annyit is feljegyeztethetett volna, hogy jöttek ezek az amálekiták, ismerjük már őket, már utána igazán itt, először itt találkozunk velük. De aztán úgy lett, ahogy lett, Isten ügye, tovább tudott lépni. Tehát lehetne egy rövid krónika csak az eredményről, de nem. Tehát Mózes ezt azzal a részletességgel jegyezte, amit én az előbb kiemeltem, hogy a hogyanja. A hogyanja is le van írva, hogy hogyan ment ez végbe, a lefolyása. Ezt teszi ki a nagyobb részét. És ez miért érdekes, mert mi áll a középpontban? Hát, hogyha nagyon leegyszerűsíteném, amit olvastunk, az az, hogy Mózes kezének a pozíciója erősen hatott a csatának a menetelére. Ti nekem elnézitek, én matekos vagyok, egyes korreláció. Tehát ahányszor felemelte, annyiszor győzelemre álltak, ahányszor lengette, annyiszor vesztésre, nem volt különbség, tehát életlenül se volt más, egy a korreláció. Tehát teljesen együtt mozgott a csata menetele. Tehát Mózesnek a kéztartása döntően meghatározta a csata kimenetelét. Hát mi volt ebben a kézben? Ez egy beugratós kérdés, mert tényleg volt benne valami. Így van, az Isten botja, ugye? Azt hiszem így is mondja, ugye itt mondja, ugye ebbe a szakaszba, hogy az Isten pálcája. Hát valaki gondolhatná, hogy a bot okozta, de kísérleti úton tudom bizonyítani, hogy nem, mert hogyha a bot lett volna, akkor kár volt csinálni ezt az egész hercehurcát a kővel, meg a Mózes kezével, akkor oda kell mondani, most te tartod a botot, most te tartod a botot, te hárman voltak rá. Tehát ha a bot lett, értétek miért mondom, hogy ha a bot lett volna, akkor ez nem így történik. A botot ki lehet zárni, nem a bot volt. Akkor miért kellett emelni a kezét, mi volt ez? Mert ugye csak annyit mondta, hogy emeli a kezét, de mi tudjuk, hogy miért emelte. Így van. Akkor így imádkoztak. Ma nem szoktunk, bár én nem betem meg, tehát ha valaki akar nyugodtan így, bár ugye általában inkább karizmatikus körökben szokás manapság tömegesen, de egyénileg nyugodtan, sőt én is így adok áldást, vagy osztok áldást egy úrvacsora után, vagy a ti lelkészetek is, Gábor is. De nem annyira szokás, de ez az imádság testtartása volt. És olyan érdekes, hogy nem volt, hogy egyszer imádkozott, és akkor utána várta, hogy célba ér az ima, mármint hogy a csata is ezzel célba ér, hanem amíg tudta tartani a kezét, addig volt ereje, mármint az imának foganatja, és amikor nem bírta, akkor nem. Na most itt annyira álljunk meg technikailag, hogy nem tudom látok, hogy hat ez, hogy hát mi az, hogy nem tudta tartani a kezét azzal az egy bottal a kezébe. Én voltam katona, meg ilyen mindenféle diszpozíció, meg őrség, meg eskütétel. Ha akinek kétség van, nyugodtan próbáljuk, hogy meddig tudja üresen tartani, hogy eszméletlen nehéz. Tehát nagyon hamar elfáradt a saját súlya, tehát semmi nem kell, hogy benne legyen, egy bot se. Úgyhogy teljesen életszerű, amit leír. Nem csoda, hogy Mózes elfáradt. Úgy tűnik, hogy szükség volt a folyamatos imára, a látható imára. Itt egy kitérőt hadd tegyek, az az előny, hogy már nem először hirdettem ezt igeként, már két helyen hirdettem, és ott beszélgettünk is, és egy helyen mondták, hogy hát hogyha a dombtetőn álltak, és Mózes imádkozott, ezt azok, akik lent küzdöttek, ezek láthatták, mert ugye egész más, hogyha így imádkozol, meg ha így imádkozol. Tehát valószínűleg a seregre is hatott, nem ettől volt olyan az állása a helyzetnek, azt nem mondom, de hogy motiválhatta őket, az biztos, hogy látják, hogy Mózes megígérte, hogy fenn lesz a hegyen. Ugye halkan jegyzem meg, hogy a hagyományos hadviselésben, most a napóleoni háborúkra gondolok, tehát hogy oda megyek, visszerem a mostania, ott ugye szokás volt, hogy magaslaton volt a hadvezér, távcsővel nézte, hogy hogy alakult, tudjátok, hogy nagy zseni volt Napóleon ilyen dolgokban, és akkor instrukciókat adott, és akkor vagy futárokkal, vagy vizuális gyerekkel, vagy kürtgyerekkel instruálták a csapatokat, hogy előre, hátra, tartalékot, be, tudom is én manőverek. Tehát szokás volt magaslatról irányítani a küzdelmet. Hát de nem így. Ugye Mózes nem ilyen füstjereket adott nekik, hogy mit csinálj minden, ő nem szólt bele a küzdelembe. Az a Józsué dolga volt egyébként, a szakmai, az emberi része, hanem Mózes még feljebb a főhadiszállás felé tartotta a kapcsolatot azzal, hogy imádkozott. De sokat jelenthetett a lentküzdőknek ez. Ugye azt mondtam már, hogy mit jelentett az, hogy elnehezedett a keze. Ugye mi volt a megoldás? Hát ez nagyon érdekes. Ugye hát azt már mondtam, hogy a botot nem lehetett körbeadni, mert nem a botom volt. Mózesnek kellett imádkozni. Ezért mondtam nektek az elején, emlékeztek, hogy nem lehetett felcserélni a szerepeket. Nem csak mondjuk Mózes Józsué, tehát hadszintér meg a hadvezetési pont idézőjelben, nem igazi hadvezetési pont, hanem még ott fent sem. De ez nem jelenti azt, hogy Áronnak meg Húrnak ne lett volna szerepe. Csak nem úgy, hogy belépnek a Mózes helyébe. Nem tudom, miért ismeritek ezt az életbe, ezt a helyzetet, a végén is akartam, de most is mondom, inkább kétszer mondom, hogy nem mindig tudsz belépni valakinek a helyébe, hogy könnyíts neki. Ha valakinek van egy nehéz családi helyzete, te nem tudsz belépni egy családi helyzetbe. Ha valakinek van egy felelősségi körre lelkész, vezető vagy bármi, tudod támogatni, de nem úgy, hogy belépsz a helyébe, vagy átveszed, vagy rotáltok. De azt meg tudod tenni, amit ők megtettek. Ők mit tudtak csinálni? Nekik egyértelmű, hogy Mózes kezét kell emelni, nem a botot, meg nem a sajátjukat. És akkor nekem különben van egy kis tanítás, ne értsetek félre, bocsánat, nem akarok irítálni senki, de érdekes, hogy alátoltak egy követ, nem kicsi lehetett, hogy tudjon kényelmesen ülni, és lehet ülve is imádkozni ezek szerint, és egész hatásos volt, azt olvastam. Nem bátorítok, ne értsetek félre, csak nem szabad fetisizálni ezt a kérdést sem, a testhelyzetet, tehát az se baj, ha felemli a kezét, de ezek szerint megtörténhet az, hogy olyan körülmények vannak, vagy olyan egészségi állapot, vagy bármi. Egy Nehémiásra, ha gondoltok, megkérdezi a király, hogy miért szomorú az ország, nem mondta azt, egy pillanat türelmet, és akkor már nem tudott, fohászkodott. De szóval vannak ilyen helyzetek, nekem egy ilyen betülete is van ennek, de csak olyan érdekességként mondtam. Alátoltak egy követ, és fogták a kezét. Egyébként azon is gondolkoztam, hogy azt is csinálták volna, hogy így tartják a kezét, de ugye azért az értelemnek van helye a Biblia szerint. Őt leültették, hogy ne fáradjon, és nekik meg könnyebb volt így fogni, így tudom elképzelni, két oldalról odafogták a két kezét, és tartották. És ez addig tartott, míg el nem dőlt a csata. Az időbe telt, de estére meglett. Hogy ne mondjam, az ajánlomvölgyéhez képest ez egy jó időeredmény. Tudjátok, ott estére se lett meg, tehát ott meg kellett nyújtani a napot. Jó, hogyha tudunk ilyen bibliai történeteket, mert össze tudjuk hasonlítani egymással. Most domborítanám ki, akkor igazán, hogy én szerintem mire tanít ez bennünket, mert most csak számba vettem. Hát az, amit az elején már mondtam, most újra mondom, hogy a segítségülhívásnak, mármint az Isten segítségülhívásának, az imának van jelentősége és van ereje. Mert történnek dolgok, nem is akármilyen dolgok, amik különben nem történnének. Általában is, de főleg a sátán elleni küzdelem, ahogy mondtam, ez a nagy küzdelem része volt, és szerintem a mi a nagy küzdelmet nem tudjuk igazán megélni, amíg nem a bőrünkön érezzük a hatását. Hogyha megtámad egy betegség, vagy bocsánat, bármilyen kihívás az egyén életünkbe, tudjuk, hogy minden mögött sátán van, és hogy ellentétben ott áll Isten az oldalunkon, de mondjuk, amíg nincs egy ilyen nemzeti megtámadtatás, mint nekik volt, vagy egy üldöztetési időszak, ahogy a kereszténységben többször volt és lesz is, addig mi nem érezzük annyira ezt intézményesen és a bőrünkön, és addig nehéz azt mondani, hogy tudjuk, hogy miről van szó, mert nem voltunk benne. Nyilván ma is vannak háborúk, de nem ezzel a szereposztással. Ami szerintem a fő üzenet, és én erre tenném a hangsúlyt, ha semmi másra nem emlékeztek, akkor legalább erre emlékezzetek majd máról, hogy sehol nem mutatkozik meg az imádság ereje ennyire személyesen, mint ebben a történetben, hogy mi van, ha imádkozol, és mi van, ha nem. És megmondom miért. Azért, mert a legtöbb esetben a Bibliában is, de egyébként is, arról szólnak a tapasztalataink, hogy imádkoztam, és most vagy meglett, amit kértem, vagy nem. Ennek sok oka lehet. Lehet oka az, hogy nem jól imádkoztam valami bűnnel együtt élve, bocsánat, de van ilyen kizáró ok. De lehet az, hogy az Isten tényleg bölcsebb és nem adta meg, és utóbb rájössz, hogy miért. Szóval rengeteg ok lehet a nemre, és azt feldolgozzuk. Nagyon pozitívan éljük meg nyilván az igeneket. Egy hete beszélgettem egy testvérnőnkkel, annak előtte egy héttel volt egy elég komoly műtétje, nem tudtuk, hogy fog alakulni, és ott volt, jól volt, nagyon örültünk, ima tapasztalat. Tehát vannak pozitív tapasztalataink, de ezek mind ilyen bináris tapasztalat, nem tudom, hogy mondjam, hogy imádkozunk, és lett, nem lett. Tehát az eredmény. De ez a történet analóg, mert ez elmondja, hogy jutottunk oda. Ez a napot írja le, nem az a nap végét, hogy végül győztek. Értitek, mi a különbség? Hogy a folyamat, tehát az, hogy ezen az egy, én nem tudok mást, ezen az egy helyen látom azt, hogy megmutatja, hogy hogy alakul a csata, és azt mondja, hogy végig az ima függvénye. Tehát, hogy ez nem a véletlen műve. Tehát ennél hatásosabbat, ennél meggyőzőbbet én nem tudok elképzelni, és azt mondja, hogy ez múlik az imán, ez múlik rajtad. Ez múlik azon, hogy te imádkozol-e. Ennyi, gyakorlatilag minden.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

0: A beszélgető társam ma dr. Gáspár Zsolt gyógyszerész, aki az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára is. Vele egy olyan kérdésről beszélgetünk, amely ma a legszélesebb rétegeket érinti, és nem egy új keletű dolog ugyan, és az is tény, hogy sok-sok időn keresztül behunytuk a szemünket a tény előtt, azonban ma már ezt nem tehetjük meg, és szembe kell néznünk a társadalmakat a mai nap fenyegető egyik legsúlyosabb problémával, és ez a probléma a drogkérdés. Felteszem az első kérdést, ami téged, mint lényegében ennek a kérdésnek a szakértőjét illeti. Többször tanítottál erről, és többször foglalkoztál emberekkel ezzel a témával kapcsolatban. Mit látsz az elterjedt drogkérdéssel kapcsolatban? Valóban így van, hogy egy félelmetes jelenséggel állunk szemben? Valóban így van, hogy csak a mikorunkban volt ilyen, de vagy volt-e már valaha az emberiség történelmében hasonló helyzetben az emberiség, vagy legalábbis egyik másik népcsoport a droggal kapcsolatban is? Hát tudunk-e arról, hogy volt-e olyan népcsoport, ahol általános volt a drogfogyasztás, és ennek milyen következményei vannak?
1: Én úgy gondolom, hogy hát egyrészt talán azt kellene tisztázni, hogy a drog, milyen drog és milyen félék vannak. Mert én úgy gondolom, hogy ma még mindig van a társadalomban egy olyan téves eszme, hogy talán, amit mi ma igazából drognak, illegális drognak nevezünk, hogy ez a legnagyobb probléma. De ha megnézzük azt, hogy az úgynevezett legális drogok, tehát gondolok itt az alkoholra, vagy a nikotinra, tehát a mai társadalmat, most beszéljünk a magyar társadalomról, még mindig ezek az úgynevezett legális drogok, amik leginkább veszélyeztetik. Tehát amikor arra gondolunk, hogy ma Magyarországon évente 28 ezer ember hal meg a dohányzás következtében szerzett egészségkárosodás miatt, és ez bizonyíthatóan, tehát ennél feltétlenül több van, de ez az, ami bizonyítható, és mondjuk szokták Magyarországot az 1 millió alkoholista országának nevezni, akkor azt hiszem, hogy a kedves néző is érzi, hogy ez a két probléma még ma is a legnagyobb. Amiért az illegális drogok, akár a régebb óta úgynevezett klasszikus drogok, pszichostimulánsok, halucinogének, vagy az ópiátok vannak előtérbe, illetve most újabban ugye az úgynevezett parti drogok, annak az elsősorban az oka, hogy amíg a nikotin és az alkohol relatíve lassan ül, addig ezeknél a drogoknál gyakran előfordul olyan baleset, ami a drogfogyasztó azonnali halálát okozza. És ez mindig szenzáció értékű. Tehát ezért van az, amiért talán jobban fókuszálunk erre a kérdésre. De a föltett kérdésedre a válasz az, hogy voltak-e olyan társadalmak. Az emberiség történelmét én azt gondolom, hogy végig kísérte a drogfogyasztás. Tehát ha most a Bibliához visszanyúlunk, hát a dohányzás ellenes kampányt nem olvashatunk a Bibliában, de nyilvánvalóan azért, mert abban a korban még nem dohányoztak az emberek, viszont az alkohol már ott volt, hiszen tudjuk, hogy az egyiptomiak már nagyon finom söröket tudtak állítólag főzni. Tehát a Biblián is végigvonul az, hogy például az alkoholnak, az alkoholfogyasztásnak a tilalma. Tehát innen is láthatjuk azt, hogy már abban az ókori kultúrában is problémát jelentett például az alkoholfogyasztás. Tehát nem gondolnám, hogy ki lehetne emelni egy-egy társadalmat, vagy egy-egy népcsoportot. Egy biztos, hogy a társadalomnak a jóléte, az életszínvonala, az mindig meghatározta azt, hogy milyen mértékű volt ez az úgynevezett drogfogyasztás. De azt se felejtsük el, hogy ez is úgy igaz, hogy mind a társadalom nagyon szegény rétegében előfordult ez, és tudjuk nagyon jól, hogy a leggazdagabbak között is. Tehát azért itt a háttérben egészen más motivációk vannak, amik ezt befolyásolják.
0: Igen, amikor én arra kérdeztem rá, hogy mennyire érintett ez régen társadalmakat, akkor gondoltam ilyenekre, például, hogy Dél-Amerikában tudjuk, ugye, hogy például ott tudjuk, de azért sok egyéb területen is, Afrikában, a szigetvilágban, hogy általános, tehát kicsi kortól kezdve általános olyan anyagoknak a használata, növényi, főleg növényi anyagoknak a használata, amelyik, hát ugye pszichotikumnak számít, tehát módosítja a tudatot. És én arra próbáltam rákérdezni, hogy még, mert köszönjük, nagyon, nagyon örömteli volt, amit válaszoltál, mert ez az, amit nem igazából gondolnak át az emberek. Tehát, amit mondtad, és amikor drogkérdésről van szó, akkor biztos valami olyan, ami kiüti az embert, ami extatikus állapotba keríti, ami rongyá teszi, és alkalmatlanná a társadalmi életre. És azért kérdeztem erre rá, hogy vajon miket értek el ezek a társadalmak, ahol általános volt a drogfogyasztás. Tényleg úgy tűnik, minthogyha igazából ott lett volna nagyszerű fejlődés, ahol nagyjából ezeknek a tilalma van jelen. Ugye 100-150 évvel ezelőtt Amerikában megpróbálták ezt. És most a következő kérdésem az lenne, ugye, hogy volt alkoholtilalom, hát ugye a dohányra nem tudunk, most próbálkozik a társadalom visszaszorítani ezt a problémát, de mire mentek? Ez a következő kérdés, tehát a tilalmakkal. Akár egy államban a tilalmak fáinak, a tilalomfák felállításával mentek-e előre a dolgok? Segítenek-e ezek a dolgok?
1: Hát én úgy gondolom, hogy talán abból kellene kiindulni, hogy mi is az oka annak, hogy valaki elkezd tudatmódosítószereket használni. Kezdjük a legelején. Tehát a maga a drog szónak sem teljesen egységes vagy egyértelmű a jelentése a mai társadalomban. Mert egyrészt van egy tágabb jelentése, tehát a drognak nevezünk tulajdonképpen minden olyan természetes vagy mesterséges anyagot, amit a szervezetbe jutatva valamiféle hatást produkál. A szűkebb értelemben, tehát ami mi ma drognak nevezünk, vagy kábítószernek, azok az anyagok, amelyek a központi idegrendszerbe jutva ott érnek el valamiféle tudatmódosító hatást, nem beszélve arról, hogy ezek a szerek minden esetben hosszú távon károsítják az egészséget. Tehát ez talán így megfogalmazás alapján így lehet rendbe tenni a fogalmakat. Hogy miért kezd el valaki kábítószert fogyasztani? Van egy nagyon jó aforizma, ami nagyon röviden összefoglalja ezt, ami úgy szól, hogy a függőség az az embernek a teljesség, a békesség és a boldogság iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát ha az illető nem érzi magát boldognak, ha nem érzi teljesnek az életét, ha békétlen, akkor óhatatlan, hogy olyan szerekhez fog nyúlni előbb-utóbb, ami feletteti vele ezt a mondjuk azt sikertelen állapotot. Tehát ebben benne van a válasz is a kérdésre, hogy vajon a tilalmakkal mit lehet elérni. Hát gyakorlatilag semmit. Tehát a tilalmaknak lehet módosító hatása, de átütő sikert nem lehet elérni. Tehát amire utaltál, ugye Amerikában az alkoholtilalom, hát tudjuk, hogy annak mi lett az eredménye. Hát az lett, hogy az illegális alkoholcsempészet, mondjuk a csempészet az mindig illegális, de hát ugye az alkoholcsempészet és az alkoholfogyasztás az felvirágzott. Magyarországon is voltak ilyen kezdeményezések alkohollal, hiszen volt egy időszak, amikor még a múlt rendszerben, amikor nem lehetett ugye 9 óra előtt szeszes italt kapni a ABC-be és a közértekben, de hát ugye erre mondta Hofi Géza, hogy az, akinek nincs otthon annyi pálinkája, hogy kibírja 9 óráig, az száradjon ki, tehát hogy az emberek elég leleményesek, és aki függő, az mindenféleképpen megtalálja azokat az utakat, amellyel ezt ki tudja játszani.
0: Igen, valóban általában a tiltásokkal nem sokra megyünk, ugye ezt gyakorló szülőként is tudhatod, meg tudhatom én is, de mégis azért van-e ezeknek visszatartó hatásuk? olyan szempontból, hogy azért a józanabbul gondolkodó ember átézi vagy átértékeli a korábbi helytelen élet gyakorlatát, és esetleg egy könnyebbségnek érzi azt, hogy jó, hogy van azért ez a felhívás, mert azért ez végül is egy felhívás, hogy amit tesz az ember, az nem jó, nem jól teszi. Tehát én arra gondolok, hogy azért csak lesz valami eredmény, vagy lesz valami foganatja.
1: Ha eredményről beszélünk, akkor a prevenció oldaláról biztos, hogy van eredménye. Tehát az, aki már drogfogyasztó, annál nem hiszem, hogy az eredményt fog elérni. Tehát a drogfogyasztásnak van egy olyan speciális része, amit úgy neveznek a drogosok, hogy anyagba zártá válik az illető. Tehát egyetlen egy dolog fogja érdekelni, hogy hozzájusson a kábítószeréhez. Tehát a drogos, ugye azért is mondjuk, hogy ez egy szenvedélybetegség, tehát benne van a szóban, hogy betegség. És ez azért betegség, mert nagyon sok esetben a drogfogyasztó tudja, hogy az egészsége tönkre fog menni, tudja, hogy esetleg idő előtt el fog halálozni, tudja azt is, hogy a társadalom bünteti, akár börtönbüntetéssel, pénzbüntetéssel, de nem tud ellene mit tenni. Tehát ezt kell nagyon jól látni, hogy az illető lehet, hogy mentálisan felfogja és eljut odáig, hogy tudja, hogy ezt nem kellene csinálni, de ha már fogyasztja, pontosan azért betegség, mert egyedül nem tud tőle szabadulni. Tehát ez az, amit nagyon-nagyon jól kell látni. Most ugye a dohánytermékekkel kapcsolatban van ez a tilalom, amit én személy szerint nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Elsősorban nyilvánvalóan a passzív dohányosok védelme érdekében, vagy a nem dohányzók védelme érdekében történt ez a dolog. Nem gondolnám, hogy a dohányosokat vissza fogja fogni. Tehát a dohánytermékek árának az emelése, ezek a törvényi előírások talán ideig, óráig eredményeket lehet elérni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy a havi büdzséjéből nem tud kijönni, és ezért megpróbálja csökkenteni a naponta elszívott cigaretták mennyiségét, de miután függőséget okoznak ezek a szerek, és egyedül tényleg nem nagyon kevesen tudnak megszabadulni, előbb-utóbb vissza fognak térni erre. Annyi lesz a különbség, hogy azt a pénzt, amit eddig esetleg egészségesebb élelmiszerekre fordítottak, vagy esetleg kikapcsolódásra, szórakozásra, azt most ezeknek a szereknek a beszerzésére fogják fordítani.
0: Igen, örülök annak, hogy ezt megemlítetted, mert végül is jó szándékból jönnek létre ezek a tilalmak, tehát nincs mögöttes valami rossz szándék, kimondottan védik az embereket, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy nekünk ez végül is öröm. Ugye a hetednapi adventista egyház mindenféle droggal szembefordul, tehát mindenféle tudatmódosítószerrel szembefordul. Örülök neki, hogy az alkoholt már megemlítettük, mint drogot, mint legális drogot. Nem egészen érzem úgy, hogy azzal kapcsolatban is olyan nagy lenne azért az összefogás, tehát a társadalmi összefogás az alkohollal szemben. Jól emlékszem, még a gyerekkoromban, hogy a fogorvosi rendelőbe se lehetett úgy bemenni, hogy ne legyen egy hatalmas plakát, hogy az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Tehát azért én egy kicsit hiányolom ezt az alkohollal kapcsolatban, de egy másik kérdéssel is foglalkozunk, hogy vannak az úgynevezett könnyebb szerek, amelyek serkentőek, vagy éppen nyugtatóak. Ugye te vagy a szakember, hogy akkor nagyjából mik tartoznak ide ezek közé, az úgynevezett könnyebb szerek közé, amelyeket talán nem is tartunk annak, amit nem tartunk olyan veszélyesnek, például, mint az alkoholt, a dohányt, vagy a többi illegális kábítószert.
1: Igen, tehát ugye a könnyebb szerekről azért nehéz beszélni, mert ilyen nem igazából létezik. Tehát lehet, hogy lehet nevezéktanilag könnyebb és keményebb szerekről beszélni. Általában azt különbözteti meg a könnyebb és a keményebb szereket, hogy a függőségnek milyen fajtáját, milyen mértékét okozzák. Talán tudják azt a kedves tévénézők, hogy egyrészt van egy pszichés függőség ezekhez a kábítószerekhez, és vannak olyan típusok, amelyekhez kialakul szomatikus vagy testi függőség. Tehát a keményebb drogok azok, ahol szomatikus függőség is kialakul, nem csak pszichés függőség. Ugye a pszichés függőség ami nagyon érdekes, de bármihez kialakulhat tulajdonképpen pszichés függőség. Nem feltétlenül kell a klasszikus értelemben vett kábítószerekről beszélni, beszéljünk a gyógyszerekről. Tehát és ez lehet bármilyen típusú gyógyszer. Van egyfajta pszichés függőség egy jól bevált gyógyszer tekintetében, például, hogy néz ki a csomagolása, milyen a tabletta színe. Mindig el szoktam mondani, hogy ha egy gyógyszergyártó le akarja pusztítani egy adott készítménynek az eladását, a legjobb módszer az, ha megváltoztatja a csomagolást. Még egy következő nagyon fontos lépés is a biztos sikertelenség felé vezető úton, hogyha esetleg a színét vagy az alakját a tablettának, mert a beteg biztos, hogy vissza fog jönni, hogy ez ugyanaz a nevű, de ez nem úgy használ. Egyszerűen azért, mert a hatáshoz kialakul egyfajta pszichés vezetettség is. Na most ugyanígy a könnyű drogok, a pszichostimulánsok mindenféleképpen ide tartoznak, tehát gondolok itt a úgynevezett diszkódrogokra, tehát az amfetamin származékokra, a speedre, az extazira, de ide tartozik a kokain is, amit egyébként az elején beszéltünk, hogy már egész korai társadalmakban is említetted Dél-Amerikát. Tehát például a kokainnak is egy egész komoly története van az emberi társadalmat tekintve, hiszen a kokaint azt úgy fedezték föl, hogy a Peruban, amikor az indiánokat dolgoztatták az aranybányában, akkor a felügyelők figyelték azt meg, hogy ezek az indiánok valami cserjének a zöld levelét rágicsálják, és ennek hatására nagyon kevés élelmiszerrel és sokkal nagyobb teljesítményre voltak képesek, és akkor kezdték el vizsgálgatni, hogy akkor most mi is ez a növény, ugye ez volt az erythroxilon kóka, amiben ugye a kokain megtalálható. Utána volt ugye a 1800-as évek vége felé kiderült, hogy ennek a kokainnak van egy nagyon jó helyi érzéstelenítő hatása, tehát az orvostudományban is használták, hiszen talán kevesen tudják, hogy a kokainnak köszönhetjük, hogy az első szemműtétek létrejöhettek. Ugye ma már a kokainra úgy gondolunk, mint kifejezetten kábítószerre, nyilvánvalóan azért, mert vannak sokkal jobb helyi érzéstelenítőink, mint a kokain, és hát talán a kedves tévénézők is volt már, hogy fogyasztottak Coca-Colát, és hát a Coca-Cola az azért Coca-Cola, mert a kezdet-kezdetén bizony volt benne kokain. Hát a rossz hír ugye a fiataloknak, hogy ez ma már nincsen, tehát emiatt Coca-Colát ne vásároljanak. Nem is tudom, hogy szabad ilyen termék megjelenítést mondani egy ilyen műsorban, de lényeg az, hogy sajnos van benne a koffein és más egyéb anyag a Coca-Colában, ami hát függőséget okoz, tehát ezt mondjuk sikeresen áthidalták ugye a gyártók. Tehát, hogy ide tartozik ugye a könnyű drogokhoz a kokain, de ide tartozik mondjuk a hallucinogének közül a marihuána, ami körül a legnagyobb vita van, és ez nagyon érdekes, hogy szakmai körökben is. Tehát még orvosok között is nagyon sokszor nem egységes az álláspont. Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy most miért ne lehetne a marihuánát engedélyezni? Hát azt mondjuk, hogy most akkor most nem csak dohánylevél van abban a cigarettában, hanem van egy kis vadkender levél is. Hát most az miért lenne akkor a gond? Hát hiszen nem okoz testi függőséget. Csak nagyon kevesen tudják, hogy egyrészt a pszichés függőség is nagyon erős a marihuánához, nagyon hamar kialakul. És bizony-bizony éveken, évtizedeken keresztül nagyon komoly szellemi leépüléshez vezet. Tehát a szellemi képességeknek olyan fokú romlását okozza, ami nem rögtön jelentkezik. Tehát nem egy szál cigitől fog elbutulni az illető, hanem lehet, hogy el fog telni mondjuk 10 év, és akkor ezek a kognitív funkciók, mint a tanulás, memória, figyelem, ezek bizony drasztikus hanyatlásnak indulnak. Tehát ezek az úgynevezett könnyű drogok. A nehéz drogokhoz tartoznak ugye az ópium származékok, ópiát származékok, a heroin, a morfin, a szintetikus morfin származékok. Ezeket azért hívják kemény drogoknak, mert nagyon nehéz tőlük megszabadulni. Tehát olyan testi függőséget okoz, ami azt eredményezi, hogy nem is lehet rögtön leszoktatni az illetőt. Tehát egy morfinistát, egy heroinistát nem csukhatok be egy gumiszobába, és azt mondom, hogy majd 3 nap múlva kiengedlek, és akkor már feltehetően jól fogod érezni magad, mert bele fog halni az illető, hogyha nem kap valami olyan szert, amivel az elvonási tüneteiket enyhítjük. Tehát ezért van az, hogy általában egy morfinistát, egy heroinistát több lépcsőbe lehet leszoktatni. Kemény drogról egy kicsit könnyebb drogra, és utána lesz teljesen abszinens.
0: Igen, Olvastam orvosi véleményeket a marihuána fogyasztásról, és jó néhány pszichiáternek véleménye az, hogy a korán megkezdett, tehát a serdülőkor körül megkezdett marihuána fogyasztás sokkal erőteljesebben hozza ki a gyerekeknél, illetve hát a serdülőknél a skizofréniára való hajlamot, hogy erről tudhatunk valamit? Vannak erről adatok?
1: Hát én személy szerint nem olvastam adatot, és talán elég öreg vagyok, hogy bevalljam, hogy nem olvastam erről adatot, így kifejezetten a skizofréniáról, tehát ez biztos, hogy mondjuk a pszichiáterek jobban tudják, de egy érdekes adalék lehet, nem, megmondom őszintén nem, tehát így kifejezetten a skizofrénia és a korai marihuána fogyasztásról én nem olvastam, de mondjuk, ha nem csak a marihuánáról beszélünk, hát azt is tudjuk, hogy például a nikotinnal kapcsolatban is, tehát az anyának a terhesség alatti dohányzása, az a gyereknél körülbelül 18 éves korig gátlólag hat a tanulásra, tehát a kognitív funkciókra, ami bizonyított dolog, amit megint kevesen tudnak. Tehát, hogy nem kell egészen elmenjünk a kokainig, akár a nikotinnál is mondhatjuk azt, hogy a gyermek jövőjét döntően befolyásolhatja például egy ilyen terhesség alatti dohányzás.
0: Igen, mert tudom, hogy ezzel egy kicsit az ember darásfészekben nyúl, de azért szeretném, hogyha erről is beszélnénk. Mi a helyzet a kávéfogyasztással? Nagyon sokan vannak, akik kimondottan a könnyű drogokhoz sorolják a rendszeres kávéfogyasztást. Vannak, akik védik, vannak, akik azt mondják, hogy olykor-olykor szinte orvosság. Hát akkor mi az igazság a kávéfogyasztással?
1: Hát az igazság az, hogy ugyanabba a pszichostimulás csoportba tartozik a koffein, mint amiben a diszkódrogok, amiben a kokain, és amiben a nikotin is. Csak nyilvánvalóan sokkal kevésbé okoz függőséget. Nem kevésbé, hanem a függőségnek a mértéke sokkal kisebb. Tehát nagyon hamar kialakul a koffeinhez való hozzászokás, ami a jó hír, hogy viszont egy hét alatt le lehet szokni a koffeinről. Tehát nem tart hosszú ideig maga a leszokási folyamat. És a koffeinről azt tudjuk, hogy az orvos tudományban is használják a koffeint, vagy használták a koffeint.

0: kicsit üvegesen ugye merett maga elé, és ráadásul nem is ivott elég folyadékot. Viszont a koffeinnel kapcsolatban, amit kevésbé tudnak, hogy egyrészt nagyon jelentős hatása van például a szívritmusra. Azt már tudjuk nagyon régóta, több évtizede, hogy a pitvar fibrilláció, tehát a fibrillációs típusú szívzavaroknak a gyakoriságát fokozza. Amit talán kevesebben tudnak, hogy van egy csomó olyan nyomelem, aminek a felszívódását gátolja. Tehát gondolok itt mondjuk a kálciumra. Egy megjegyzés, a csontritkulás népbetegség, főleg a hölgyek körében. Ha valakinek a csontsűrűsége határ érték közelébe van, ha leáll a kávéval, nem csak a kávéval, a koffeinnel. Mert ma ugye a fiatalok koffeinfogyasztása nem a kávéból adódik, hanem az energiaitalokból. Tehát ha koffeinfogyasztásról leáll valaki, akkor a kálcium jobban fel tud szívódni. Ha valakinek van egy vashiányos anémiája, egy vérszegénysége, a koffein gátolja a vasnak a felszívódását. Kávé vagy koffein bevitel abbahagyásával javulhat a vasnak a felszívódása. Tehát van egy csomó olyan élettani hatása a koffeinnek, ami hosszú távon káros az ember szervezetére, de ugyanígy igaz a vitamin felszívódás sokra, tehát egy csomó vitaminnak a felszívódását is gátolja a koffein. Tehát minden olyan vitamin hiányos állapotban a koffein fogyasztás az kifejezetten káros.
1: Kimerhetjük mondani azt, hogy akkor a kávé és a drogok közé tartozik?
0: Abszolút kimerhetjük mondani, hiszen ugyanúgy a legális drogok közé tartozik, mint a nikotin, vagy az alkohol, és ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy hát drogként lehet számon tartani, akkor mindig azt szoktam mondani, hogyha valamely szer elvonási tüneteket okoz, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá lehet szokni. Tehát a kávénál ugyanez a helyzet, hogy ha valaki abba hagyja a koffeinfogyasztást, biztos, hogy az első 2-3 napja a szörnyű lesz, mert fáradt lesz, levelt lesz, a feje fog fájni, akár a csontjaiban érezhet ilyen influenza-szerű fájdalmakat, tehát nagyon-nagyon sok olyan nem csak pszichés, hanem akár szomatikus tünet is jelentkezhet, ami a koffein elvonásnak a következménye.
1: Hát most egy kicsit felvázoltuk a drogokat, és nagyon jó is, hogy lényegében végigmentünk a skálán, egy lenne még. Ugye a kávé úgy látom, hogy minden korosztályt érint, de különösen érinti a középkorúakat és az időseket. Mi van a fiatalokkal, akik már egy picit említetted az energiaital kérdést? Beszéljünk erről.
0: Az energiaital kérdés azért nagyon-nagyon fontos, mert ugyanúgy, ahogy hát el szoktuk mondani, hogy a só és a cukor bevitelünk, azért vannak velük gondok, mert észrevétlenül viszünk be nagyon nagy mennyiséget. Na most egy ilyen, a koffeinnel ugyanez a helyzet. Tehát egy fél liternyi kólában körülbelül egy közepes erősségű fekete kávénak megfelelő koffein van benne. Ugyanez a mennyiség, ez benne van egy decinyi energiaitalba. Tehát, és hát nyilván a fiatalok nem feltétlenül csak egy decit isznak meg belőle, mert ha jól tudom, akkor ezek a kisebb palackok is legalább 2 deci, vagy talán 2,5 deci, vagy 3 deci. És hát örülök, hogy olyannal beszélgetek, aki már kipróbáltam.
1: Nem próbáltam, csak láttam náluk. Láttam, hogy körülbelül
0: korajtak, hogy nagyjából 2,5-3 deci. Igen.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszont hallásra.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ugye, ahogy egy héttel ezelőtt ígértem, ebben az időszakban, csütörtök esténként, az ifjúsági táborokról, eseményekről szeretnénk egy kis ízelítőt hozni az önök számára. A mai alkalommal a 2026-ban megszervezett országos ősker találkozóról, táborról szeretnénk egy néhány gondolatot megosztani. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Szép Szilvia Orsolyát, a Délerdi Egyház terület társigazgatóját, Isten hozott körünkbe.
1: Köszönöm szépen, örvendek, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
0: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Ferenc Zorgel Botond lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Örülök, hogy hozhatom a fiatalok örömét.
0: Úgy tudom, hogy az idei évben, nyáron az ősker táborban együtt szolgáltatok, képviseltétek az egyház területet, nyilván nem csak ketten, hanem többen voltatok ebben a csapatban. Miről is szólt ezen a nyáron az ősker tábor?
2: Különleges volt az idei, hiszen minden negyedik évben megszervezik az országos ösvénykeresők táborát. Ugye minden évben külön az egyház területekben működő zónák, akik szerveznek helyi táborokat, de négy évente egyszer egy közös tábort szervezünk, amiben az ország minden egyház területéről és zónájából levő ösvénykeresők hivatalosak, úgyhogy számban elég sok és nagyon népes volt a csapat. Kihívás is volt, vannak pozitív részei is, vannak nyilván negatív részei is ennek, de tapasztalatként mindenképpen hasznos volt legalábbis nekünk szervezőknek is, de a gyerekeknek is.
0: Hogyha a számokra gondolunk, mert szó volt a számokról, körülbelül milyen létszámban vetetek részt ezen a táboron? Lehet, mint szervezők, lehet, mint fiatalok az ország szintjén.
1: Szervezőkkel együtt körülbelül 1500-an vettünk részt ebbe a táborba. Az elmúlt évhez képest, négy évvel ezelőtt ahhoz képest gyarapodtunk, többen voltunk. A Dél-Erdélyből pedig, hogyha ezt külön kiemelhetnénk, akkor több mint 200-an voltunk.
0: Nem volt egy kicsit sok, 1500 fiatal, azért nagy kihívás megszervezni egy ilyen tábort ennyi személlyel. Hogy lehetett a programot kézben tartani, és mindent úgy dinamizálni, hogy jó legyen?
1: Ez egy olyan dolog, ami az átlagtól eltérően nem tudunk felkészülni egy fél év alatt, vagy pár hónap alatt. Ez egy több mint egy éves munka. Igazából, amikor lejár az egyik országos tábor, akkor már elkezdjük tervezni a következőt. Úgyhogy nagyon sok munka van a háttérben, logisztika, nagyon sok álmatlan éjszaka akár, nagyon sok ima, és ezáltal tudjuk valahogy összetartani. Minden konferenciának megvan a külön feladata, hogy ő mit vállal és miért felelős, és akkor ezáltal szétosztva valahogy meg tudjuk oldani azt, hogy összetartsunk egy ekkora tábort.
0: Hogyha a szervezésnél vagyunk, akkor körülbelül hogy képzeljük el a szervező csapatot, milyen módon, hát nem, hogy osztottátok el egymás között a feladatokat, mert nyilván több feladat van, hanem kik voltatok ebben a szervező csoportban, körülbelül hányan, és milyen szinten, mondjuk itt gondolok az unió részéről, az Adventista Egyház unió vezetősége részéről, az egyház területek részéről, hogyan működik ez?
2: A Romániai Unióban, vagy unió szintjén Benjamin Stan, aki az ösvénykeresőkkel foglalkozik, és ő volt igazából a nagy ernyő, aki összefogta a szervezést is, a programokat is, meg átlátta a feladatokat. Azon kívül mindegyik egyház területtől a társigazgatók, akik az ösvénykeresőkkel foglalkoznak, ők voltak, és voltunk benne igazából a szűkebb szervezői csoportban, és onnantól pedig a szervezést pedig továbbadtuk, vagy leosztva, kiosztva a feladatokat. Volt vagy két-három hétvége is, amit együtt töltöttünk szervezésben és imádkozásban is. Ugye előtte azért tudjuk, hogy egy ekkora tömeget és ekkora egy ekkora tömegnek átadni egy üzenetet, kihívás, és mi emberekként nem tudjuk megtenni, még akkor is, hogyha mindenre is gondolnánk. Természetesen nem sikerült mindenre, és nem, most sem sikerült mindenre gondolni, de összességében révén, hogy nekem ez az első tábor volt, országos tábor, amiben szervezőként is részt vettem, szerintem hasznos volt, és építő is, aki nyitott volt erre.
0: Rátok nézek, és látom ezt a, mondhatom így, Orsi másod egyenruha, mert beszélgettük az adás elején, hogy az elmúlt évben, az akkori adásban, az ünnepi egyenruhába jelentetek meg a stúdióban is, most pedig a másod egyenruhával, amin különböző emblémák, logók vannak, egy szót, hogyha erről lehetne ejteni, nyakkendőt is meg lehet amúgy újból kihangsúlyozni, hogy mit is jelent, mi a jelentősége.
1: Igen, tehát ez a második egyenruhánk, amit hordunk, az elsőt azért a különlegesebb alkalmakkor szoktuk, mint egy táborkezdés, keresztség, vagy más hasonló események. Ezt a második egyenruhát igazából sokkal kényelmesebb hétköznap is bármikor felvenni egy tábor alkalmával, vagy hogyha különlegesebbé szeretnénk tenni egy szombat délelőtöt, mikor ennyien vagyunk, akkor viseljük. Ennek annyi igazából a különlegessége, és onnantól válik egyenruhává, hogyha a piros pólón megjelenik az ösker logó, megjelenik a Romániának a zászlója, és az ifjúsági ügyosztálynak, az ifjúságnak a szintén a logója. Ezen kívül pedig ugye az ösker nyakkendő, amit viselünk vele.
0: Nézzük meg akkor a tábort, hogy hol is szerveződött meg, milyen témára gondolt a szervezőcsapat, kik voltak azok, akik a különböző szolgálatokért feleltek. Itt a lelki üzenetre gondolok leginkább, de más gondolatokat is ki lehet emelni. És aztán nézzük meg, hogy ha képekben is el lehet mondani, hogy mi történt az esemény ideje alatt.
2: Minden tábornak van egy központi témája, és ha lehetséges, akkor egy központi szereplője is, akiről beszélünk, és akinek az életútját áttanulmányozzuk a hét folyamán. A 2026-os országos tábornak a témája az Péter volt, Péter élete, és ahhoz, hogy a gyerekek valamiféleképpen megfogják azt az üzenetet, amit akár Péter életéből szeretnénk közvetíteni nekik, szükség volt egy mottóra is, és a motto Chemat Scimbat Trimis románul, magyarul úgy tudnám lefordítani, hogy Isten elhív, megváltoztat és elküld, vagy kiküld, ugyanis Péter életében ezeket a főbb mozzanatokat találjuk meg, és ez volt a fő célunk, hogy a gyerekeknek minden tevékenység folyamán tudjuk ezt átadni nekik, tehát játékok, kézműves foglalkozások, vagy bármilyen más kihívásokon belül is, de ezen kívül voltak reggel és este is olyan közös alkalmak, amikor együtt énekeltünk nagyon sokat, és egy-egy lelki üzenetet mutatott be a meghívott lelkipásztor, és így próbáltuk a gyerekek és az ösvénykeresők számára is átadni ezt. Nyilván, hogy minden feladat, minden mozzanatban volt egy-egy felelős is. Itt most nem is tudnék neveket mondani, hiszen ez az első volt, hogy a teljes szervezésben benne is voltam, de mégsem látom át a teljes mértékben. De elég ügyesen csinálták a feladatukat a többi kollégák, úgyhogy ilyen szinten bátorító volt az, hogy mindenki komolyan veszi a feladatát, hiszen mi is próbáltuk önmagunkra alkalmazni a mottót, mielőtt a gyerekeknek adnánk tovább ezt a bátorítást. Előbb mi kellett ezt magunkra vállaljuk és műveljük is.
0: Mi a véleményetek? Sikerült az ösvénykeresőket elvezetni arra az ösvényre, és azon az ösvényen tartani, ami a motto, a tematikát jelentette, elhívva, megváltozva és elküldve? Ezek valamilyen szinten átmentek, átment ez az üzenet a fiataloknak. Milyen bizonyítékai vannak ennek, vagy hogy gondoljátok, hogy milyen eredménye volt ennek az üzenetnek a fiatalok életében?
1: Úgy gondolom, hogy igen. Minden este a tábori lelkész, ő Nácsis Árdélyán volt a bánáti konferenciától. Nagyon szépen felépítette sorba ezt az egészet, és próbált rámutatni arra, ugye, hogy ne csak próbáljunk olyanok lenni, mint Péter, hanem fogadjuk el azt, hogy Isten minket is elhív, kegyelme által meg tud változtatni, és azután pedig válaszoljunk a hívásra, és menjünk, amikor elküld. És talán csütörtök este, nem tudom, melyik este lehetett, de a tábori lelkész egy felhívást indított a gyerekeknek, hogy aki úgy érzi, hogy szeretné követni Istent, vagy érzi ezt az elhívást, akkor lépjen előre egy imára, és akkor volt az az egyik nagy visszaigazolás, amikor több száz gyerek kiment a többiek elé, és vállalta bátran, hogy ő el szeretne indulni ezen az úton.
0: Gratulálunk, és köszönöm, hogy ezt a tapasztalatot megosztottad itt velünk. Nézzük meg akkor a fényképeket, amelyeket hoztatok, hogy mi is történt a tábor ideje alatt.
2: Ez egy pillanatkép a tömegről és a színpadról, hogy hogyan is voltunk elrendezve, hogyan is ültünk le.
1: A tábori kezdés egy kicsit különlegesebb volt, amikor ennyien összegyűltünk, akkor nem hagyományosan nézzükben, ahogy szoktunk állni, hanem mindenki elhelyezkedett, és az egyik érdekes pillanata, szép pillanata az volt, amikor sorban fel voltak szólítva a konferenciák, és akkor végigvonultunk a konferenciák zászlóival a gyerekek között, és elhelyeztük majd a zászlót a színpadon. Ugye 6 konferencia volt a táborban, ezen kívül pedig volt egy képviselet az Egyesült Államokból is. Ezek itt a kezdés pillanatai. Azért egy hidegrázós pillanat szerintem mindenkinek, amikor 1500-an énekelünk egy éneket, vagy főleg az ösker himnusz, mert aki benne van, az úgy neki egy fontos pillanat, mikor egységesen arról énekelünk, hogy egyek vagyunk, és készek vagyunk Jézus követni. Itt egy érdekesség, ezt a fotót azért tettem be, hogy aki figyelmes volt esténként az esti plenárisokon, azok észrevehették, hogy a tábori lelkésznek mindig a hátára fel volt írva egy kis apró üzenet, egy tanulság, vagy egy felhívás, amit azon az este szeretett volna jelezni nekik. Ez talán az első este volt, amikor itt arról beszélt, hogy fogadjuk el az elhívást, a hívást.
2: És kiemelte a lelkész azt is, hogy Isten nem egy tökéletes szemét hívott el, hanem nagyon sok hiánnyal. És ez az üzenet szerintem is nagyon hasznos, főleg a fiatalok számára, akik kialakulóban van az ő személyiségük, és a képességeik is, ugye iskolát végzünk, tanulunk, stb. És nagyon sokszor talán úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég hasznosak, vagy nem lehetünk, vagy nincsen annyira jó képességünk, amivel a Istent tudnánk szolgálni, de íme a Péter életéből azt látjuk, hogy a Isten bárkit fel tud használni, csak egyetlen egy tényezője van ennek, hogyha mi azt vállaljuk és elfogadjuk az ő hívását.
1: Igen, néhány pillanat az esti alkalomról, meg ez az esti plenáris reggel, amikor együtt találkoztunk, tehát mindig reggel és este volt az, amikor egy helyen voltunk az egészen. Általában reggel az áhítatokon egy-egy lelkész arról beszélt, hogy az ő életében mit jelentett az elhívás. Inkább egy ilyen tapasztalatmegosztás volt a gyerekekkel, nem egy kimondott prédikáció.
0: Ahogy minősítitek az ilyen jellegű üzenetet, amikor tapasztalatból beszélnek az előadók, nagyobb hatással vagy kisebb hatással van a hallgatóságra?
2: Személyesen, inkább személyes véleményként biztos, hogy nagyobb hatással van a személyes tapasztalatok, a megosztása, hiszen személyes is, és valaki a sebezhetővé is válik, amikor azt elmondja. Nyilván, hogy a bibliai történetek képezik a tartalmat, de legtöbb gyerek jól ismeri azokat. Nyilván, hogy vannak olyanok is, akik először találkoztak Péter történetével a táborból, de mindenképpen, hogyha a Istennel való kapcsolat vagy élményt valaki személyesen éli meg, akkor egy testközeli példa vagy akár lehetőség egy fiatal számára, hogy igen, lehetséges, mert akinek sikerült, az él, és itt van előttem. A Biblia is erről beszél, hogy igen, lehetséges, a Jóisten elhív, a Jóisten szeretne veled foglalkozni, rád figyel, ellenben időben és kultúrában távol állnak azok a személyek tőlünk. Úgyhogy számomra mindig is hasznos volt, hogyha valaki a személyes életéből oszt meg a tapasztalatot a Jóistennel kapcsolatban.
1: Itt egy kis szemléltető, amikor el kellett vonuljon egy-egy konferencia, akár reggelizni közösen, vagy egy-egy tevékenységre, azért kicsit így, hogyha fentről is néztük, én úgy képzeltem, mint a Izrael népe menne valahova éppen. Hát érdekes volt látni ezt az egészet.
2: Az élmény is érdekes volt, hiszen a sátor helyek a sorban voltak kiosztva mindegyik egyházterületnek, azon belül is a különböző zónáknak. Úgyhogy volt olyan egyházterület, aki nagyon-nagyon sokat kellett meneteljen, akár 400-500 métert is, ameddig megérkezik a különböző tevékenységekhez. Mi egy kicsivel szerencsésebb egyházterület voltunk, hiszen a második területen voltunk, ahonnan kellett meneteljünk. De hátrányunkra mindenki ott menetelt el, úgyhogy az utolsó napokra már néha-néha dagonya is keletkezett, hiszen esős is volt az időjárás. Azért volt napsütés is, a tényleg utolsó napra már-már felszáradóban volt, de hát ez a sátoros táborok velejárója is. Örömet is ad, kihívást is, meg így utólag visszagondolva mosolyt is.
1: Még annyit elmondanék, hogy reggel és este volt egy-egy tábori himnusz, most úgy alakult, hogy kettő is íródott. Az egyik Péterről szólt, és ezt mindig reggel énekeltük, azt a himnuszt. Az esti himnusz pedig az már inkább a mottóról szólt, ez az elhívva, megváltoztatva, kiküldve, ami már inkább ilyen személyesebb volt, hogy az utolsó része is úgy szólt, hogy egyes számban, hogy én kész vagyok menni. Voltak nagyon ügyes műsorvezetőink, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket, de ők voltak azok, akik mindig kiemelték, hogy mi következik, vagy milyen fontos dolog következik, néha egy kis hangulatot, vagy tevékenységek előtt még bátorítottak.
2: A napi program az érdekes volt, nem egy hagyományos tábori program, és itt már elkezdődnek a képek a napi tevékenységekkel, azért, hogy egyszerre körülbelül 1200 gyereknek a tevékenységet és lefoglaltságot nyújtsunk, ezért szimultán egy időben kellett több tevékenységet végezni. Mindegyik egyházterület kapott egy-egy feladatot, egy-egy tevékenységet, ezért ki volt a tábor területére helyezve 6 különböző színű zászló, és a gyerekek iratkozáskor pedig kiválasztottak egy-egy színű karkötőt, és minden nap ahhoz a zászlóhoz kellett eljussanak, ahol a tevékenység folyt. A zászlók helyét ugye azok cserélődtek, de a tevékenységek helyei azok ugyanott maradtak. A tevékenységek közül megemlíthetjük a szakosításokat, ami az ösvénykeresők szerves részét képezi. Ez azt jelenti, hogy különböző hobbikba, tevékenységekbe, tudományokba, a természeti tudományokba, a különböző munkákba, mesterségekbe bepillantást nyerhet az ösvénykereső. Igazából egy ilyen rövid kurzust jelent, amit majd később hetekkel vagy hónapokkal utána pedig otthon is különböző feladatokkal be kell fejezni és el kell végezni. Itt ezen a képen az íjászat szakosítás látszik, a tájékozódás szakosítás, de voltak különböző lelki jellegű szakosítások, ami a Bibliával foglalkoztak, mint például, ha jól látom, akkor a Szent Sátor szakosítás, ahol az egyik kisfiút felöltöztették a főpap ruhájába, minél szemléletesebb legyen. ugyancsak egy kép erről a szakosításról. De olyan szakosítások is voltak, mint például az a mesterséges intelligencia, az AI, ugye az IA-szatról újból. Nem tudnám felsorolni az összes szakosítást, hiszen volt 14-15 minden nap, úgyhogy igen, itt például a kenyérsütés, ami hozzátartozik a tábori életkonyha szakosításhoz.
1: Voltak egy másik tevékenység, különböző csapatépítőjátékok voltak, ami részt kellett vegyenek, és itt az volt a lényeg, hogy közösen tudjanak megoldani egy-egy feladatot. Ezen kívül még volt egy olyan tevékenység, ahol szintén kaptak egy útlevelet, ezt már nem kellett csapatba csinálják, hanem ki voltak helyezve bizonyos helyre a pontok, hogy hol van egy-egy feladat, fel volt írva a fára, és akkor ezeket meg kellett ők csinálják, egy rejtvényt megfejteni. Az volt a lényeg, hogy a kiadott idő alatt minél többet tudjanak megcsinálni, és akkor azzal visszamehettek a vezetőhöz, és leellenőrizte, meg talán kaptak valami kis jutalmat. Az egyik szépsége szerintem is különleges része a tábornak az imasátor volt, ami szintén úgy volt kiépítve, hogy volt egy útlevél, és különböző állomások ezen a sátoron belül, mint például volt egy hálalánc, ahol fel kellett írni azt, hogy miért vagy hálás, és akkor hozzacsatoltad a már készülőben lévő lánchoz, ami hát tábor végére elég hosszú lett, és azzal díszítettük ki a színpadot a végén. Volt olyan állomás, ahol le kellett írják azt, hogy egy bibliaszöveget, ami bátorítja őket, volt olyan, ahol egy kőre rá kellett írják azt a terheiket, vagy akiért szeretnének imádkozni, a félelmeiket ráírhatták egy papírra és betenni egy vízbe, ahol ami igazából lemosta azt a félelmet, eltűntek a félelmek, és ami az egyik legfontosabb állomás volt itt az imasátron belül, volt egy felső szoba, oda fel tudtak menni, csendben el tudták olvasni Péter leveléből egy-egy fejezetet, utána pedig volt egy külön rész elkülönítve imára, ahova félre tudtak vonulni a gyerekek, és csendben zavartalanul imádkozni. Mindig ott volt a sátorban egy úgynevezett Péter, aki segített nekik, hogyha azt szerették volna, hogy együtt imádkozzanak, akkor imádkozott velük, és hogyha mindent tudtak teljesíteni, vagy szerettek volna teljesíteni, akkor a végén kaphattak akár egy kis jelvényt is emlékként, hogy ők voltak az ima sátorban.
2: Egy másik élménydús a tevékenység, amit hát igazából az egyik másik fénypontja, ami az aktivitást és az élményeket jelenti, ez a City Life, vagy pedig egy kisebb vidámparkszerűség, ahol a gyerekek nyerhettek ösvénykereső pénzt, amit ugye csak ott oda nyomtattunk, és csak ott használtunk, illetve felhasználhattak bizonyos ajándékok vásárlására, jelvények vásárlására, vagy akár élelmiszerek, mint például popcorn, vagy vattacukor, limonádé, és kürtös kalács, hiszen a délerdi egyházterület és az északerdi egyházterület is egy-egy külön standon kürtös kalácsot készítettünk, aminek hát nagy divatja volt, és nagy keletje is. Sorok voltak és a gyerekek örömmel kóstolgatták. Habár a tábori étel nem volt rossz, de emellett is nyilván szeretik az édességet, és keletje volt. Különböző játékokkal tudtak pénzt szerezni. Lehet ügyességi, voltak ügyességi játékok, memória játékok, de ismeretre rákérdező játékok is.
0: Ezeket a pontokat a nap bármelyik szakaszában meglátogathatták a fiatalok, például a lelki sátor, ahol mindig volt egy Péter, ahogy éltettem, tehát egy lelki vezető, fogalmazzunk így, vagy a kürtös kalács, ezek milyen program szerint működtek?
1: Az ima sátorot mindig lehetett menni bármikor, a nap bármely pontjában volt valaki ott, úgyhogy bármikor lehetett menni, ki mikor érezte szükségét. Ez például, ahol volt a kürtöskolás is, maga a City Life, ez meg volt a programban egy pont, hogy például délután 3-tól 5-ig ez fog történni, kitettük a standokat, és akkor mindenki kedve szerint válogathatott, hogy mind szeretne részt venni. Minden ilyen rész igazából órára le kellett legyen bontva, mert másképp nem lehet kézben tartani ezt az egész eseményt, úgyhogy nagyon sok önkéntesre volt szükség elsősorban ezeknél a standoknál, mert mikor 1200 gyerek elindul játszani, akkor nem elég egy-kettő, mert így is nagyon-nagyon hosszú sorok voltak egyes játékoknál. Ugye a gyerekek felfedezték egy idő után, hogy hol tudnak könnyebben nyerni, melyik a nehezebb, ott lehet nem állnak annyit, ezért úgy kellett készülni, hogy be tudjuk fogadni ezt a sok gyereket.
2: Ha az eső elkapott, akkor mindenki elővette a tartalék esőköpenyt, és néha az ernyőt is. Nem mindig sikerült elijeszteni az eső. Volt olyan alkalom, amikor erősebben esett, olyankor egy vagy két alkalommal megállt a program, de egyébként kitartóak voltak a gyerekek, és a felnőttek is, és ott maradtunk a program számokban.
1: Igen, ez volt az a pillanat, amiről beszéltem, amikor a gyerekek kimentek a hívásra. Ez szintén egy reggeli alkalom, amikor Gilu Poenariu, a Romániai Unió ifjúsági ügyosztályának az igazgatója osztotta meg tapasztalatát a gyerekekkel. Szombat reggel volt alkalmunk nem csak konferenciánként, de zónánként is találkozni, úgyhogy itt két-három fotó van a magyar zónáról, amikor egy kicsit együtt át tudtuk beszélni a hét történéseit, átismételni, mit is tanultunk a történetekből egész héten keresztül.
2: Úgyhogy amellett, hogy voltak nagy közös alkalmak, igyekeztünk arra is, hogy a gyerekeknek adjunk időt jobban megismerni egymást, mint közösség, kisebb közösség, ugye, mint a zónák. Úgyhogy voltak ilyen alkalmak is, volt egyik este egy közös tábortűzis a két magyar zónával, észak-erdélyi egyházterület magyar ösvénykeresői és a dél-erdélyi egyházterület magyar ösvénykeresői, hogy így is jobban megismerjük egymást.
1: Szombat délelőtti alkalom az is egy különleges alkalom volt, amikor több vezetőt felavattak mestervezetőnek vagy vezetőnek. Ez a vezető életében egy nagyon különleges pillanat, hiszen nem csak pár hónap alatt készül fel erre, hanem akár évek munkája van a háta mögött, ameddig eléri azt, hogy ő igazából egy más színű csíkot szerezzen a nyakkendőit, ami jelképes, hiszen az csak azt mutatja, hogy ő mennyit dolgozik. A másik különleges alkalom délután volt, szombat délután a keresztség. 14 fiatal keresztelkedett meg a tábor keretein belül, és ez persze alapból egy nagyon különleges és szép pillanat, mikor látjuk azt, hogy hány fiatal átadja magát, és vállalja ennyi ember előtt a hitét. Viszont az még szebb volt, amikor az utolsó szemét is alámerítették, kiment a vízből, akkor volt egy felhívás, hogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne, akár a közeljövőben, vagy a távoljövőben, szeretne egy ilyen lépést tenni, és átadni életét az Úr Jézusnak, akkor megteheti, és előreléphet, hogy együtt imádkozzunk, és itt is több mint százan előléptek, úgyhogy ezek olyan visszaigazolások a vezetők életébe, amikor tudjuk, hogy lehet, hogy fárasztó a munka, lehet, hogy úgy látjuk, hogy a gyerekek nem figyelnek, vagy nem annyira nem érdekli, de mégis a munkánk által el tudjuk vetni azt a magot, és ilyenkor látjuk, hogy igen, van értelme folytatni, és van értelme dolgozni és küzdeni a gyerekekért.
0: Nagyon szép gondolat ez, és szüksége van minden vezetőnek, bármilyen kategóriáról, csoportról legyen szó, hogy lássa a visszajelzést. Emberi gyarlóság ez, de Jóisten nem hiába hagyta így a mi számunkra.
2: Mint ösvénykeresők vezetői, Ez a célunk, tehát minden tevékenységet, amit végzünk, úgy a lelki tevékenységek, mint bármilyen játék, vagy bármilyen szakosítás, vagy kézműves foglalkozás. A célunk az, hogy a gyerekeket közelebb tudjuk vinni Jézushoz, és igazából a gyerekek a Jézus barátai tudjanak lenni. Felnőtt nyelvezettel az azt jelenti, hogy tanítványokká váljanak, és tulajdonképpen a keresség pillanata mutatta meg ennek a gyümölcsét. Nem mindig látjuk ugye az 5-8-as gyerekek életében, hogy tényleg kívül az emberek fele is felvállalják azt, akár keresztség által, hogy igenis Jézus tanítványaivá akarnak válni. Ellenben elmondhatom azt a saját életemből azt, hogy mindenképpen hatása volt az a 4 év, amikor ösvénykereső voltam arra, hogy igenis a Jóisten mellett döntsek, és mindenképpen ez egy olyan pillanat volt a keresztség, amikor a vezetők saját szemükkel is láthatták azt, hogy igen, az erőfeszítéseiknek van gyümölcse. Másképp arra bátorítjuk a vezetőtársainkat, hogy bármilyen esemény, például ösvénykeresők avatását, vagy pedig más eseményeket is a gyülekezetekben tartsunk meg, aminek több célja is van. Egy, hogy a szülők és a gyülekezet lássa, hogy igenis foglalkozunk a gyerekek lelki életével is, nem csak a fizikai életével, és azért is, hogy lássák azt, hogy valóban történik változás, pozitív értelemben is, habár nem tudjuk elkerülni azt is, hogy történhetnek negatív dolgok és események is a gyerekek életében, vagy akár miért is nem a tábor életében is. De a Jóisten ott van, és vigyáz rájuk, és erre felhasznál minket is.
1: Ez már az utolsó este pillanatai. A minden este mielőtt volt a lelki üzenet, előtte volt egy ilyen kis rövid jelenet igazából Péter életéből, ami rávezette már a gyerekeket, hogy miről is fog beszélni a tábori lelkész. Elmondta az utolsó üzenetét is itt a lelkészünk, és hát reméljük, hogy mindenki minél több tanulsággal ment haza a táborból.
2: Ugye a végső felhívás az az volt, hogy Isten arra akar felhasználni téged, és minden ösvénykeresőt, aki ott volt, hogy bemutassa az embereknek Jézus szeretetét, Jézusnak a küldöttje legyen az emberek között. Tulajdonképpen ez nekünk felnőtteknek is a feladatunk, és a legnagyobb kihívás is, hogy szeressük azokat, akik nem szeretnek viszont, és úgy keressük az embereknek a szükségleteiket, hogy azokra válaszolni is tudjunk. És tulajdonképpen ez ösvénykeresőként a küldetésünk, az, hogy az embereknek bemutassuk Jézust, úgy, hogy segítünk nekik, hogy az életükben hatékony tényezők vagyunk, nem csak akik elmondunk bizonyos értékeket a Bibliából, hanem azt éljük és bemutatjuk is.
1: Igen, és talán pont az volt az utolsó üzenet lényege is, hogy Isten elhív minket, kegyelme által ő megváltoztat minket, és engednünk el a Szentléleknek, hogy dolgozzon bennünk, és elinduljunk.
2: Itt az utolsó képeken a szervezőcsapat, az utolsó pillanatokban, amikor elénekeltük utoljára az ösvénykeresők himnuszát, majd pedig egy pár pillanattal később bezártnak és befejezetnek nyilvánította Benjamin Stan az idei országos tábort. Volt egy kis meglepetés is tűzijátékokkal, és próbáltuk fényképen is lencsevégre kapni azt, hogy mennyien is voltunk sötétben, úgyhogy telefonok blitz fényével körülbelül ennyi látszik a tömegből aznap este.
0: Ilyenkor, amikor országos szinten kerül megszervezésre az ösvénykeresők tábora, tábori találkozó milyen módon kerül sorra, és van-e már elképzelésetek, vagy lesz, vagy nem lesz egy visszapillantása a fiatalok számára?
1: Ez általában úgy történik, hogy zónánként lehet egy tábori beszámolót tartani, vagy akár csoportonként is meg lehet ezt tenni a gyülekezetekben, akár egy öskernap alkalmával, ami november első szombatja minden évben. De azért, hogy a gyerekek is együtt legyenek, ezért általában szervezünk egy találkozót. A Magyar Zónának nekünk terben van, hogy az őszi hónapok egyik szombatján ezt megtegyük.
0: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm ezeket a gondolatokat, fényképeket, a beszámolót, köszönjük a szolgálatot, amelyet teljesítettek együtt azokkal, akikkel elvégeztétek Dél-Erdély részéről, körülbelül hányan voltatok szervezők. Nagyon hozzávetőleges szám.
2: A mi csapatunk népesebb volt, hiszen ott volt Gányai Rinel, az ifjúságvezetőnk, de ezen kívül Mihály Petkó, a román ösvénykeresőkkel foglalkozó a lelkész kollégám, Orsi, én, úgyhogy voltunk legalább négyen, úgyhogy kicsivel könnyebben eloszlott közöttünk a feladatok, de így is jutott a feladatokból.
1: Azon kívül meg ott voltak a vezetők, akik, hát ha ők nem lennének, azért lehet, hogy most még mi se ülnénk itt, lehet még mindig pihennénk a tábor utáni fáradalmakat, de több mint 30 vezetőnk volt, és ők voltak azok, akik igazgatták mindig a csoportjaikat, figyeltek rájuk, hogy részt vegyenek a tevékenységeken, mert úgymond a szervezők magja annyi feladat volt mindenre figyelni, mindig menni, például ezt nem is említettük, de Boti volt a mi egyházterületünk részéről a felelős a tevékenységért, ahol ilyen túlélési technikák voltak, úgyhogy ő például egész nap mozgásban volt azért, hogy mindig tudja, hogy a vezetők ott vannak, várják a gyerekeket, elértek a gyerekek bizonyos pontokra, úgyhogy van egy kisebb szervező csapat, de viszont ha nem lennének az önkéntes vezetők, akkor nem biztos, hogy így tudna működni a dolog.
0: Külön köszönet nekik a szolgálatért, az önkéntességért, a munkáért. Köszönöm, hogy eljöttetek, a Jóisten áldja meg a munkátokat és a fiatalokat. Amen.
2: Köszönjük.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az adásban. Amikor a 2026-ban megszervezett ösvénykeresők országos táborának beszámolójáról hallhattunk egy néhány gondolatot. Mindenki számára áldott estét kívánok, és várom Önöket csütörtök este egy hét múlva, amikor egy újabb ifjúsági eseményről hallhatunk. A viszontlátásra.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre az emberi történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltött káposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben mérünk. Hallottam valakitől, hogy ez így. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőnkre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjunk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki húrozásúak vagyunk, annyiféle képet reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szoronganak ettől. De azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szerve. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy jaj, úgy megfájult a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megint érzem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiküknek van egy stresszor szerve, amikor a túlfeszített, a zömítő nagy mennyiségben stresszorok lehezetnek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki túlvállalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. De amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik, még álmában is a dolgokon. Előfordulhat nők esetében nagyon gyakran, hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? Na a pénz. Lesz kibontakozás erről az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad, mint ahogyan olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, azt általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, már itt nem igen látok ilyet, gyalogjárván nem nagyon járok, látok, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy dühös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti. Mekkorát tud ugrani az ember? Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyenről el kell ugranunk, akkor az egész szervezetünk központosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, hogy jaj, szép megy a feje. Úgy fáj, bölcsel a gyorsan. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezed. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a tükrelől, vagy a veszedelől. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szív-izom összehúzódás történik a testünkben, kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek belélegezni, hogy az ereinkben és az izmunkat átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomer. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem egyszer, kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Csak ott láttam, itt is van egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erőre tett szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rágódó traktor. Tehát beleszorult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Szóval én magam sem tudom, de olyan erő támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ehhez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere a mi szervezetünkben, az izmainknak a vérellátása, leállnak azok a szervek, amelyek ebben a helyzetben nem jutnak szerephez, és a vér azok a szervekbe tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az izomerőben bekövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebben be a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozó lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a bőrt kárhozta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémák adódnak. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberrel, amikor rögeszmélyik, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már, gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undorodnak az ételtől. Leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerülünk, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadást idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy leépül is, hogy akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomvérfekéhez vezethet, magas vérnyomás idézhet elő, undorodunk az ételtől, ezért alultápáltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholtól, és nem tudnak, és tesznek próbát, hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni olyan vágytől fel belőlük az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsaknyal az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas volta okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is. Az artériáknak az elzáródásához, elveszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, vagy segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Kármár is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Törekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házas párnál, és azt mondta, tudod, atyám, fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én vele? Mondta, és 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy meglátnám, hogy felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodásra, a rossz élményeknek az ápolgatására és őrzésére, imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Duke Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szintetek páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásoknak az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, hát jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megrékultak. Holland kutató szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték is. 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatási eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások terén. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvos. és nem az okokat, amelyek kiváltják ezt, és ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanat, vagy fáj a gondolunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, hogyan is életünk, mit teszek, hogy gondolkodom, milyen az érzési világunk, különböző benyomások, hogyan érnek engemet, hogyan kezelem, és ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a századik zsoltárt. Miről szól a századik zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap mint nap, ha valami problémád van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a századik zsoltárt, és az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túllépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Széttöröd a szorongásnak, a stressznek, a bilincseit, és egészséges leszel. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szív artériáiban. Kármak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktorul vagy doktorul, nem tudom ki van itt. Doktorul, magas a vérnyomásom, szédelek. Na, kedves, hát hány éves? Ennyi. Na, fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje megkérdezné, hogy János bácsi, ha miért magam sem érni más? Miért szívű időnként? Hogy van az élet? Hogy fog? Hát az orvosnak nincs ideje rá, ha tegyük meg mi magunk önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünket. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. Ez az, ami igazán gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lappang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, egyszer csak megjelenik a herpesz, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni, amikor kiüt a herpesz valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljunk csak bele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, aszmások lesznek. A feleségemnek ilyeneket kezdett. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy hogy zajlik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Egy címát, a pikkelsőből, kapott már valaki pikkelsőből, borzasztó fájdalmas, borzasztó. Amikor valami beleink olyan érzékeny és nem tudunk mindent megenni. A nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Ugye azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt a zoncsontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délszegen megy, 80 évesen, vagy több mint 80 év után is, mintha halkot nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyerekek szülnek, mert az éjszakájuk az mindig olyan, mint amikor sír a gyerek, az egész életük, egy életen át egy anya, ha olyan anya, mint amikről Ézsaiás beszélünk, elfeledkezhet az anya az ő gyermekére, egy életen át az aggódó anyai szeretet ott kísér bennünket. És ez mindezt veszem? Csontritkulás. Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érjek. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket, ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Istent, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez vezet. Leggyakrabb, húskomorabb leszünk, depressziósabb leszünk. És aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyögthetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, akkor már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítgatni, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, ám majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeiről hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint száz, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked az én erőm, az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrnak. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyszer. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógyszert.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket. A Bibliának egy új részéhez jutunk, amelyet úgy is nevezünk, hogy új szövetség. Na most, mint olyan ember, aki a Bibliát évek óta tanítja, ugye olyan kérdések foglalkoztatnak engem, hogy miért vannak úgy a Bibliában a könyvek, ahogyan vannak. Ha visszagondolnak a Biblia ószövetségi részére, ott is van egy megadott rend. Tehát kezdődik Mózes könyveivel, és véget ér, legalábbis a mi magyar fordításunk szerint, ugye Malakiás könyvével. De nyilvánvalóan tudjuk, ezt megtanultuk mindannyian, hogy ez a sorrend nem időrendet, tehát nem kronológiai rendet jelent, nem a keletkezési rendbe gyűjtötték így össze ezeket a könyveket. Ha viszont nem, akkor jön a következő kérdés, hogy milyen rendben? Egyáltalán van-e rend a könyvek között? Ebben a kis vázlatban megpróbáltam röviden megfogalmazni, hogy valójában a Héber Biblia három fő részből áll. Ha visszatetszenek emlékezni, igaz, hogy ez a rend, ami itt van a vázlatban, egy picit eltér attól a rendtől, amit mi ismerünk, vagy ami a kezünkben van magyar nyelven, de ha egy Héber Bibliát a kezünkbe vennénk, akkor úgy találnánk, és ebben megegyezik a mi fordításunkkal is, hogy az elején van öt könyv, Mózes nevét viselik ezek. A zsidóság úgy nevezi, hogy a Tóra. Tóra ugye azaz tanítás, vagy törvény, ahogy későbben értelmezték, öt könyv. De kérem, hogy ezt jegyezzék meg, hogy öt, nem hat, nem négy, nem három, öt. Na most ezeket követi 21 prófétai könyv. Na ha a magyar Bibliát megnézik, akkor nem a prófétai könyvek következnek a Tóra után, hanem úgynevezett történelmi könyvek. Lehetne úgy mondani, hogy benne a bölcsesség irodalom, és például a példabeszédek, a Prédikátor könyve, vagy Jobb könyve, vagy a Zsoltárok, és a proféták a legvégén vannak. Kérdezhetné valaki, hogy miért van így? Na vajon miért van így? Azért, mert az európai biblia fordításokat befolyásolta egy korábbi fordítás, mégpedig a görög biblia fordítás, amely az időszámítás előtti második században keletkezett. Idegen szóval úgy nevezzük, hogy Septuaginta, azaz 70-es, mert a hagyomány szerint 70 tudós fordította le a Bibliának azt a 39 könyvet.

könyvét, amelyet mi Ószövetségnek nevezünk. Tudnék, abban az időben, már az időszámítás előtti második századtól a hellenizmus hatásaként az emberek kezdték elfelejteni a sémi nyelveket, és a görög lett a világnyelv. Le kellett fordítani egyszerűen a teljes akkori írott szöveget görögre. Hogy nem tudjuk egész pontosan, de átrendezték abban a könyveket. És a mi európai nyelvekre fordított Bibliánk ezt a Septuaginta féle rendet követi, nem a Héber Biblia rendjét. Tehát nem így találjuk meg, hogy a Tóra, azután a proféták, és végül az iratok, hanem a Tóra, az iratok, ha szabad így mondani, és a legvégén a proféták. De ezt a görög fordítást vették át, azután a később európai nyelvi fordítások, ezért van a Bibliában így az Ószövetség, ahogy van. De van egy fontos szám megint, amit meg kell jegyezni, hogy a proféták könyvéből összesen 21 van. Most mindegy, hogy középen vagy a végén, összesen 21. Azután vannak az iratok csoportja, amelyben találunk 13 könyvet. De nagyon érdekes módon, bár profétai könyv, mégis az iratok közé került, azaz a bölcsesség irodalom közé, Dániel proféta könyve. Tehát ha egy Héber Bibliát kézbe veszünk, akkor az utolsó 6 könyvet itt találjuk, hogy Eszter 6-7 könyvet. Eszter, Dániel, aztán Ezrás, Nehémiás és a Krónikák 2 könyve. Itt is van egy érdekes kérdés, hogy miért került oda Dániel, holott ma úgy ismerjük, hogy profétai könyv. Csak hogy ez nem egyszerűen profétai, hanem úgynevezett apokaliptikus könyv. Tehát nem olyan profécia, mint Ézsaiás, vagy Jerémiás, vagy Ezékiel, vagy az úgynevezett kis proféták, ugye Hóseás és Ámos és a többiek. Nem ilyen könyv, hanem benne különös képanyag van, apokaliptikus képek, látomások, és úgy gondolták, hogy mivel ez közelebb áll a bölcsességirodalomhoz, mint a profétákhoz, ezért oda sorolták be Eszter könyve után. Na most, ha megnézzük ezután az Új Szövetséget, hogy az Új Szövetség egy kicsivel rövidebb, mint az Ószövetség, mert nem 39, hanem csak hány? 27 könyv van. De ha megnézzük, hogy milyen rendben találjuk őket, akkor a Héber Bibliához hasonló rendet fedezhetünk fel. Nem a Septuagintához, tehát nem a görög fordításhoz, hanem az eredeti Héberhez, mégpedig találunk az Új Szövetség elején ugye 4 evangéliumot, és egy ötödiket, amely nem levél, nem is igazán evangélium, hanem valahol a kettő között van, a Cselekedetek könyve. Ez összesen 5 irat. Ahogyan a Tóra 5 kötetből áll, 5 könyvből, úgy az Új Szövetség elején, és ahogy a Tóra is az Ószövetség elején van, az Ószövetség elején is van 5 könyv. 4 evangélium, és a Cselekedetek könyv, hogy a 4 evangélium Jézus életét mondja el, a Cselekedetek könyve pedig az apostolok életét, munkáját. De azután van még egy érdekes hasonlóság, hogy követik a levelek ezt a csoportot, hogy evangéliumok és a Cselekedetek könyve, és ha megszámolják, összesen 21 levél van. Nem 22, nem 20, 21. Tehát van 4 evangélium, 5. a Cselekedetek könyve, azután van még 21 irat, mint ahogyan 21 profétai könyv található a Héber Bibliában. Kérdezhetné valaki, hogy milyennek a jelentősége. A következő, hogy az ószövetségi ember gondolkodása szerint az isteni üzenetet a proféták közvetítették. Az ószövetségi gondolkodás szerint Jézus szavait pedig az apostolok közvetítették. Tehát ezeket a leveleket, a 21 levelet apostolok írták, ők foglalták el, vagy vették át a proféták helyét és szerepét. De érdekes módon 21 levél van, nem több, nem kevesebb. Mint ahogyan van 21 profétai irat. Ugye ezt a kettőt összeadjuk, ez már összesen 26 irat. Maradt egy, a Jelenések könyve, amely önmagában áll, de érdekes módon ez is a végére került. Pedig nem biztos, hogy ez készült legkésőbb. De a végére került, mint ahogyan Dániel könyve is a Héber Biblia vége felé található, azaz mind a kettő apokaliptikus könyv. Tehát úgy gondolkodtak, hogy ahogyan az Ószövetség végéhez közeledve, és egyébként a Septuagintában az utolsó előtti helyen van Dániel könyve. Tehát annyira végére került, hogy az utolsó előtti, és ami még található körülötte, azokat úgy nevezzük, hogy apokrif iratok. Tehát valójában, hogyha a hiteles iratokat sorra veszük, akkor Dániel könyve a legutolsó. A körülötte lévő apokrif iratokat kihagynánk.
Tehát a héber Biblia felosztásához hasonló az új szövetség. Azaz van 5 irat, aztán 21, és a végén egy apokaliptikus. Na most nézzük még egy picit közelebbről, hogy milyen logikai rend van mindebben, vagy tematikai rend. Hát az első és legegyszerűbb következtetés az, hogy a modell, ami alapján rendezték a 27 könyvet, az előző 39 könyv volt. Tehát az a rend, ahogy összegyűjtötték a héber iratokat, volt a modell az újszövetségi görög nyelven írt iratok számára. De van egy bizonyos teológiai, vagy úgynevezett tematikus szempont is, hogy ahogyan a Tóra azt mondta, hogy ez az Isten üzenet Mózesen keresztül, úgy a Bibliának, az újszövetségnek az első 5 könyve azt mondja el, hogy Isten üzenete Jézuson keresztül, illetve Isten üzenete az apostolkon keresztül. Ez az első 5 könyv. Ahogyan a proféták megint Isten követei voltak, úgy az apostol, egyébként az apostolos, apostol szó azt jelenti, hogy követ. Ez a görög eredetű szó azt jelenti, hogy követ. Tehát az apostolok, akik írták azután a leveleket is, lényegében ugyanolyan követek voltak, mint régen a proféták, csak nem Isten követei, hanem Jézusé. Azután van egy még érdekesebb dolog, ha kicsit még közelebb megyünk, vagy mondjuk egy jelképes egy nagyító alatt kezdjük nézni az új szövetséget, hogy van egy ilyen szemlélet, hogy Jeruzsálem, Róma, Jeruzsálem. Ismerjük azt a mondást, hogy minden út Rómába vezet. De ha erre gondolunk, akkor hozzá kell tennem azt is, hogy a Bibliában viszont úgy vezet az út, hogy Jeruzsálem, Róma, aztán megint Jeruzsálem. Hogy van ez? Ha megnézzük egy picit közelről, akkor azt találjuk, hogy az evangéliumok története, és itt már térhetünk mindjárt Máté evangéliumára, mivel kezdődik. Tehát mind a 4 evangélium, legalábbis 3, mondjuk János evangéliuma egy kicsit más. De az első 3 nagyon hasonlít abban, hogy Jézussal kezdődik. Az első 3 közül 2 nemzetségi táblázattal. Jézusról szólnak ezek a táblázatok, illetve az első 2-3 fejezet. De Jeruzsálemből indul a történet. Ugyanis hova érkeznek meg a napkeleti bölcsek? Nem királyok, hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint nem királyok ők, bölcsek, egész pontosan mágusok. Mágusok. Amely akkor nem feltétlenül jelentett varázslót, vagy ehhez hasonlót, hanem bölcs embereket. Hogy hányan voltak, azt se tudjuk. Hadd tegyem hozzá. Hogy mi volt a nevük, azt sem tudjuk a Biblia alapján. Ezek csak későbbi hagyományok, hogy hívták őket. Hogy aranyat, tömjét, mirhát hoztak, azt tudjuk viszont, mert az benne van a Bibliában, de hova érkeztek ők meg egész pontosan? Ha kérdezhetném valakitől, aki elolvasta már Máté evangéliuma első vagy második fejezetét. Herodes, ez így van, nem Betlehemben mentek először, nem. Hanem Jeruzsálembe. Tehát vezet őket a csillag, de megálltak Jeruzsálemben, és kérdezték, hogy hol a király. Na most hát, ha egy meglévő királytól azt kérdezik, hogy hol a király, akkor azt hiszem, hogy ez némi feszültséget gerjeszt, ugye? Főleg egy olyan emberben, akit Heródesnek hívtak. Hogy hol a király, amikor ő volt a király? De a lényeg az, hogy ezek a bölcsek Jeruzsálembe mentek. Tehát a Biblia története, az evangélium Jeruzsálemből indul. Ha megnézzük Lukács evangélium elejét, hol van Zakariás, keresztelő János apja? Templomban, Jeruzsálemben. Mindjárt az első fejezetben. Ahol ilyen füstölő szolgálatot kellett végeznie. De ha megnézzük az evangéliumok végét, hol érnek véget az evangéliumok? Megint csak Jeruzsálemmel. Tehát Jeruzsálemből indul a történet, és véget ér Jeruzsálemmel. Na, ha tovább megyünk, és azt kérdezzük, hogy na de Róma, hogy jön ide Róma? Hát az evangéliumban nincsen szó Rómáról. Na, de ott van az 5. könyv, a Cselekedetek könyve. Mivel kezdődik ez a könyv? Jézus mennybe menetelével,
És Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, mert a mennybe menetel nem Jeruzsálemben volt, menjetek vissza, és várjátok, amíg megkapjátok az ígéretet. Tehát visszamennek Jeruzsálembe, ezzel indul a Cselekedetek könyve. És mivel ér véget? Rómával. Ugyanis Pál apostol a Cselekedetek könyve utolsó két fejezete szerint Rómába jut. Igaz, hogy nem úgy, ahogyan ő elgondolta, mint misszionárius, hanem mint fogoly. Fellebbezett ugye a császárra, és ezért elvitték egy hosszú úton, talán egy évig is tartott az akkori időben egy ilyen utazás. Eljutott végül Rómába. De ott megszakad a történet, mert csak azt olvassuk, hogy két évig szabadon fogadhatott látogatókat, úgynevezett házi őrizetben volt. Ezt úgy is mondjuk, hogy ez volt az első római fogsága. Valószínűleg volt egy második fogság is, amiről később a levelekből fogunk tanulni, a Timoteusi második levélből például. De mi következik a Cselekedetek könyve után? Ugye van 21 levél, melyik az első a levelek között? A római levél. Miért? Mivel ér véget a Cselekedetek könyve? Hogy Pál Rómában van. Ezért rögtön utána oda tették a római levelet. Ami az egyik nagy levél. Ugye Pál apostolnak 4 nagy levele van, legalábbis Luther Márton szerint 4 fő levele. Az egyik a római levél, másik 2 a 2 korintusi levél, és a harmadik, a negyedik a Galata levél. Összesen 4 főlevelet különböztet meg. Na most eljutunk tehát a történet során Rómába, következik a római levél, utána van még 20 levél, és aztán jön a jelenések könyve. Mivel ér véget a jelenések könyve? Az utolsó 2 fejezet a mennyei Jeruzsálemről szól. Tehát egy ilyen érdekes vázat találunk, hogy Jeruzsálem, onnan indul minden, Pál apostol eljut Rómáig, következik a római levél, a legfontosabb tán a levelek között, és utána a dolgok végén, a legutolsó helyen van a jelenések könyve, annak is a legutolsó 2 fejezete pedig az új Jeruzsálemről szól. Tehát úgy lehetne fogalmazni a mondást, hogy minden út Rómán át Jeruzsálembe vezet. Nem egészen úgy, hogy minden út Rómába vezet, hanem Rómán át vezet Jeruzsálembe. Tehát ez a Jeruzsálem, Róma, Jeruzsálem téma húzódik végig az egész új szövetségen. Aztán még egy érdekes dolgot találunk, ha még nagyobb nagyítót veszünk a kezünkbe, és most már megint csak Máté evangéliumánál vagyunk, hogy a könyveken belül van egy nagyon érdekes szerkesztés. És ezt megfigyelhetjük, itt van a kezemben, Máté evangéliuma, hogy van egy 5-ös felosztás. Hát ezek közül egyet elolvasnék, amit ide is írtam, hogy a 7. fejezet, ugye ahol a hegyi beszéd végét találjuk, az 5., 6., 7. fejezetben van a hegyi beszéd, egy hosszú beszéd, annak a legvégén, a 28., 29. versben ezt találjuk, hogy lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodott a sokaság a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. De az a formula, hogy amikor elvégezte ezeket a beszédeket. Ha megnéznénk a következőt, vagy meg is nézhetjük, ha lapozunk egyet, 11. fejezet, első verse, hogy lőn, mikor elvégezte Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. És lehetne olvasni a 3., meg a 4., meg az 5. is, hogy minden szakasz végén azt találjuk, hogy amikor Jézus elvégezte ezeket a beszédeket, akkor tovább ment. Megint beszédek következnek, csodatételek is, de főképpen beszédek, mert Máté evangélium a nagy részt beszédekből áll. Akkor megint véget ér egy szakasz, újra azt találjuk, hogy Jézus elvégezte ezeket a beszédeket. És összesen 5 ilyen ismétlődő mondat van. Mintha Máté evangéliuma önmagában is a Tóra szerkezetét követné. Tehát azt az 5-ös felosztást, hogy 5 könyve Mózesnek, az új szövetség elején is van 5 könyv Jézusról és a tanítványokról, de az első könyv még önmagában is 5 részre oszlik, illetve plusz 1 részre, hiszen amikor a 26. fejezethez elérünk, akkor már Jézus szenvedés története következik.
Tehát miután Jézus az utolsó beszédeit is, az úgymond búcsú beszédeit is elmondja, jön a szenvedés történet, és utána nincs több beszéd. Ez egy nagyon érdekes szerkezet, 5 plusz 1. Akkor a templom, ha Lukács evangéliumát nézzük, az előbb említettem is, hogy Zakariás történetével indul Lukács evangéliuma, és ez a templomban van, ahol ő füstölő szereket visz az oltárra. De ha megnézzük Lukács evangéliuma utolsó fejezetét, azt találjuk, hogy a tanítványok, miután Jézus elmegy, visszamennek hova? A templomba, és ott vannak, és nagy örömmel várják, hogy történjen az az ígéret, amit Jézus megígért nekik. Ha János evangéliumát nézzük, az különbözik az első háromtól. Van egy érdekes kifejezés János evangéliuma első fejezetében. Pillanatra odalapoznék, mert ez elgondolkodtató. Én magam is sokat gondolkodom még mindig, hogy igazán megértsem, hogy ez miért van, de egy különös dolgot találunk az első fejezet 18. versében, hogy az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, jelentette ki őt. Hát az, hogy valaki kebelén lenni, az nem azt jelentette abban a korban, hogy valakire ráfeküdni. Hanem a kebelén van, azt jelentette, hogy a legközelebb áll hozzá. Ez fennmaradt egy picit a magyar nyelvben is, mert azt szoktuk mondani, hogy kebel barát, nem? Ismerjük ezt a kifejezést, hogy kebel barát. Ez nem azt jelenti, hogy ráfekszik a másikra, értelemszerűen, bár ezt is jelentheti rossz esetekben, de inkább ez azt jelentette, hogy ő az, aki a legközelebb áll hozzá. Igazi szívbéli barát, jó barát, a kebel barát. Ebben az esetben azt jelenti, hogy Istenhez legközelebb a fiú állt, az atyához a fiú, és a fiú, aki a legtöbbet tudott az atyáról, jelentette ki. Na de nézzük meg a könyv végét, mert ez egy különös dolog, talán tetszenek emlékezni, egyszer beszéltem arról az úgynevezett kiasztikus szerkezetről, hogy az eleje meg a vége ismétlődik, aztán, hogy lépcsőzetesen ismétlődnek dolgok. Ezt meg lehet figyelni János evangéliumánál is, hogy az elején van ez a különös kifejezés. Ez a prológus egyébként, tehát a bevezető rész utolsó verse. Hogy Isten nem látta senki, de a fiú, aki látta, kijelentette. Tehát elmondta, hogy milyen, egyszerűen. Mint hogy később az evangéliumban azt találjuk, hogy Fülöp az egyik tanítvány megy Jézushoz, és azt mondja, hogy Mester, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor minden rendben lesz, és Jézus azt mondja, hát ennyi ideje itt vagyok veletek, és nem ismered az atyát. Hát aki engem látott, látta az atyát. Tehát Jézus kijelentette az atyát, és ez a kifejezés hordozza, hogy ő az atya kevelén van. De ki írta meg az evangéliumot? Nem Jézus. Kérdezhetnénk, hogy Jézus miért nem írt? Ő miért nem írt? Igen. Hát egész pontosan ezt nem tudjuk. Hogy miért nem írt? Egy-két esetet tudunk, amikor írt, például porba írt, hogy a szél elfújja. De a még különösebb kérdés az, hogy Jézus nem is mondta soha senkinek, legalábbis a Biblia írott szövege szerint, hogy írjanak róla. Mégis írtak róla. Tehát, hogy nem mondta se Jánosnak, se Péternek, se senkinek, hogy írjatok róla. De János evangélium azért érdekes, mert ha a végéhez lapozunk, tehát János evangélium a 21. fejezetéhez, akkor azt találjuk, hogy János, aki végül megírta például a 21. rész 20. verse, hogy Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, mármint Jézust, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén. És mondd el, Uram, ki az, aki elárult téged? Tehát hol nyugodott János? Ha ő a szeretett tanítvány. Valószínűleg, hogy ő a szeretett tanítvány. Egyébként soha nem mondja, ez az érdekes a János evangéliumában, soha nem mondja, hogy én János vagyok a szeretett tanítvány, csak mindig egy-egy szám harmadik szemében, hogy a szeretett tanítvány. De egy biztos itt a 24. versben, hogy ez az a tanítvány viszont, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket. Tehát az a valaki, aki Jézus kebelén nyugodott, vacsora közben, de más esetekről is olvashatunk, legalább 5-6 helyen, hogy ő Jézus kebelén volt, azaz közelében volt, ő megírta ezeket, és tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Hát hogy ne lenne igaz, amikor ő volt legközelebb Jézushoz? De nem különös, ahogy a nő megírta az egészet, hogy Jézus, aki az atya kebelén volt, kijelentette őt,
Tehát ez a kijelentés igaz. Aki viszont megírta ezeket, mert Jézus ugye nem írta meg, de János igen. Tehát az a János, aki megírta ezeket, ő pedig a Jézus kebelén volt. Tehát ha igaz a Jézus kijelentése az atyáról, akkor igaz János kijelentése Jézusról. Ez az egész szerkesztés logikája, hogy ez a kifejezés valójában azt hordozza, hogy igen, megbízható ez a könyv. És ezért a mondat így fejeződik be, hogy tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Azután a Cselekedetek könyvét is, ha egy kicsit közelebbről megnézzük, azt találjuk, tehát amit már el is mondtam az előzőekben, hogy Jeruzsálemből indul a történet, hiszen a tanítványok ott várják Jézus ígéretének teljesedését. Ott vannak Jeruzsálemben, és aztán Jeruzsálemből mennek el. Éppen Jézus szava szerint, hogy lesztek nekem tanúim. Jeruzsálemben, Judeában, meg Samáriában, egészen a föld végső határáig. És az ókori ember úgy gondolkodott, hogy ha valaki eljut Rómáig, akkor a föld végén van. Bár a fővárosban van, de akkor bejárta az egész világot, ha a fővárosig eljut. Persze tudtak arról, hogy van világ még azon kívül is, hiszen a Római Birodalom jóval nagyobb volt. Azt is el lehet gondolni, bár erről nincs írásos dokumentum, hogy Pál apostol eljutott a mai Spanyolország területére, Hispániába, ahogy akkor nevezték, hiszen a római levél elején azt írja, hogy amikor átmegyek Rómán, akkor el akarok menni még Hispániába. Majd amikor a római levelet tanuljuk, akkor tessenek ezt a részt elolvasni. Hát az első fejezetben mindjárt leírja, hogy ő tovább akar még menni, tényleg a föld végső határáig, szinte a tengerig, lehet azt mondani. Na most ezután, ha egy kicsit azt kérdezzük, hogy műfaj szempontjából milyen az új szövetség, akkor azt kell mondanunk, hogy az elején van négy irat, és a Cselekedetek könyve. Ez a négy irat a magyar nyelvben úgy van, hogy Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma és János evangéliuma. De a görögben nem így van, hanem a görögben csak egy evangélium van. Ha görögöt lefordítanánk, akkor így kéne fordítani, hogy az evangélium Máté szerint, az evangélium Márk szerint, vagy az evangélium Lukács szerint, vagy János szerint. Mert nincs két evangélium. Vagy amikor a leveleket tanuljuk, például a Galata levélben olvashatjuk azt a mondatot, hogy nincs több evangélium. Tehát maga Pál apostol nagyon erősen harcolt az ellen, hogy ne legyen többféle evangélium, mert hiszen csak egy Jézus volt. Nem lehet több evangélium. Ez egy fordításbeli dolog, de jó, hogyha odafigyelünk, hogy egy esemény volt, egy személy volt, akiről írt Máté is, Márk is, János is, Lukács is, és mindegyik más. Egy evangélium van, hiszen egy az örömhír, a görög szó maga az evangelion, vagy evangélium azt jelenti, hogy jó hír, vagy örömhír, egész pontosan eredetileg azt jelentette, hogy a jó hírért adott jutalom, vagy az, amit ajándékul az Isteneknek adtak, az is evangélium volt. Tehát a profán nyelvben, Biblián kívüli nyelvben is használták, például Augustus császár születésnapját is úgy ünnepelték, hogy az evangélium, tehát az a nap, amikor ő született, evangélium, azaz jó hír, örömhír. Hogy egész pontosan az új szövetségben mi az evangélium, azt a római levélből tudjuk, hogyha egy pillanatra oda lapozunk, ugye a római levél Pál apostol fő levele, hanem a legfőbb levele, és ő megfogalmazza, hogy ő hogyan érti az evangéliumot. Az első fejezet 15. versétől 17-ig. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, írja, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium valami olyan, amelyben összefonódik Jézus, a hit és az igazság. Ez az evangélium lényege. Na most nézzük egy picit közelebbről még az evangéliumokat, ugyanis az evangéliumokról tudnunk kell, hogy nem csak
történeti részek vannak benne, bár alapvetően történetekből állnak az evangéliumok, hanem beszédek is, főleg Máténál. Nagyon sok beszéd van. Példázatok. A beszédek egyik formája a példázatok. Egészen odáig lehet menni, hogy ez egy külön műfaj a műfajon belül. Maga az evangélium igehirdetésszerű irat. Ahogy Pál apostol mondja, hogy az evangéliumot hirdetem. Tehát az evangélium valami olyan, amit hirdetni vagy prédikálni kell. A példázatok viszont vagy hasonlatok, vagy pedig példatörténetek. Hát én itt megjelöltem kettőt, két rövidet, ezt is elolvasnám önöknek, nagyon érdekes ez. Tehát mind a kettő Máté evangéliumából van, főleg ilyeneket választottam, hogy lássuk azt, hogy az evangélium miért ilyen, amilyen. Tehát miért ír el Máté Márktól vagy Lukácstól. Hogyha a 13. fejezethez lapozunk, Máté 13. fejezetében, ahol összesen találunk 7 példázatot. Ezek közül egyet választottam, egy rövidet, a 31. 32. vers szerint. Más példázatot is adott eléjük, mondván hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz. Tehát ez az egyik típus, hogy hasonlat. Jézus valamihez hasonlította a mennyek országát, tehát a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvetette az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reászállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Hát nálunk ilyen fa nincs. De Palesztinában igen. A palesztinai mustár, fa, mondhatnánk, ténylegesen fává nő. Tehát ez nem volt túlzás. Ez egy hasonlat volt arról, hogy az Isten országa kicsiben kezdődik, de nagyjá lesz. Lényegében ez a kis egyszerű példázat, ezt akartam mondani. Ez a hasonlat. De van példa történet, ha lapozunk egy kicsit tovább Máté evangélium a 21. fejezetéhez, de sok más lehetne említeni, ez az egyik legérdekesebb történet, példatörténet, 28. verstől kezdve. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fia, munkálkodjál ma az én szőlőmben, az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolvá magát elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki, az első. Ez egy példa történet. Nagyon egyszerű példa, egy apa, két fiú, az egyik fiú azt mondja, hogy kimegyek, illetve az első azt mondja, hogy nem, ő nem megy, de meggondolja magát, és végül mégis kimegy. A másik azt mondja, hogy de uram, én megyek, én kimegyek, és meggondolja magát, én meg nem megy. Tehát mire tanít ez a példatörténet? Hogy nem az a fontos sohasem, amit az ember ígér, mert ígérgetésből azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok van. Biztos tetszettek ilyen emberekkel találkozni az élet során, akik ígérnek, mindent megígérnek. Engem az élet összehozott jó pár ilyen emberrel, hogy mindent megígérnek, amit el tudunk képzelni, mindent, mert az nem kerül semmibe. Amikor meg kéne tenni, jaj barátom, elfelejtettem. Ugye? Elfelejtettem. Na erre kell nekünk nagyon vigyázni, ez a példatörténet erre tanít meg, hogy tehát ha ígérünk valamit, akkor tegyük meg. Vagy jobb, ha nem ígérünk. Ha tetszenek emlékezni a példabeszédek könyvére, abban van egy ilyen mondat, hogy jobb, hogy ne ígérj, mint hogy ígérj, és ne teljesítsd. Na ezt az alapigazságot mondta Jézus egy ilyen érdekes példában. Hát ezután nézzük még közelebbről Máté evangéliumát. Egy kicsit a szerzőről írta ezt az evangéliumot. Az apostolok sorában, a 12 apostol között volt egy, akit Máténak hívtak. Na ezt a listát megtaláljuk mindenhol, mind a 3 evangéliumban, Jánosnál nem, csak az első 3-ban. Sőt, még ennél többet találunk egy elhívási történetet. Tehát, ha megtetszenek nézni Máté 9. rész 9.13, vagy már 2.12.13.17, Lukács 5.27,
32, ugyanazt találjuk, ezt most nem olvasnám el, hogy Jézus meglátta ezt az embert, aki vámszedő volt, ma azt mondanánk, hogy adószakértő, vagy nem tudom én, adóbehajtó, valahogy így, végrehajtó, és azt is el kell mondani, hogy a rómaiak elég zseniálisak voltak abban, hogy nem ők gyűjtötték be az adót, hanem a zsidók közül kiválasztottak zsidókat, hogy ők gyűjtsék be az adót. A szíriaiak közül kiválasztottak szíriaikat, az egyiptomiak közül egyiptomiakat, hogy ők hajtsák be az adót. Csak hogy nekik is meg kellett élni valamiből. Azaz többet hajtottak be, mint amennyit átadtak a rómaiaknak. Na ebből azután kialakult egy olyan gondolkodás, hogy az ókori ember azt mondta, hogy két igazán rossz van az életben. Az egyik a prostituált, aki a testét adja el a pénzért. A másik, ez az adóval bíbelődő valaki, vagy mondjuk így vámszedő, aki pedig a lelkét adta el a pénzért. Ez volt a vélemény. Tehát, hogy egy szintre helyezték a prostituáltakat a vámszedőkkel. Na most az evangéliumban, különösen Máténál elég gyakran olvasunk arról, hogy Jézust meg meghívták ilyen vámszedők. Például az elhívási történet után, ott Máté 9. részében azt találjuk, hogy Máté abban az örömben, hogy őt Jézus hívta, ő is meghívta Jézust magához. Csak hogy az ő barátai kik voltak? Más vámszedők persze, meg sajnos prostituáltak is. Mert valahogy a pénz meg a prostitúció már akkor is úgy együtt járt. És azok az emberek, akik tisztáknak hitték magukat, elcsodálkoztak azon, sőt föl is háborodtak, hogy hogy lehet az, hogy Jézus bemegy egy ilyen ember házába. Mert ha valaki eladja a lelkét a pénzért, akkor az nem lehet jó ember. Ha Jézus bemegy egy ilyen ember házába, az volt a vélemény, ő se lehet jó ember. Ugye embert barátjáról, nem? Nem így van? A mondat vége. Madarat tolláról, embert barátjáról. Ha Jézus bemegy egy ilyen ember házába, akkor ő nem lehet egy igazán jó tanító. Hát ő neki tudnia kell, hogy kihez ment be. Na most a különös az tehát, hogy mind a három evangélium hasonlóképpen leírja, hogy Jézus ezt a vámszedőt, akit mindenki megvetett, elhívta, és tanítvány lett. De hogyha megnézzük Máté evangélium a 10. fejezetét, ha valakinél van Biblia, akkor keressük meg Máté 10. fejezetét, ahol a tanítványok felsorolását találjuk, a 12 apostol felsorolását, Máté 10. rész, 2. versétől a 4. A 12 apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívtak, és András, az ő testvére, Jakab, a Zebedeus fia, és János, az ő testvére. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő. Na, ha megnéznénk a hasonló listákat, tehát Márk evangélium a 2. fejezetében, az elhívás után mindjárt, vagy Lukács 5. részében, megint csak az elhívás után mindjárt, nem találjuk sehol azt, hogy vámszedő, csak azt, hogy Máté. Tehát a 12 apostol neve megvan, ugyanaz, körülbelül ugyanaz sorrendben, csak hiányzik az, hogy vámszedő. De Máténál nem. Na most ezért sokan arra gondolnak, hogy Máté bár Jézus tanítványa lett, de sose tudta megbocsátani önmagának, hogy valamikor vámszedő volt. Tehát ő leírta a 12 apostol nevét, de a maga neve mellé oda tette a vámszedő. Ezzel talán így el is árulta, hogy ő valójában az, aki ezt az evangéliumot meg is írta. Mert a többiek kihagyták a vámszedő melléknevet, csak Máté őrizte meg ezt. Hogy mikor készült, ez egy izgalmas kérdés. Ugye itt van körülbelül egy 20 évnyi mozgás, hát attól függően, hogy ki melyik oldalról közeledik a Bibliához. Ha valaki úgy gondolja, hogy az evangéliumok megírása közelebb állt Jézus életéhez, életidejéhez,
akkor azt mondja, hogy időszámítás után 48 körül lehetett. Ha valaki azt mondja, hogy nem, hanem később készültek ezek a művek, Jézus halála után jóval, akkor pedig azt mondja, hogy 68 körül. Hát, hogy Máté hány éves volt, amikor Jézus elhívta, nem tudjuk. De hogyha akkor született körülbelül, amikor az időszámítás indul, vagy ahogy mi ma számítjuk az időt, akkor 68 évesnek kellett lennie körülbelül. Ami nem egészen, hanem valószínű, mert az ókori ember átlag életkora sajnálatos módon 50 év volt. Ha valaki 60 évet élt, netalán 70-e, vagy annál többet, az olyan ritka volt. Az átlag életkor 50 év volt. Tehát nem valószínű, hogy így ő írhatta. Hogy hol írta, az a másik izgalmas kérdés, nem tudjuk egész pontosan. Lehet, hogy Palesztinában, lehet, hogy Szíriában. Van olyan vélemény is, hogy eredetileg ő arámul írta, aztán lefordították görögre. De hogyha a görög nyelvet nézzük, akkor azt kell mondani, hogy nem valószínű, inkább, hogy ez eredetileg is görögül íródott, hiszen egy vámszedőnek bizony tudnia kellett görögül, ha valakinek neki igen, mert ő mit csinált? Hát ő alkudozott a rómaiakkal. És a rómaiak abban az időben nem latinul beszéltek, hanem bizony görögül. Ha valakit egy provincia élére tettek, mint Pilátust is például, akkor legalább három nyelven kellett beszélnie. Valószínű, hogy latinul tudott, mint anyanyelvet ismerte, görögül folyékonyan kellett beszélnie, mert abban a tartományban mindenki csak görögül beszélt, de ha a zsidókkal igazán szót akart érteni, akkor még arámul is kellett tudnia. Esetleg még volt, aki ezen kívül a héber betűket el tudta olvasni, tehát még héberül is tudott. De az átlag ember a bibliai korban legalább két nyelven beszélt. Görögül és arámul. Na most a hitből nem kell sok. Jézus azért kezdte a maggal. Tudnék, a hit olyan, hogy mint a növény. Elültetem a magot, és kihagy, és nagy fa lesz belőle. Tehát a kicsi magból lesz egy nagy fa. Ugye a mustármag példázata. Ez így van a hittel. Jézus lényegében az Isten országáról beszélt, de vele együtt a hitről is, hogy a hit is egy ilyen valóság, ami állandóan fejlődik bennünk, mint a szeretet is például. Az is kicsibe indul, ugye amikor a gyermek megszületik a szüleitől, tanulja meg, nem? A szeretetet. Nem hozza magával, senki sem. Ezt meg kell tanulni. Megtanulható. Szeretet megtanulható. A hit egy már más dolog. Bár a hit szó igazán azt jelenti, hogy bizalom. Amit megint csak tanulunk, nem? Néha jó, néha rossz tapasztalatokon keresztül, de csak megtanuljuk, hogy kiben bízhatunk, kiben nem. De ez a természetes adottságunk, tudnilik, hogy bízni tudunk egyáltalán. Alkalmasá tehet arra, hogy higgyünk. De hát most erről nem akarok különben prédikálni a hitről, de ezzel azt akartam mondani, hogy a hit egy fejlődő valóság az emberben, mint ahogyan mi magunk is fejlődünk, ugye a gyermekkorból kifejlődünk, és a gondolkodásunk és minden az ember egész működése fizikailag, szellemileg, lelkileg is fejlődünk állandóan. Na az evangélium vázlatát, ha nézzük, nagyon egyszerű. Az első két fejezet Jézus gyermekkora. Születése, gyermekkora. Ehhez hasonlóan a gyermekkoráról csak Lukács ír, Márk vagy János nem ír egyáltalán Jézus gyermekkoráról. Ha nem lenne a kezünkben Máté vagy Lukács evangéliuma, nem tudnánk semmit Jézus gyermekkoráról. Utána Jézus szolgálatának kezdete, a harmadik fejezettől, aztán a negyedik fejezet közepetájáig, szolgált kezdete, ahol keresztelő János személye jelenik meg. Ez így van Máténál, Márknál, Lukácsnál egyformán. Sőt, még Jánosnál is az elején megjelenik keresztelő János. Azután Jézus szolgálata Galileában, tehát ugye Júdából megy észak felé Galileába, ott sok támadás éri, akkor visszavonul egy időre a nyilvános szolgálattól. Utána érdekes módon túlmegy a Jordánon, ugye a mai Palesztinára, ha gondolunk, tehát a Jordántól keletre eső részt. Utána onnan visszatér, és a szolgálata befejeződik Jeruzsálemben. Ebben benne van természetesen az elfogatása, ugye a szenvedés történet halála. És aztán egy külön rész, a 28. fejezet, ez is nagyon érdekes Máténál, eltérő a többitől,
hogy itt találunk Jézus feltámadásáról egy leírást, Jézus megjelenéseiről, illetve a mennybe menetelről. De hadd mondjam azt, hogy ez egy bizonyos külön anyag, hogyha a jellegzetességeket nézzük külön, az ötödik ponthoz, ha lépünk, akkor így nevezzük, hogy külön anyag. Ugyanis mit találunk az elején, ha az evangélium első két fejezetét olvassuk? Hát például a napkeleti bölcsek történetét. Ha nem lenne Máté evangéliuma, nem tudnánk semmit. Azután, hogy Heródes azt mondja, hogy meg kell öletni a betlehemi gyermekeket, szintén itt van Máté evangéliumában, ha nem lenne Máté evangéliuma, erről nem tudnánk semmit. De hogy menekül meg Jézus? Hogy a szülei kapnak egy isteni hívást, hogy menjenek le a gyerekkel együtt Egyiptomba. Na, ha nem lenne Máté evangéliuma, nem tudnánk semmit. Utána azt olvassuk, hogy visszatérnek, miután megint csak Isten figyelmezteti őket, és mondja nekik azt, hogy most már meghalt Heródes, visszamehettek. Na, akkor visszamennek, de megtudják, hogy Heródes egyik fia, Archelaos, Júdában uralkodik, és erre nem Júdába mennek, tehát nem mennek vissza Betlehembe, hanem mennek északra, ugye a Galileába, egy Názáret nevű városba. Ezt se tudnánk, ha nem lenne Máté evangéliuma. Hogy miért mondjuk azt, hogy názáreti Jézus? Mert ott nevelkedett. Így van, ő nem ott született, de ott nevelkedett. De ha nem tudnánk ezeket a mozzanatokat, hogy mi történt Heródessel, mi történt Betlehemben, miért kellett elmenniük Egyiptomba, miért jöttek vissza, miért nem mentek oda, ahonnan elindultak, miért kellett nekik Názáretbe végül letelepedni, ezt nem értenénk, ha nem lenne Máté evangéliuma. De ami még különösebb, hogy szinte minden egyes mozzanatnál azt olvassuk, hogy mindez azért lett, hogy beteljesedjék, amit a proféta szólt. Tehát mintha Máté egy kis kommentárt fűzne Jézus gyermekkorához, az eseményekhez, és bármi is történik, még ami a bölcsekkel is történt. Mindenhol azt találjuk, hogy ez azért lett, mert a proféta vagy a proféták így írták meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy Jézus az Ószövetség megígért messiása. Ha nézzük a jellegzetességek között az első pontot, hogy Jézus ténylegesen az Ószövetség megígért messiása, minden, ami vele kapcsolatos, profétai beteljesedés volt. Sokan ebből arra következtetnek, hogy igen, Máté evangéliuma a zsidóknak szólt elsősorban. Azokat a zsidókat akarta Jézushoz vezetni. De én ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy ha ez így lenne, akkor hogy kerül ide a napkeleti bölcsek története? Hát ők nem zsidók voltak valószínűleg. Mégis eljöttek egy hosszú úton, hogy Jézust lássák. Na most ez azt jelenti tehát, hogy ez a könyv nem csak a zsidóknak készült, hanem egyetemes. Egyetemes megváltás van benne, hiszen itt ugye a második fejezet első két versében olvashatunk arról, hogy ugye Heródes idejében, amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és keresték a zsidók királyát, a csillag alapján. Ugye erről a csillagról viszont Mózes 4. könyve 24. fejezet 17. versében olvashatunk, ahol van egy ősi profécia, hogy csillag származik Jákobból. És ők valószínű ismerhették ezeket az írásokat, ugye Bálám proféta szavai voltak ezek, és ezek alapján mentek el Jeruzsálembe. A harmadik jellegzetessége Máté evangéliumának, hogy hosszú beszédek vannak benne. Hogy az előbb is mondtam, hogy van öt olyan rész, ahol egyenesen azt találjuk, hogy amikor befejezte Jézus a beszédeket, akkor elment. Vagy befejezte Jézus a tanítványokhoz szóló beszédeit, és utána gyógyított, vagy tovább ment a városokba tanítani. Tehát nagyon nagy hangsúly kerül Jézus beszédeire. Sokan azt mondják, hogy Máté evangélista egyenesen úgy mutatja be Jézust, mintha ő lenne az új Mózes. Ugyanis a hegyi beszédben többször ismétlődik, legalább hatszor az, hogy megmondatott a régieknek, de én ezt mondom. Régieknek megmondatott, én pedig azt mondom. Tehát Jézus a Tórával szemben, mintha egy új Tórát hirdetne. Azután a példázatok nagyon érdekesek. Hát erről külön lehetne órákig beszélni. De az az érdekes Máténál, hogy össze is gyűjti a példázatokat. Tehát ő nem egyszerűen egy-két példázatot elmond, és utána
történetek vannak, azután megint példázatok, történetek, hanem összegyűjti, mintha Jézus sorban mondaná el a példázatokat. Ugye ennek egy tipikus példája Máté evangéliuma 13. fejezete, ahol összesen találunk 7 példázatot a mennyek országáról, de hogyha tovább lapozunk az evangéliumban a 23. 24. fejezethez, sőt a 25-hez, ott meg megint egy hosszú beszéd van Jeruzsálem pusztulásáról, amikor a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz a jele a te jövetelednek, meg a világ végének. Hiszen Jézus ott az előző versekben arról beszél, hogy ez a város el fog pusztulni, mármint Jeruzsálem. És kérdezik tőle, hogy mikor lesznek ezek. És amikor ő beszél a jelekről, végül felsorol egy néhány érdekes példázatot, és egy pillanatra, ha még ide lapozhatnánk, akkor ezeket megemlíteném. Itt összesen van 7 példázat, de a legkülönösebb ezek között az a példázat, amely a szüzekről szól, van a talentumokról egy különös példázat, de talán a legérdekesebb a juhokról és a kecskékről szóló példázat. Ezeket nem találjuk meg sehol sem, csak itt, Máté evangéliumában. És ez a juhokról és kecskékről szóló példázat azért különös, legalábbis nekem, mert ez azt mondja, hogy amikor a végső ítélet lesz, akkor Isten maga elé gyűjti az embereket, mint ahogy az ókorban egy pásztor maga elé gyűjtötte az állatokat, akár a juhokat, akár a kecskéket, és nagyon világosan szét tudta választani a két csoportot, nem? Hogy itt vannak a kecskék, itt vannak a juhok. És a példázat szerint a juhokat a jobb keze felől állította, és a jobb kéz az ókorban mindig azt jelentette, hogy az a kitüntetett, ugye, akinek a jobb kezét nyújtja az ember. Jobb kéz felől állította a juhokat, és a juhoknak azt mondta, hogy itt van, tiétek ez az ország, örököljétek ezt az országot. És az indok az volt, hogy mert éheztem, és ennem adtatok, vagy szomjúhoztam, és innom adtatok, vagy beteg voltam, és meglátogattatok. És a kérdésük az volt, hogy na de uram, mikor volt ez? A válasz pedig, hogy amikor a legkisebbel megtettétek, mondja Jézus, úgy vettem, mintha velem tettétek meg. Másik oldalról szintén állítja, ahogy a kecskéket elválasztott a juhoktól, a bal oldalra állítja a többieket, és nekik meg azt mondja, hogy távozottok tőlem. És az indoklás az, hogy mert éheztem, és nem adtatok ennem, vagy szomjúhoztam, nem adtatok ennem, vagy beteg voltam, nem látogattatok meg. És ők is megkérdezik, hogy na de uram, mikor? A válasz ugyanaz, hogy amikor a legkisebbel nem tettétek meg, úgy veszem, hogy velem nem tettétek. Tehát az egyéni felelősség, megint a tettek. Tetszenek emlékezni az apa és a két fia történetére? Az egyik fia azt mondja, hogy nem megyek, aztán meggondolta magát, és mégis elment. A másik azt mondta, hogy de elmegyek, és ő is meggondolta magát, és nem ment el a végén. A példázat azt mondja, hogy azt teljesítette az atya akaratát, aki tette ténylegesen, nem aki ígérte. De itt ez a példázat is ezt erősíti meg, hogy aki megteszi a szükségben lévővel azt, amire szüksége van, Jézus úgy veszi, mintha ő lett volna a szükségben levő, és vele tették volna a jót. Hát valójában ennyi, amit Máté evangéliumáról úgy nagy vonalakban el lehet mondani. A külön anyaga, ugye Jézus születése és gyermekkora, és ha megengednének csak egy pillanatot, hogy a végén is van egy külön anyag. Tehát Máté evangéliuma legvégén, hát a 27. 28. fejezetek között van egy nagyon érdekes, például Pilátus felesége üzenetet küld Pilátusnak, és azt mondja, hogy ne avatkozz az igaz ember dolgába. Mert miatta szenvedtem éjszaka. Ez egy különös kis epizód, de ez itt van Máté evangéliumában. Következő epizód, hogy amikor Jézus meghal a kereszten, a templom kárpítja ketté hasat. Ezt se találjuk meg csak itt. De még érdekesebb az, hogy amikor Jézus meghal, egy nagy földrengés történik, és ezzel együtt pedig a sírból előjönnek emberek. Ezt se találjuk sehol, csak itt Máté evangéliumában. Akkor mit tesznek a sírral, ahova Jézus temetik? De azt mondja Máté, hogy le is pecsételik. Nem csak követ, még le is pecsételik, meg őröket állítanak oda, de lepecsételik. Utána, amikor Jézus feltámad,
akkor van egy nagyon érdekes vesztegetési ügy. Vagy tudnék, akkor a katonákat rábeszélik arra, hogy mondják azt, hogy elaludtak. És miközben aludtak, Jézus tanítványai ellopták Jézus testét. És ezért a hazugságért még fizettek is neki. Hogy mondják ezt. Holott mindenki tudta, hogy egy római katona elalszik az őrhelyen, az egyenlő a halálos ítélettel. De mégis vállalták ezt a pénzért. Hát nem akarok itt messzire elmenni a hasonlítgatásban, de gondoljunk bele, hogy volt egy ember, akit Máténak hívtak. Körül az volt a vélemény, hogy a lelkét eladta a pénzért. Mint vámszedő. Eladta a lelkét a pénzért. Mégis Jézus tanítványa lehetett. Vele szemben ott voltak a római katonák, akik tapasztalták azt, hogy Jézus feltámadt, mégis vállalták a hazugságot a pénzért, hogy a tanítványok lopták el Jézus testét. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy Máté evangéliuma nagyon sok részletet mond el Jézus életéről, a gyerekkoráról különösen, de a halálával, a szenvedéssel kapcsolatos dolgokat, a feltámadásáról is, illetve a mennybe menetelével és a misszióparancssal összefüggésben. Egyedülálló ez az evangélium. Lehet azt mondani, hogy ez egyik a leghosszabb evangéliumoknak. Vele szemben a második Márk evangéliuma nagyon rövid. Ezután Lukács megint egy kicsit hosszabb, de más jellegű. Máté úgy akarja Jézust bemutatni, hogy ő az, akiről a proféták annak idején szóltak, tehát az a 39 könyv, illetve azon belül a 21 proféta irat. De hát a Zsoltárok és sok más, ugye Mózestől kezdve, ezek az írások mind Jézusra mutattak, ő a megígért mesiás, tehát semmi ok kételkedni abban, hogy ő járt itt. Tehát ezt akarta Máté végső fokon az evangélium, illetve az újszövetség elején, mint első evangélium bemutatni, és ehhez kapcsolódott azután Márk, azután Lukács evangéliuma és végül János evangéliuma. Hát én ennél a pontnál megállnék. Köszönöm.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: mindenkinek vagy külön tévé, meg külön számítógépe van, tehát már a családon belül nincsenek kapcsolatok. Barátságok, virtuális barátságok vannak, interneten barátkozunk, nem személyesen. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy azok az alapvető dolgok, amik hozzátartoznak az emberi élethez, azok hiányoznak, következésképpen kialakul egy olyan környezet az ember, tehát egy olyan környezetbe kerül az ember, ahol a lelki betegségek sokkal könnyebben, sokkal nagyobb arányban jönnek létre.
1: Igen, nagyon örülök neki, hogy megemlítetted a családi kapcsolatokat és a családi vonatkozását ezeknek a kérdéseknek, mert az lenne a következő kérdés, hogy növekszik ugye a mentális betegek száma, ez egyértelműen kiderült, hogy ez nem csak azért, mert most már sokkal többet tudunk egymásról, és sokkal többet tudunk magáról a betegségről, hanem bizony ebbe belejátszanak az emberi kapcsolatok is. Egy nagyon fontos kérdés mered előttünk, hogy a mentális betegség az egy öröklött probléma, örökletes probléma, vagy menet közben alakul ki. Beszéltél arról, hogy vannak olyan tényezők, vannak olyan élethelyzetek, amelyek belejátszanak, amelyek erőteljesen rájátszanak, hogy kialakuljon egy nagyon komoly lelki probléma, de hogy mi az, amit egymásért tehetünk, még akkor is, hogyha esetleg örökletes tényezők közrejátszanak, vagy tényleg csak örökletes tényezők nem, de csak azok a dolgok, amelyek utána, születés után érik az embert.
0: A pszichológia történetében az egyik legnagyobb kérdés mindig az volt, hogy a mentális betegségek inkább az öröklődésnek köszönhetőek, vagy inkább a környezeti hatásoknak. Természetesen mindig megvoltak azok a szélsőséges álláspontok, hogy csak ez, vagy csak az. Például nagyon sokan vallották azt, hogy hiába is próbálkozunk mi bármit a környezet megváltoztatásával, hiába próbálkozunk mi bármit tenni különböző pszichológiai módszerekkel, mert ha valaki örökölt egy betegséget, akkor az úgy is megvan benne, akkor úgy sem tudunk semmit tenni. Tehát a mentális betegségek azok öröklődnek. A másik véglete ennek a kérdésnek az, amikor azt vallották, vagy vallják emberek, hogy csak a környezet számít. Ugye a pszichológiában ismerős John B. Watsonnak a neve, aki azt mondta, hogy adjatok nekem néhány gyermeket, mindegy, hogy honnan veszitek őket, és mondjátok meg, az egyiket orvosnak neveljük, a másikat betörőnek, mondjátok meg, hogy minek, mert csak a környezeten múlik. Mindent a környezet határoz meg, és semmi jelentősége nincs az öröklésnek. Ma egy olyan álláspont az, ami a leginkább elfogadott, amely úgy nevezünk, hogy biopszichoszociális modell, ennek az a lényege, hogy minden betegség, de a mentális betegségek különösképpen úgy alakulnak ki, hogy különböző tényezők egymásra hatnak. Méghozzá biológiai tényezők, pszichológiai tényezők és szociális tényezők. Ha ezek együtt jelen vannak egy ember életében, akkor kialakul a betegség. Tehát nagyon sok olyan kutatási eredmény áll a rendelkezésünkre, amely azt mutatja, hogy tényleg sokat számít az öröklődés. Mert hogy ha valakinek a családjában voltak mentális betegek, akkor az sokkal nagyobb eséllyel betegszik meg ugyanolyan mentális betegségben, és a különböző betegségek esetében pontos statisztikai adatok vannak, hogy melyik betegség milyen arányban öröklődik, illetve szeretném kijavítani, hogy mindig a hajlam öröklődik. Igen. Tehát nem a betegség öröklődik, hanem a betegségre való hajlam öröklődik.
1: Ez mentálisan is így van, ugye, mert a szomatikus betegségeknél ugyanezt mondják a szakemberek.
0: Igen, ez a mentális betegségeknél is így van, mert hogy éppen a statisztikai adatok is mutatják azt, hogy például akár a családfakutatások, akár az ikervizsgálatok esetében azt látjuk, hogy sokkal nagyobb arányban

0: szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a mentális betegségek ott, ahol az ősöknél hasonló betegségek voltak. De miért nem mindenkinél? Miért nem mindenki örökli? Hát nyilván azért, mert azért a környezetnek is nagyon nagy szerepe van, és ha valaki mondjuk örökölt egy olyan hajlamot, hogy hajlamos egyfajta mentális betegségre, akkor nagyon sokat számít az, hogy milyen környezetben él. Mert hogyha sikerült abban a környezetben kialakítani magának olyan pszichológiai mechanizmusokat, olyan védekező mechanizmusokat, amelyben leküzdi ezeket a problémákat, akkor nem feltétlenül fog megbetegedni. Ha tele van az élete olyan nehézségekkel, amelyet a szociális környezete okoz, a szegénység, a munkanélküliség, a társak elveszítése, amikről részben már tettünk is említést, akkor ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a betegségek, amelyekre a hajlamot örökölte, azok kialakulnak az ő életében és megjelennek az ő életében. Tehát ezek egy ilyen nagyon összetett dolgok, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy ezek így külön-külön úgy jelen vannak az ember életében, hanem egymásra hatóan határozzák meg azt, hogy kialakul-e egy betegség az embernél vagy sem.
1: Igen, erre akartam még rákérdezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy elegendő egy nagy stressz, egy ilyen óriás stressz, hogy kijöjjön egy mentális betegség, vagy több tényezőnek kell egymásra hatnia. Tehát több ilyen stressz hatás kell, hogy élje az ember, vagy többféle tényező kell, hogy jelen legyen az életében. Ugye, amit említetted itt a szociális problémákat, tehát nyilvánvaló ugye a mikorunkra ez első, tehát az első helyen van.
0: Igen, én azt hiszem, hogy erre van egy nagyon jó hasonlat, hogy ha veszünk egy ilyen gumit, amit a ruhába is szoktak használni, azt ha megnyújtjuk, akkor ha elengedjük, akkor visszaugrik ugyanarra méretre. De egyrészt, ha túl erősen nyújtom meg a gumit, akkor nem fog tudni visszaugrani ugyanarra a méretre, vagy ha nem olyan túl erősen, de nagyon sokszor nyújtogatom, akkor megint egy idő után veszít abból a képességéből, hogy visszaugorjon ugyanarra a méretre. És az ember ugyanígy van, hogyha egy nagyon nagy stressz hatás éri, akkor lehet, hogy nem tud helyreállni az a homeosztázis az emberben, az a lelki homeosztázis, ami visszaállítaná azt a lelki harmóniát az emberben. Vagy hogyha nem egy ilyen óriási nagy hatás éri az embert, hanem nagyon sok kicsi hatás, de azok folyamatosan jönnek, soha nem szűnnek meg a problémák, akkor ez is kibillenti az egyensúlyából, a lelki egyensúlyából az embert.
1: Azokkal kapcsolatban, amit eddig már hallottunk, az emberben óhatatlanul fölgyülemlik az a kérdés, vagy azok a kérdések, hogy de akkor hogyan tudnék egy környezetet változtatni? Tehát mi múlik rajtam, hogy környezetet tudjak változtatni? És itt egy olyan kérdést is fel kell tennem, ami nem mindenkinek okoz nagy örömet, hogy kimutatható-e valóban az, hogy erősebb idegzetűek azok, akik Istenben hisznek, és feltétlenül jó védőháló-e mondjuk egy gyülekezeti közösség. Azért mondom ezt, hogy nem biztos, hogy minden körül ennek a kérdésnek, mert én magam azt látom, és lehet, hogy nem mindenkinek ez a tapasztalata, és én mindenkitől elnézést kérek, aki azt mondja, hogy nem jól láttam meg, de el kell, hogy mondjam, hogy én úgy láttam meg, hogy sajnos a mentális betegek száma a gyülekezeti közösségekben is növekszik. Nem csökken, hanem növekszik. És hát mit tudunk egymásért tenni? Tényleg tud-e a környezet valamit tenni? Ha már egy Isten hit, meg egy Isten hívő környezet van jelen, és nem halad a beteg egyről a kettőre, akkor hogy működnek ezek a dolgok?
0: Ez a pszichológiában az egyik utóbbi idők kedvenc témája, hogy vajon a vallásos hitnek milyen hatása van a lelki egészségre, a mentális egészségre. Rengeteg kisebb, nagyobb kutatást indítottak ebben a témában, és azt lehet megfigyelni, hogy a kutatásoknak a túlnyomó többsége arra a megállapításra jut, hogy a vallásos hit az pozitív hatással van a lelki egészségre. Van néhány olyan kutatás, aminek az eredménye az lett, hogy a vallásos hit az negatív módon befolyásolja a lelki egészséget, de majdnem minden ilyen kutatás esetében bizonyítható volt az, hogy olyan valaki csinálta a kutatást, akinek eredetileg is az volt a szándéka, hogy bebizonyítsa ezt, mert ő maga is valami csalódáson ment keresztül. Az egyik legjobb példa Sigmund Freud, akiről tudjuk, hogy nagyon rossz véleménnyel volt a vallásról, és ma, amikor kezünkbe veszünk egy Freud könyvet, mondjuk az előszóban már olvashatunk arról, hogy na, azt a gondolatát Freudnak, amit a vallásról írt, azt ma már nem osztja a pszichológia, de egyébként jó könyv, amit a kezünkben tartunk. Tehát, hogy ő is egy gyermekkori vallási csalódáson ment keresztül, és ez nagyban befolyásolta azt a véleményét, amit a vallásról kialakított. Vannak olyan kutatási eredmények, amelyek azt mondják, hogy majdnem minden esetben pozitív hatással van, bizonyos esetekben nem, mégpedig akkor nem, amikor az ember egy ilyen vallási túlzásba, egy ilyen vallási fanatizmusba esik, mert sajnos nagyon gyakran ilyen is előfordul, és ez a fanatizmus, ez természetesen inkább egy ilyen negatív hatással van a lelki egészségre. De a kutatásoknak a túlnyomó többsége, a zöme, az bizonyítja azt, hogy azok, akik hisznek Istenben, azoknak sokkal stabilabb a lelki egyensúlyuk, sokkal egészségesebb. Éppen ezért vannak egyre többen azok, akik az előbb említett biopszichoszociális modellt kibővítik, és azt mondják, hogy beszéljünk inkább biopszichoszociális spirituális modellről, mert hogy a spiritualitás, a lelki dolgok, az Istennel kapcsolatos dolgok, azok ugyanúgy hozzá tartoznak a lelki egészséghez. És itt szeretném megemlíteni, ha már Freudot említettem, az ő nagy tanítványát, Jungot, aki azt mondta pszichiáterként, hogy az életemben rengeteg embert meggyógyítottam, de igazán egészséges emberrel csak akkor találkoztam, amikor az az ember eljutott a hitre is. Tehát megerősödött az ő hit, vallásos hitében is. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ha azt keressük, hogy miért van ennek ellenére az, hogy a gyülekezeteinkben is azért növekszik a mentális betegeknek a száma, akkor erre azt a választ adhatjuk, hogy egyrészt ahogyan a társadalomban nő az aránya a lelki betegeknek a számába, hát ezek az emberek kerülnek, vagy vannak ott a gyülekezetekben, tehát nyilván ott is nagyobb arányban, tehát az időben, ahogy haladunk előre, nagyobb arányban lesznek a beteg emberek. De van egy másik oka is ennek, mégpedig az, hogy az egyháznak a feladata az, hogy megkeresse az elesetteket, a betegeket. Az egyház próbál segíteni a rászorulókon. Az egyik legrászorultabb réteg éppen azoknak az embereknek a köre, akik valamilyen testi vagy lelki betegséggel küzdenek, tehát a mentális betegek pedig keresik a megoldásokat. És hát ugye főleg a mentális betegeknél jellemző ez, hogy elmegyek az egyik orvoshoz, néhány nap alatt nem tudott meggyógyítani, megyek tovább, keresek, mindenféle csodában hiszek már, és így rátalálnak egymásra az egyház és a beteg. És nagyon sok esetben az egyház, a hit, az tud segíteni a betegen, de nagyon sok esetben az egyházon belül van szükség arra, hogy megfelelő szakemberek nyújtsanak olyan segítséget ezeknek az embereknek, amely majd a gyógyuláshoz fogja őket vezetni. De hát a hívő embernek a fiziológiája is ugyanúgy működik, vagy a pszichológiai mechanizmusai ugyanúgy működnek, mint bármelyik másik embernek, tehát nála is ugyanúgy felléphetnek ilyen lelki betegségek, amelyeknél természetesen őneki van egy előnye a gyógyulásnál, hiszen olyan eszközök állnak a segítségére, a rendelkezésére, amely más embernél nem. Tehát könnyebben indul el a gyógyulás útján.
1: Nagyon örülök ennek a válasznak, és van összesen néhány percünk, körülbelül 4 percünk. Maradjunk még ennél a kérdésnél, hogy bekerül a gyülekezeti közösségbe egy beteg, mondjuk egy depressziós. Most nincs időnk kifejteni a depressziót, de már elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy folytatni fogjuk ezt a sorozatunkat, és ezzel a témával is fogunk még majd foglalkozni. De csak egy rövid választ kérnék rá, hogy mit tud tenni konkrétan, gyakorlatban a gyülekezet?
0: Hát nagyon sok mindent. Maga a gyülekezet is, illetve az egyházon belül azok az emberek, akikkel találkoznak ezek az emberek, hiszen nagyon sok olyan dolgot nyújt az egyház, amely pozitív hatással van a lelki betegségekre. Itt gondolunk az imádságra, gondolhatunk a Biblia olvasásra, azokra a lelki gyakorlatokra, amelyek az egyház életéhez hozzátartoznak, és megint ezt hangsúlyozom, hogyha ez megfelelő keretek között zajlik, akkor ez pozitív hatással van, akár gyógyulást eredményezhet. A másik a közösség. Ugye, említettem az elején, hogy az egyik legnagyobb probléma ma, hogy az embernek nincsenek társai, hogy az ember magányos. Még a családban élő ember is magányos. Ha a gyülekezet egy olyan közeget tud nyújtani, ahol egymásra találnak emberek, barátságok szövődnek, ahogy a Biblia mondja, egymás terhét hordozzátok, hogyha el tudom mondani valakinek a problémáimat, akkor ez egy nagyon nagy segítség.
1: Hát ez a gyakorlati oldal tényleg nagyon fontos, mert lényegében úgy gondolom, hogy ezért is vagyunk ezen a földön. Most még csak egy nagyon rövid válaszra van időnk, hogy nem okoz-e, hogy így mondjam, felfordulást mondjuk egy ilyen beteg a gyülekezetbe, amikor talán túlzott teherre van egy másfél percünk, még erre tudunk válaszolni.
0: Néhány esetben igen. Tehát néhány esetben tényleg azt tapasztaljuk, hogy nehéz elhordozni, elviselni azt, hogy van egy ember, aki nem a mi megszokott viselkedés módunkat gyakorolja, hanem vannak esetleg olyan kirohanásai, olyan problémái, amit az emberek nehezen tudnak elviselni. Ilyenkor fontos az, hogy mindenki ismerje a saját kompetencia határát, mi az, amit ő tud segíteni, és mikor kell tovább küldeni megfelelő szakemberekhez ezeket az embereket.
1: Ez nagyon jó, ez a végszó, hogy ne gondoljuk azt, ugye, hogy ne gondolja senki, hogy mi mindenhatóak vagyunk, csak azért, mert bibliaolvasók vagyunk, vagy éppen Jézus Krisztust kívánjuk követni, hanem bizony ezek olyan betegségek, ahol kétségtelenül kell gyógyszert is szedni, tehát tudnunk kell hova irányítani ezeket a betegeket. De nagyon hálás vagyok ezekért a válaszokért, és szerintem a nézőink is nagyon örültek ezeknek a gondolatoknak, mert a gyakorlati életünket, a közösségi életünket is érintik, és nyilvánvaló, hogy az üdvözítő, amikor a földön járt, akkor nem csak a bénákat gyógyította meg a vakokat, meg a süketeket, hanem odafordult a mentális betegek felé is, hiszen ők éppen úgy szenvednek, hanem jobban, mint a testi betegségben szenvedők. Most elbúcsúzom kedves nézőinktől azzal az ígérettel, hogy folytatni fogjuk ezt a műsorunkat is, és a mentális problémákkal is továbbra is foglalkozni fogunk egy következő adásban. Minden jót kívánok önöknek, és hálás szívvel köszönöm a pszichológusunknak, hogy jelen volt ezen az alkalmon, és megadta a válaszokat.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Úgy, ahogy azt ígértem, az elmúlt időszakban minden csütörtökön az ifjúsági táborokról, eseményekről hallhatunk egy-egy beszámolót, egy-egy beszélgetést. Ma a Délerdi Egyházterületben történt ifjúsági kompanyon táborról egy néhány gondolatot szeretnénk bemutatni meghívott vendégeimmel, hiszen idén együtt voltunk, együtt szolgáltunk ebben a

0: az területben, az ifjúsági társigazgató vagy, az ifjúsági osztályban, úgyhogy vezeted ezt a munkát. Hogyan született meg a gondolata ennek a tábornak?
1: Már egy évvel azelőtt leütemeztük a dátumot, mindig leszögezzük időben, és évközben a vezetőkkel vannak találkozások. Fizikailag összeülünk és beszélgetünk, vagy online is szoktunk gyűléseket tartani, és így beszéljük meg a szükséges részleteket ahhoz, hogy a tábor a lehető legjobban legyen előkészítve a fiatalok számára.
0: Én köszönöm, hogy engem hívtatok meg, és választottatok ebbe a táborba, hogy közösen dolgozzunk.
1: Mi köszönjük, hogy jelen voltál és szolgáltál.
0: Tudjátok, és tudjuk, hogy azért a szívem ott van az ifjúsági munkában, és ahol lehet, mindig részt veszek. Megtisztelő volt számomra. De nézzük meg a szervezést, hogy hogyan is dolgoztatok. Attila, hogy látod az idei évben? Nehezebb volt, könnyebb volt megszervezni ezt a tábort, a területet, ahol táboroztunk, hogyan választottátok ki, milyen szempontok alapján, hogy történt mindez?
2: Hát itt ezen a táborhelyen még voltunk, úgyhogy nem volt annyira nehéz, mint hogyha teljesen új táborhelyre mentünk volna. Pár éve voltunk, de azt gondoltuk, hogy mivel az a generáció, amely akkor volt táborban, már kinőtte ezt a korosztályt, ezért úgy azt láttuk jónak, hogy elmehetünk ide erre a helyre. Ugyanis ezt a helyt azért szeretjük, mert bizonyos, azon kívül, hogy sátortábor, de bizonyos előnyei is vannak. Van egy nagy sátor, ahol lehet gyülekezni, és ugye a táborhelyt zuhanyzókkal is rendelkezik, ahol meleg víz is van, és ez sokat számít a fiataloknak és ugyanúgy a vezetőknek egyaránt.
0: Ebben az évben ugye több mindent terveztünk ebbe a táborba, és sikerült is, gondolom, hogy a fényképeken keresztül majd ez bemutatásra kerül. Gondolok itt a csúcspontjára a tábornak, ami egyfelől avatási ünnepség volt, ünnepé volt péntek este, másfelől pedig keresztségi istentisztelet alkalom. Nem első alkalommal történik ez a magyar táborokban, úgyhogy ennek nagyon örvendünk. És ha több mint szerelem téma volt az, amit napról napra a fiatalokkal megtárgyaltunk, bemutattunk, kérdeztétek, hogy mi legyen a témája ennek a tábornak. Igazából én már tudtam, hogy miről akarok beszélni, de nem tudtam, hogy hogyan fogalmazzuk meg. És emlékszem, hogy nem tudom, Szilárd, neked vagy Attila, neked küldtem el több cím lehetőséget, és ezt választottátok ki. Igazából látjuk azt, hogy nagyon fontos a lelki tanítás, az erkölcsi tanítás, a bibliai történetek mentén való tapasztalatok, tanítások, átadása a fiataloknak. De van egy téma, ami kimeríthetetlen, és a szerelem témája a tinédzser korban, ez mindig aktualitás. Onnan próbáltunk meg egy pár gondolatsort kiemelni, és talán amit kihangsúlyoznék így a lényegét ennek az előadás sorozatnak, az az lenne, hogy ha a szerelem magától is mondjuk úgy kirobban egy fiatal életében, az önmagában nem elég. Tudjuk mi is, tapasztaljuk mi is, hogy a szerelem, a szeretet végeredményben nem csak egy érzés, hanem egy döntés szükségessége, mert jönnek a hétköznapok, amikor elmúlnak a mézes hetek, szokták mondani a magyar mondás szerint, és akkor mit teszünk, amikor egymást megbántjuk, megsértjük, vagy kedvetlenek vagyunk, vagy rossz a hozzáállásunk azon a napon egy dologhoz, akkor mi lesz a szerelemmel? Mert a szerelem nagyon könnyen el tud szállni. És ugye átbeszéltük azt, hogy a szerelem az egy tudatos döntés, amit eldöntünk és mérlegelünk, és átbeszéltük a hét folyamán azokat az elveket, amiknek az alapján választhatnak, kell választanak a fiatalok. Lehet, hogy amikor mi voltunk olyan korúak, kevesebb ilyen téma volt, vagy elmulasztottunk néhány olyan fontos információt, amihez nem jutottunk hozzá. És milyen jó, hogy ma ezeket el tudjuk mondani a fiataloknak, hogy minek az alapján választanak, döntsenek, mert azt látjuk, hogy a házasságok nagyon sok esetben egy krízishelyzeten mennek át, és jobb felkészülni a házasságra,

0: mert még így is sokszor olyan meglepő dolgok történnek, váratlan pillanatok, helyzetek, amit nehezen tud a két fél kezelni. Úgyhogy inkább ez ilyen, egyfajta ilyen felkészítő jellegű volt a barátkozásra, hát a házasságra talán az túl sok lenne, hogyha azt is elmondanánk. Menet közben majd még lehet, hogy behozok egy-két gondolatot a szemináriumokból. Fényképekben esetleg, ha bemutatnátok azt, hogy mi is történt.
1: Rendben. Jó, hát ami a legfontosabb, és amit szeretnék leghamarabb megemlíteni, az, hogy minden napot a vezetők azt imával kezdtük. És Szilárd, aki ugye a tábor és az egyházterületet képviselte, mindig ő vezetett imába, bátorította a vezetőket. Sajnos, hogy nem mindenről van fényképünk, de ezt megemlítem, mert ugye az első képünk, ami van, az a reggeli torna, de már mielőtt a tábor megébredett volna, mi mindig imával kezdjük, és átbeszéljük a napot.
0: Ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, amit ki kell hangsúlyozzuk, mert ugye a kis őskerttáboron, mint az őskerttáboron, vagy kompanyon táborban, most már Szilárd, te mindegyik táborban valamilyen formában szervezőként jelen vagy, és vezeted ezeket az eseményeket. De szülők kell, hogy tudják azt, és a fiatalok azért ezt tudják a táborban, hogy minden nap egy külön imaórával indul, amikor még a gyerekek vagy a fiatalok alszanak, akkor ez megtörténik. Miért látjuk ezt fontosnak, hogy ez így történjen táboronként?
2: Mi, mint vezetők, szervezünk. Háttérmunkát nem mindig látják a fiatalok. Ugyanakkor mi szervezők, mögöttünk is van még egy háttérmunka, fogalmazhatok így, ami különösen fontos. És ez az, hogy az Istenség hozzátegye az ő részét, az ő segítségét. És mi minden reggel meghívjuk az Isten segítségét az adott napra, kérjük az ő vezetését, kérjük az értelmet, bölcsességet, hogy mi, mint vezetők, a lehető legjobban vezessük a tábort, hogyha valami gond adódik, a lehető legoptimálisabb módon kezeljük és oldjuk meg, ha valami kialakult a fiatalok között, és ehhez Isten segítségére és Isten bölcsességére van szükségünk. Ezért olyan fontos ez a reggeli néhány perc, néhány igei gondolat és egy imádkozási kör, amit szoktunk használni és alkalmazni.
1: Hát a táborban a reggeli tornát mindig a fiatalok vagy a vezetők közül vezették le. Az idén abban az előjogban volt részünk, hogy volt egy fiatal, aki az idegen légióban szolgál, és több alkalommal is ő vezette le a tornát. Kicsit hasonlított ahhoz, amit ők amilyen tornát tartanak ők, és ezt nagyon élvezték a fiatalok. A következett a reggeli torna után pedig az áhítat. Az áhítat alatt is a lelkészek szolgáltak általában, vagy a fiatalok közül bíztunk meg személyeket, akik néhány gondolat erejéig a fiatalokat a Bibliára, Jóistenre, figyelmét a Jóistenre vezették. Azután pedig következett a reggeli, ugye, ahol azt is imával kezdtük, és a jól megérdemelt étkezés következett a fiataloknak. A reggeli után pedig összegyűltünk, és énekeltünk a szemináriumok előtt. Több éneket is énekeltünk. Általában a fiatalok szeretik az éneklést, ezért nem csak egy éneket, hanem lehet, hogy még 10-et is elénekeltünk addig, amíg éreztük, hogy tart a kedv, és utána következett a...
0: Az éneklésnél, ha még maradunk egy pár percig, megint Szilárd, hozzád fordulok, te, mert szakember vagy ezen a területen, és a televíziónézők ezt látják és hallják sok esetben. De miért tartjuk fontosnak azt, hogy minden táborban az ének és a zene az ott legyen az áhítatok alkalmával, az istentisztelet alkalmával, vagy a tábor tűznél?
2: Ez egy olyan eszköz, amely segít az embert még jobban ráhangolni Isten igének a meghallgatására, ugyanakkor nagyon jó hatása van minden szempontból. Tehát, ha fel vagy dúlva, megnyugtat. Az a tény, hogy énekelsz, energia szabadul fel belőled, aktívvá válsz az adott istentiszteleti részben, vagy ahogy szoktuk nevezni, hogy a jellemnevelők alkalmával, vagy a szemináriumok alkalmával mindig énekléssel kezdjük. És így egy passzív hallgatóból egy aktív résztvevő lesz. Énekel lelkesen. És érdekességképpen jegyezném meg, hogy a tábor elején olyan nehezen kezdett ez az éneklés menni, meg úgy mintha egy szekérnek nem kereke lett volna, hanem egy négyszögletű valami lett volna feltéve a kereke helyett, és úgy az idő telt, úgy a sarkai lassan lekoptak, és olyan szépen az egész társaság összehangolódott, és jól tudtunk énekelni. És ami különösen szép, hogy a szombati programra össze tudtunk szedni egy tábori kórust, ami meglepően jól szólt.
0: Nagyon jó volt a kórus szolgálata, tényleg. Én látom ezt a gyülekezeteinkben is, hogy néha egy kicsit az éneklés úgy lendületet veszített, nem csak a tempóra gondolok, hanem a lelkesedésre. Mi szerintetek az oka ennek? Mert néha a táborokban is az ifjúság, a fiatalok ugyanezzel a lendülettel érkeznek. Jó lehet, a tábor ideje alatt ez változik, és összerázódik a csapat. Mi a véleményetek, hogy miért megy nehezebben az éneklés? Mi az, ami elromlik idővel?
2: Konkrétan a táborokkal kapcsolatosan az a meglátásom, hogy amíg a fiatalok nem nagyon ismerik egymást, úgy hidegek egymáshoz, az éneklésben is ez látszik. Hát nem merek hangosan énekelni, nehogy valaki ezt meg amazt mondja. És ahogy a kapcsolatok kezdnek szépen kialakulni közöttük, az éneklés minősége is, és az odaadás az adott éneklésben növekszik. A gyülekezettel kapcsolatosan hasonló a helyzet, hogy a kapcsolatok nagyban befolyásolják. Tehát az adott kórustagok közötti kapcsolatok, vagy a gyülekezetben a kapcsolatok is befolyásolják azt, hogy mennyire énekel az illető gyülekezet. Van egy olyan tényezője is, hogy szeretek-e énekelni, mert vannak olyan gyülekezetek, ahol énekesebb a csapat, máshol pedig nem annyira. És ez is nagyban hordozza, hogy mennyire szeretnek énekelni, vagy mennyire tudnak énekelni, vagy mennyire volt jelen egy adott gyülekezetben az éneklés. Mert beszélhetünk olyan gyülekezetről, amelyiknek 20-30 éve van kórusa, és olyan gyülekezetről, amelyiknek 110 éve van kórusa. És látható az, hogy unokák, dédunokák, mindenki a sok éneklésnek, az énekek halatán csak úgymond a kicsi ujjából kirázza az éneklést. Másik pedig komolyan kell tanulja, fejleszte magát ezen a területen. Tehát ez is nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire szerettünk énekelni. Még talán van egy másik vetülete is, amikor már túl sokat van egy adott helyzetben igényelve a kórus, vagy a kórusban a szolgálat, az is megtörténhet, hogy elfáradnak. És az egyik fiatal, amiközben beszélgettem, azt mondta a tábor után, hogy örvendek annak, hogy egyik nap, amikor azt mondtuk, hogy nincs kedvünk énekelni, akkor nem kínoztatok minket énekekkel, hanem nem volt kedvünk, és nem énekeltünk. Tehát nem kellett, énekeltünk egy-kettőt, nem hetet-nyolcat, mint azelőtt. Tehát az adott lelki állapottól is függ az, hogy az ember mennyit énekel, hogy énekel, és milyen típusú éneket, hogy vidámabban, szomorúban, gyorsabban, lassabban énekli azt el.
0: Említetted a szemináriumi alkalmakat, Attila. Hogy láttad, hogy tapasztaltad, hogy sikerültek a fiatalokkal való szemináriumokat megszervezni? Lehet fényképet is hoztál ezzel kapcsolatosan?
1: Hát én úgy láttam, hogy mivel ez a téma nagyon aktuális volt, a fiatalok nagyon szerették ezt a témát, és nagyon beleélték magukat ebbe a témába, és úgy láttam, hogy érdekeltek voltak, ugye, mert pont az arról volt szó, amit őket érdekli.
2: Különösen ki szeretném hangsúlyozni azt, és értékelni azt, hogy az ők nyelvükön adtad át az üzenetet. Tehát ez fontos volt. Nem úgy fentről, messziről beszéltél a dolgokról, hogy na ez így van, vagy az úgy van, hanem tényleg leereszkedtél a fiatalok szintjére, az ők szintükön, az ők nyelvezetükön, az ők nehézségeikbe, vagy az ők kihívásaikba egy az egybe úgy felhúztad a cipőjüket, és el tudtad mondani nekik, hogy nézzétek, ha ez van, akkor ezt tegyétek, ha ez van, akkor ezt ne tegyétek, és tényleg be tudtad mutatni szépen, és mondhatom úgy, hogy tabuk nélkül, mert sokszor ez a gond a mai társadalomban, jaj, erről nem beszélünk, ez tabu téma, ez ilyen, ez olyan, és szükség van arra, hogy ezen a területen, a szerelem témájában, és ugye mindazzal kapcsolatosan, ami a szerelemhez társul, legyen nekik egy egyenes képük, egy tiszta képük. És értékelem azt, hogy ezt elmondtad az ők nyelvükön. Figyelmeztetve minden egyes veszélyre, ami ezzel kapcsolatosan jöhet az életben.
0: Köszönöm szépen.
1: Én amit értékeltem, és amit láttam, hogy a fiatalok is értékelik, és ami szerintem úgy kerek volt, és teljes volt a kép, az, hogy nagyon sok példát adtál a te életedből és a mindennapokból. Ugye, mert nem csak a pozitívat mutattad be, hanem a negatívat is, hogyha például ezt teszed, akkor így jársz. Tehát, hogy mi a következménye, hogyha nem úgy járunk el, ahogy a Biblia írja, vagy ahogy a Jóisten elvárja tőlünk. És ezt nagyon szerették a fiatalok, és gondolom, hogy ezt így jobban meg tudták érteni azt, amit szerettél átadni nekik.
0: Egy néhány gondolat akkor, hogy miről is volt szó, hogy a televízió nézők is bejöjjenek ebbe a hangulatba. Hát pontosan az egyik olyan dolog, ami nagyon nehéz egy fiatalnak, kivárni a megfelelő életkort a barátságra. Mert ha a hormonok szerint kell dönteni, akkor egy 12-13-14 éves már azt mondja, hogy ő készen áll nem csak a barátkozásra, hanem annál még sokkal többre is. És ugye levezettük és elbeszéltük azt, hogy egy meggondolatlan lépés, barátkozás, és végül pedig egy párkapcsolat vagy házasság kialakítása nem megfelelő elveken vagy döntéseken fájdalmat hozhat, és olyan sérüléseket hoz egy fiatal életébe, amit egy életen át hordoznia kell bizonyos értelemben, mert gyógyuljunk ki ezekből, de egy bántás, egy cserben hagyás, esetleg egy olyan szituáció, amiben két fiatal egymásnak odaadja magát, és az, ami a házasságban történhet meg, ők azt gyakorolják a házasság előtt, ez olyan sérüléseket hoz magával, amit nem lehet kiszámítani, hogy mindenkinek az életében milyen következményekkel jár. Úgyhogy várni a megfelelő életkorral, nem mondtunk itt egy bizonyos életkort, hanem inkább arra utaltunk, hogy az érzelmi intelligenciája egy személynek milyen szinten van. Értéket sem adtunk itt, hanem a tudatos gondolkodás és döntést hoztuk a mércévé, ami a legtöbb esetben nem működik, és legtöbb esetben nem a szerint dönt az ember, de mégis, ha van erről szó, és hogyha ezt átbeszéljük, hát ha segít valamennyire. És itt szeretném az érzelmi intelligenciánál megemlíteni azt a két részt, ami nagyon sokban befolyásolja azt, nem csak a párválasztásban vagy a házasságban, hanem mindennapokban a döntésünket is, hogy hogyan gondolkodunk egymásról. Az érzelem és az érzés összehangolását és összekapcsolódását. Ugye, mert amikor az érzelemről beszélünk, akkor egy pillanatnyi szituációról, amiért nem felelünk. Vagyis nem tudunk felelősséget vállalni, hogy mit érezzünk arról. Az angol azt mondja emotion, amikor az érzelemről van szó, hogyha valaki rám kiabál, akkor én sértve érzem magamat, bántva érzem magamat. Nyilván, hogy az az érzés, amit akkor érzek, az az érzelem, ami bennem megfogalmazódik, az a bántásnak az érzelme. Ha valaki megdicsér, akkor az örömöt érzem, és akkor ezek akaratlanul is megfogalmazódnak bennünk. De mi történik azután, miután az öröm megfogalmazódik bennem, vagy a bántás megfogalmazódik bennem? És ezt az angol feelingnek, vagy az érzésnek fordítja, amivel maradsz hosszú távon. Tehát lehet, hogy egyik vagy másik engem megbánt, de beletekintek abba a szituációba, és azt mondom, hogy véletlenül történt, és én azért a bántásért nem fogok haragudni a másikra. Na itt innen kezdődik az érzelmi intelligencia, amikor el tudom bírálni a dolgokat, és nem csak egy pillanatnyi szituáció következtében hozok meg egy döntést, hogy ránézek arra a lányra, vagy arra a fiúra, jól néz ki, tetszik, és akkor ő vele akarom leélni az életemet. Mert egy szerelmes így gondolkodik, hanem kiértékelem az én életemet, a másiknak az életét, milyen elveket követ, hogyan beszél, hogyan tiszteli vagy nem tiszteli a szüleit, embertársait, törekvő az életbe, hogyan gondolkodik a munkáról, a pénzszerzésről, a befektetésről, az időről, és természetesen sokat beszéltünk arról, hogy hogyan gondolkodik a Jóistenről, hogy mennyire fontos számára a Jóisten, a vallásos élet és a hűség ezen a téren. Úgyhogy, és ezeknek a dolgoknak a mentén sok mindent elmondtunk, ugye hangsúlyoztuk azt, hogy a szülői tanács mennyire fontos, a fiatalok és mi is a magunk idejében lehet, hogy nem fogadunk meg minden szülői tanácsot, de ettől függetlenül jó meghallani, jó mérlegelni, és jó majd a döntés alkalmával figyelembe venni. És azt is elmondtuk, hogy ha nem egy testvér, ha nem egy szülő, akkor egy jó lelki tanácsadó, aki lehet egy lelkész, lehet egy tanár, lehet egy mindenképpen egy olyan személy, aki korosabb, aki már azokon a tapasztalatokon átment, annak a tanácsát figyelembe venni. Úgyhogy ezekről beszélgettünk, de beszélgettünk arról is, hogy mennyire fontos, hogy megőrizze két fiatal a tisztaságát a házasság előtt, és hogy az udvarlás folyamatában pedig, ami már a barátkozás után egy következő szint, akkor már az eljegyzés ideje alatt, akkor már beszélgetni a házasság kérdéseiről, és azokról a dolgokról, amelyek nagyon fontosak a házasságban. De ugye elbeszélgettünk azokról az intim kérdésekről is, amelyek, ha megtörténnek is az online felületen, hogy milyen veszélyekkel járnak azok, hogyha valaki olyan képet küld magáról, vagy olyan üzenetet küld magáról egy WhatsApp üzenetben, vagy netalántán más felületen, amelyet az idők során megbánhat, és amelyel visszaélnek, és nagyon sok ilyen eset van, amiről tudjuk, hogy fiatalok szenvednek, és még öngyilkosság is történt emiatt, hogy egy olyan fénykép, amit meggondolatlanul elküldött magáról egy személy, végül az nyilvánosságra került, szégyen hozott rá, és emiatt csődbe ment az élete. Hát ezekről a dolgokról beszélgettünk, és még nagyon sok minden másról, úgyhogy tényleg szép gondolatok és izgalmas alkalmak voltak ezek. Milyen fényképet hoztál még, Attila?
1: Még mielőtt tovább mennénk, én azt szeretném kiemelni, hogy a tábor ideális ezekre a szemináriumokra, mivel ugye az egyházban nem mindig van alkalom ilyen témákról beszélni, de itt a fiatalok egy héten keresztül ott voltak, minden nap szemináriumok voltak, és kérdéseket tudtak feltenni, meg tudtak jobban nyílni, és hogyha esetleg később is eszükbe jutott egy kérdés, vagy valami, akkor meg tudtak keresni a lelkészt, el tudtak beszélgetni, problémáikat el tudták mondani, tehát nagyon ideális a táborok az ilyen szemináriumokra, és ajánlom a fiataloknak, hogy máskor is vegyenek részt, és minél több fiatal jöjjön el, mert nagyon sok mindent tudnak tanulni.
0: Itt azért megragadnám a gondolatot, mert ugye éveken át dolgoztunk együtt, és mint szervező voltam része a csapatnak, de nem mint lelkésze a tábornak, és csak lelkipásztorként. Különbség van a kettő között, mert ugye Szilárd is, mikor megjelent, hát ő a fegyelmet, a szervezést, a pontosságot hozza magával, sokszor a megszólítást, mert egy szervező lelkész a táborban, ezekre oda kell figyeljen, mit szabad, mit nem szabad. És a fiatalban olyankor megfogalmazódik egy kérdés, vajon jöhetek-e én az én gondommal ahhoz a lelkészhez, aki a szervező lelkész? Persze, hogyha régebbről ismerik a fiatalok a lelkészt, akkor nincsenek ilyen akadályok. Én is abban a minőségben, szervező minőségben általában mindig a meghívott lelkésznek a szolgálatára bíztam a fiatalokat. Most lehetőségem volt együtt imádkozni a fiatalokkal, amikor megkerestek, elbeszélgettünk, elmondták gondjaikat, problémáikat, nem mindenki, de elég sokan, és megmondom őszintén, hogy ez volt az, ami engem nagyon lelkesített, hogy ilyen értelemben hasznosnak találtam magamat, hogy szóba tudtam állni velük, és ha bár az előadások alkalmával elmondtunk dolgokat, konkrét esetekben, amikor ők jöttek problémáikkal, még jobban tudtuk hasznosítani az elhangzottakat.
1: Szeminárium végén megint énekeltünk, és utána jött, következett az ebéd, és az ebéd után mindig szokott lenni egy kis szabadidő, amikor a fiatalok meg tudnak pihenni, vagy tudnak beszélgetni, ezt rájuk bízzuk, és délután fele pedig elkezdődnek a csoportos tevékenységek, a játékok, amikor szervezett játékok vannak, csoportokra vannak osztva már elejétől a fiatalok, akik táborban részt vesznek, és bizonyos feladatokat kapnak, amiket meg kell oldani, bizonyos játékok vannak, és ezeken mind részt vesznek. A játékok után pedig következik a vacsora, és a vacsora után pedig következik az estili program. Az estili program az általában vannak ott is játékok, vannak beszámolók, a nap folyamán készítenek ők fényképeket vagy videókat, amiket érdekesnek találtak a nap folyamán, azokat bemutatják, és azokat mi szoktuk díjazni, és szoktak lenni bizonyos versenyek, akkor történik a Kahoot verseny, amit nagyon szeretnek a fiatalok. Ugye az aznapi szemináriumból felteszünk kérdéseket, és akik helyesen válaszolnak, azok az első 5-6 személy mindig megdíjazzuk. És azután pedig következik az esteli programról egy kép, és utána pedig következik a tábortűzi program. A tábortűzi programnál ugyancsak a fiatalok csoportonként szoktak szervezni játékokat, és a napot pedig egy áhítattal szoktuk zárni énekléssel, és utána pedig következik a takarodó, a lefekvés.
2: A tábori, tehát egy napi programot mondott el Attila az imént, viszont minden egyes napnak megvan a saját jellegzetessége. Általában ami állandó, az a három étkezés és a szeminárium, meg az estéli program. Ami változni szokott, az az, hogy van egy kirándulás beékelve, vagy van egy kalandpark, az idén elmentünk egy kalandparkba, ahol a fiatalok kipróbálhatták erejüket és képességeiket különböző nehézségű pályákon. Ezen kívül volt egy kirándulás, az idén felmentünk a Transfogarasra, és ott is megmásztunk egy szép hegycsúcsot, ahonnan beláthattuk az egész környéket.
0: Autóbusszal utaztunk, igaz? Itt látjuk a fényképen.
2: Igen,
0: milyen volt a hangulat
2: ez
0: az autóbuszon?
2: A fiatalokat.
1: Hát a hangulat az nagyon jó volt, mert együtt voltunk az egészen, és nagyon érdekes volt, mert ugyan itt is énekeltünk, és a fiatalok szerették, és nagyon jól hangzott, nagyon fiatalos énekeket énekeltünk, és jobban is eltelt az az idő, amíg feljutottunk. Utána pedig következett a túrázás, itt van a táborozóinkról egy kép. Mielőtt elindultunk volna a csúcsra, ami érdekes, hogy mindenki feljött. Egy körülbelül egy olyan órás volt a túra, vagy másfél...
2: Körülbelül másfél órás.
1: Másfél órás túra volt, elég meredek volt a túra, de bevállalták a fiatalok, és mindenki feljött, és nagy volt az öröm, mikor mindenki felért. Itt vannak néhány kép. És fiatalok hoztak drónt is, és arról is készítettek képet, tehát csodálatos volt a kilátása fentről. Ugye, tehát a fogarasi havasokban voltunk, és a Transfogarasra mentünk fel akkor túrázni. És ez mikor már leértünk, akkor néhány fiatal készített csoportképet, vagy a csoportjuk, akik leértek, azok készítettek egy képet. Ez volt a szerdai napról. Akkor aztán következett a csütörtöki nap. Itt hagyom Szilárdot, hogy mesélj el, hogy Dávid milyen próbát készített a fiataloknak.
2: A fiatalok kaptak egy-egy térképet, és a térképen be voltak jelölve bizonyos pontok, és minden egyes pontnál találtak egy táblát. A táblán volt egy eszköz, amivel megcsiptették a lapot annál a számnál, amit megtaláltak, és akkor az egy külön jelet nyomott a lapra, és így a végén le lehetett ellenőrizni, hogy tényleg minden egyes csapat minden egyes pontot, amit véghez kellett vigyen, megcsinálta. Az érdekes az volt, hogy erre a programszámra körülbelül 2 órát hagytunk, hogy majd a fiatalok nyugodtan elballagnak és megnézik, és meglepő az volt, hogy ők nagy lelkesedéssel, nagy erőbedobással nem végig sétálták a trasszét, hanem végig szaladták, és voltak csapatok, akik mindössze néhány perc alatt teljesítették az egész kihívást. Úgyhogy Dávid, aki készítette ezt a feladatot, ezt a kihívást, még ő is meglepődött, hogy azért még a mai fiatalok között is vannak olyan személyek, akik fizikailag oda tudják tenni magukat, és tényleg nagyszerű eredményeket értek el.
0: Itt már más tevékenységet láthatunk, talán.
2: Igen, a csütörtök esti tevékenység érdekessége az volt, hogy körülbelül szürkületkor, néhány perccel naplement előtt, a fiatalok azt a feladatot kapták, hogy ma éjszaka kint alszunk. Minden csapat kapott egy ponyvát, amely alá behúzódhatott, fát kellett gyűjtsön magának, hogy egy tüzet tápláljon egész reggelig, és egy kevés kötővel, meg egy baltával ezt az egészet fel kellett építsék úgy, hogy a szél, meg a hideg ne legyen egy gond az éjszaka folyamán. Ugye nagyon szeles volt esténként az a táborhelyiség, ezért komoly építményeket kellett előállítsanak ahhoz, hogy reggelig kitartson, ugyanakkor a tűz mellett megmelegedhessenek, és a reggeli harmat pedig ne az ők ruhájukon, hálózsákjaikon landoljon, hanem a ponyván, és ők szárazon megúszták az éjszakát.
0: De sikerült, én úgy emlékszem.
2: Sikerült.
1: Igen.
2: Sikerült, és hosszú beszélgetések folytak le egész éjszaka folyamán. Hajnali 4 óra körül csendesedett el a csapat. Addig mindenhol lehetett hallani beszélgetéseket a tűz körül.
0: Itt egy néhány fényképet, ha még visszaviszed, Attila, kérlek, a közös játékokról, ami készült.
2: Ez egy pénteki tevékenység volt, a péntek délutáni tevékenység. Ízes játékokat játszottak a fiatalok.
1: Igen. És akkor itt szép lassan már közeledik a péntek este, ami ugye egészen más, mint az addigi alkalmak.
2: Avatás is volt. Voltak fiatalok és vezetők, akik a kompányonál lettek avatva. Megkapták a kompányon gyakkendőt, ahogy a képeken is láthatjuk. És emlékezetes volt a péntek esti.
0: Ez már szombat délelőtt? A Igen. Szombat délelőtti program lenne, igaz?
2: Hát a tábor csúcspontja, mondhatjuk azt, hogy a szombat délelőtti alkalom volt, amikor keresztségi Isten tiszteletünk volt. És nagyon-nagyon öröm, hogy ifjúsági táborban ifjak adják át életüket, és tényleg keresztség is lehet. Volt egy nagyon szép patak kialakítva.
0: Ferenc Zorgál József lelkipásztor volt az, aki az alámerítést elvégezte.
2: Pontosan. Az ifjak készültek készültek szolgálattal, hogy amit már említettem, ma lett egy tábori kórus, és együtt énekeltünk.
0: Ugyanakkor, ha visszaviszed, Kardos Antal lelkipásztor is egy alámerítést elvégzett, 2 keresztség volt. Mit látunk itt ezeken a képeken?
1: Hát a szombat délutáni program, amikor a csoportok készültek programokkal, minden csoport készült szombat délutáni programmal, és azt bemutatta a többieknek. Lényege az volt, hogy legyen tanulsága annak, amit bemutatnak, legyen egy üzenete a fiatalok részére, és ezt nagyon kreatívan és nagyon ügyesen megoldották a fiatalok. Hát a képek nagy részt ennyi a képek. Ami nagyon érdekes volt az idén, ami tetszett a fiatalok részéről, jött egy ötlet, hogy minden nap készítettek egy kis híradót, és minden nap beszámoltak arról, ami a táborban történt. És ezt láttuk, hogy nagyon sokan követik, és a szülők is, mennyire lájkolták ezeket a híradókat, és figyelték, és már várták, hogyha véletlenül nem sikerült időbe kiposztolni, akkor már üzengettek, hogy mi a helyzet, ma mi történt, hol van a híradó. És ha lehetséges, akkor egy ilyen híradót is bemutatnánk.
3: Üdvözlöm kedves nézőinket szombati kiadásunkban! Ez nem csak a szombati nap miatt volt különleges, hanem azért is, mert két ember úgy döntött, Jézusnak adja át az életét. Ezért itt a táborban, a szeminárium helyett keresztségi alkalomnak lehettünk tanulni.

0: gyönyörködünk a keresztben, Jézus Krisztus szeretetében, hogy van valaki, aki szeret bennünket.
1: Kedves Dávid, a te hited vallomás alapján megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: A délután folyamán megismerhettük, milyen volt a hét a táborozók szemszögéből. Ők kis csoportokban mutattak be egy-egy napot külön, énekek és előadások formájában. Köszönjük kedves nézőink figyelmét és azt, hogy végigkísérték táborunk híradóját.

0: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyekkel bemutattuk a tábornak az eseményeit. Egy kérdés marad hátra. Lesz a tábori találkozó mikor és hol?
1: A tábori találkozó októberben lesz, október utolsó szombatján, és az esemény nyárát szeredában lesz megtartva, tehát pontosabban október 31-én nyárát szeredában 10 órától lesz.
0: 10 órától. Köszönöm, hogy együtt dolgoztunk, és köszönöm, hogy találkozunk akkor is majd. Isten áldjon benneteket és munkátokat. Amen.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. Mai adásunkban a Délerdei Egyházterület ifjúsági kompanyon tábor bemutatóját hallgathatták meg, tekinthették meg. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm, hogy értékelik ezeket a személyeket, akik a fiatalokért dolgoznak. Kérem, támogassák őket, hiszen a jövő a fiatalokban van, őket nevelnünk kell, felelősséget kell vállalnunk értük. Isten áldja meg a szülőket, a tanítókat, az ő népét és az ifjúsági tevékenységeket. A viszontlátásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép. Most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk derültek és vidámak, még a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető utat és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltem dr. Kirin Edrinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Delikának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikában, hanem innen vándorolt ki, és neki is ajánlja az ő könyvét. Hát milyen is a stressz, és milyen a distressz? Stressz nélkül nincsen élet. De distressz által csak sorvadás és pusztulás van, ahogyan az emberi élet szinte eltorlik az évek vagy az évtizedek során. 4 aspektusból szemlélhetjük a mi életünket és a mi testi lelki jólétünket. Vagy a fizikai életet, elsősorban a fizikai állapotunkat, abból a nézőszögből, ahogyan a mi fizikai állapotunkat szemléljük. Azután a mi mentális, a mi kedély állapotunkat, ahogyan járjuk, és ahogyan a mi lelki életünket, és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a 4 pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillért kiütjük, akkor olyan teszünk, mint a 3 lábú

0: és olyan is vagyunk, mint a három áldozat.
1: Bizonyítja ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide erre a helyre a gyülekezetre. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres testgyakorlást kell végezni, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek a fizikai fáradtságot talán egy kicsit előzhetik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor háromszorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát, de a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előtt vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán furcsa, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a receptet, de ő maga is ezt mondja. A kisunokám 3 napig lázas volt, és amikor beszélgettünk telefonon, rögtön azt mondta, de antibiotikumot nem adtunk neki. Minimálisra. Mert vannak bizonyos vírusos fertőzések, amelyeknek 3 nap a lefolyási ideje. És kaphatnak egy antibiotikumot, hanem 3 nap alatt lefolyik az a betegség, és a szervezet leküzdi, és megerősödik. Kíméljék az egészségüket és a pénztárcájukat. Nem kell a gyógyszerek után kapkodni. Nagyon kulcsfontosságú, hogy optimális legyen a mi táplálkozásunk. Isten úgy teremtette az embert, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap is. Arra a kis időre nyugodtan el lehet elnyerni és a gondokat elfelejteni, és örömmel fogyasztani. Jézus örült, amikor táplálkozott. Örült az ételnek Jézus. Azt mondta a tanítványainak, hogy én kívánom, én vágyakozom megenni veletek a húsvéti bárányt, nem? Ahogy meghívták a rómaiak, meghívták a zsidó főemberek Jézust. Örömmel elment velük, hogy velük vacsorázott, hogy időt töltsön velük, ápolja a közösséget velük, és véletlen, lelkiekben, mentálisan, és a közösség által az életüket boldoggá tegye és felemelje. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szereti, ami kevésbé jó. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatot. Nézzük csak meg, hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az aktól, nem? És az ember mit csinál az aktól? Odaadta a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga ettem hozzá. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmi tápérték ne legyen benne, de legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésünket, nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom, a kukorica. Mennyi tápérték van a kukoricában? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznónak. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használják.

mit használunk mi? Krumpli, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Ismerjük a csicsókát? Többszörös tápérték van benne, mint a krumpli. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az Ezékiel kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a kofein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak ilyeneket. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lángra kapna minden, nem? És akkor megkérdezik, hogy hány kávét ittál? Hát még emlékszem, hogy reggel itt a legyek, mielőtt elmentem, 10 óra tájban is, elvét után is, még aztán már nem is számolom. De olyan ideges, de erős, eleve, ugye, izgatottá válik, kivörösödik az arc, gyakori viselés eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, izomrángást. Amikor elkezd az embereknek, vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegrángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerén megterheli. És a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol a legérzékenyebb szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendkívüli aktivitás eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenézni. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud megnyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára, az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat, vagy két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott. A szerotonin, ahogy már említettem, idegingerelő átvívő anyag az agyban, és ha ez hiányzik más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsony a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a muskonosághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklebeny területén termelődik. Itt, ahol az érzék, ami érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról, mint ahogyan talán követni lehetett volna azokat. Különböző gyógyszerek csak mellékhatással együtt szedhetők. Amikor magunk részünk,
nézünk szembe a mi problémáinkkal, akkor nagyon sokszor ijesztőnek tűnnek azok. És bizonyos helyzetek, élethelyzetek, amikbe belemegyünk, amik újra meg újra előjönnek az életünkben, ez bizony stresszhez vezető lépés. Mit eredményez? Miből fakad a stresszes állapotunk? Ha bizalmatlanok vagyunk mások iránt. Ha állandóan arra kell figyelnünk, hogy na mit csinál a másik. Vannak emberek, akik mérhetetlen feszültséget élnek át, de egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az nagynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerőse az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen nagyon fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan, Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Hallom, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vidám, tréfálkozó ember volt, nagyon szerettem őt, szerint ember volt. De van, aki ezt el és komolysággal gondolja, nem? Hányan, négyen, ötten beszélget, biztos rólam beszél. Nem borzasztó ígér. Nincs kellő önértékelése. Isten előtt állok, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet és hibáimat. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek rólam? Mi számít igazán? Isten hogyan vélekedik? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáját jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy de jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak, akik az édes keserűnek, a keserű édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj, az ilyen ember, aki csak ki úgy tud élni, hogy ilyen emberekkel veszi körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberről a depressziót, de ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk bármilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki és a mi közösségi életünknek. Három lábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élik az életünket, mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket? Azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi proféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, amit csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb profétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? Kettő fülőszerepége olvasvában. Sokszor kellett az életét más. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derű bizakodás, ragaszkodás az Istenhez, ez a mentalitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falakodat az éhezőnek, és az elepet lelkük megelégített, feltámadott sötétségben világosságot,
és homályosságod olyan lesz, mint a tél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárassággal is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember, aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten jelenlétét. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, az emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az ellazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, a rákos pácienségnél, a szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Tervezzük meg az életünket. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenre ezt imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, te segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak dolgokat. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását és az ő szavait az életünk csillagvérdékévé tennénk, akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Isten félő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, boru helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a századik zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, és menjünk eléje vígassággal. Ilyen legyen az élet.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Ugye elmondtam én már azt egyszer, valamikor, amikor az Új Szövetség elején, illetve az Ószövetség elején beszéltem, hogy a Biblia a szóban készült. Ezt mindig el szeretem mondani a következőért. Mert mi úgy gondoljuk, hogy ahogy most írunk egy könyvet, úgy írtak régen is könyvet. Tehát leül az ember a laptopjához, legalábbis én így szoktam csinálni, előveszi a vázlatait, mert még régi módi, mert már az újabbaknak vázlatuk sincsen, csak beírja a laptopba szépen a könyvnek a tartalmát. És akkor ugye erre szerzői jog van, és ehhez nem nyúl hozzá senki, hogyha meg akarja valaki stilizálni, akkor engedélyt kell kérni, és így tovább. Az ókorban természetesen nem így volt. Nem csak a bibliai korban volt ez így, hanem mindenütt. A Biblia a szóban készült. Azért készült szóban, nem azért, mert nem tudtak olvasni az emberek. Nagyon érdekes, hogy a Biblia azon a területen készült, ahol először tudtak nagy tömegben olvasni az emberek. Tudnélik, a betűírást az eddig ismereteink szerint a Sinai félszigeten lévő kis népek találták fel először. A hangjelölésű betűírást, ami nagyon egyszerűvé teszi az egészet. Ugye 24 betű van a héber nyelvben, csak a másalhangzókat írták, és ez egy nagyon nagyszerű találmány volt. Jézus idejében minden valamire való ember tudott írni, olvasni, az asszonyok is különben. Nagyon sok emlékünk van rá. Akkor miért szóba készült? Azért, mert nem volt nyomda. Tessék elgondolni, hogy egy kézirat az milyen drága volt. A másolás sem volt azért kutya, a másolás az meg úgy ment, hogy mondjuk tessék elképzelni, hogy rabszolgáknak tetszenek lenni, én is egy rabszolga vagyok, és van egy urunk, aki fizeti ezt, tehát ez a tulaj, ez az úr, én, mint fő rabszolga ideálok, és kezdem diktálni a szöveget, és önök előtt ott van egy darab papírusz, és tetszenek a diktálás után írni. Méghozzá úgy kellett régen írni, hogy egy sorba 14 betű volt, és egy hasábba 32 sor. Ezért volt Gutenbergnek, van, aki tudja, ezt 32 soros bibliája, ezt a kézirat követ. Na most mi volt ennek a lényege? Nem volt szóköz a görögben. Azért nem volt szóköz, mert könnyű volt ellenőrizni, hogy nem tetszettek-e lazázni egy kicsikét, ahogy ezt szoktuk mondani Pesten, mert akkor egyszerűen csak oda kellett tenni az eredeti kéziratot, és ugyanolyan betűknek kellett sorba lenni függőlegesen. Tetszik érteni? Így lehetett ellenőrizni, hogy pontosan tetszettek-e másolni.

Ez, hogy evangélium. Ez a szó, hogy evangélium, Hangyás László kollégám beszélt a elmúlt héten erről, tudom, hogy beszélt róla. Az evangélium szó, az nem jó hírt jelentett, ennél többet. A jó hírért adott ajándékot, valami kézzelfogható. Vagy azt jelentette, Priénében találtak egy feliratot Észak-Afrikába, hogy az isteni világuralkodó születése, tehát Augustus születéséről úgy beszéltek, mint evangélionról. Valami olyan örömhírről, ami kézzelfogható, benne van ez a kézzelfoghatóság. És ezért mondta el Hangyás László, hogy nem négy evangélium van, hanem van egy evangélium négy lejegyzésben. Ezért van a görögben úgy, hogy katamattájon, katamárkon, a Márk evangéliuma. A kata az azt jelenti, hogy szerint. Tehát Máté szerint, Márk szerint, Lukács szerinti evangélium. Tetszik érteni? Na most éppen ezért ez az evangélium egy prédikált műfaj volt. Úgy határozhatnánk meg műfajilag, hogy az evangélium az ige hirdetés szerű irat. Most az ige hirdetésnek mi az értelme, mi a lényege? Az, hogy van Istennek egy kinyilatkoztatása, és ezt alkalmazom. Alkalmazom a gyakorlatban, a gyakorlati életre. Azért van az, hogy nem lehet megírni a keresztény prédikációt mondjuk minden textusról, hogyha most reformátusról mondom, minden textusról, vagy római katolikusról is így van, minden textusról írnák egy nagyszerű prédikációt, ezt bemagoltatnám az összes pappal, és akkor oda jön a óegyházi perikópa szerinti prédikálásba a sor, hogy ezen a vasárnapon ez az alapige, ez a textus, akkor ezt felmondaná valaki. Ez nem lenne prédikáció, mert a prédikációban két nagyon fontos centrum van. Hogy akkor, amikor elhangzott ez az ige, mit mondott, és mit mond ma ez az ige. És ezt az akkor és ma feszültségébe születik a prédikáció. Ugyanígy van ez az evangéliumoknál is. Ma Márk evangéliumáról kell beszélni, ami minden bizonnyal korábban keletkezett, mint Máté. Hogy miért került Máté a kánonban, tehát az új szövetség iratok gyűjteményében, erről is beszélt Hangyás László nagyon sokat az elején, és nagyon érdekeseket mondott. Miért került Máté az elejére? Hát azért, mert ez sokkal jobb kapcsolópont az Ószövetséghez, hogy miért ezt elmondta bizonyára. Márk evangéliuma lehetett az első. Már Márk evangéliuma előtt viszont bizonyos feljegyzések készültek. Azért készültek feljegyzések, mert a szemtanúk kezdtek szépen minden élő kutyán elmenni. És éppen ezért először valószínűleg a szenvedés történetet, azután Jézusnak az alapvető történeteit, és Jézus Krisztus mondásait, beszédeit jegyezték fel, és ezek forrásiratként megvoltak. Ezek a forrásiratok elvesztek, mert nem volt már rájuk később szükség, amikor megszülettek az evangéliumok. Ezeket csak elméleti következtetéssel, mi irodalomtörténészek tudjuk kikövetkeztetni, hogy voltak, de minden bizonnyal voltak ilyenek, mindenki, aki picikét ezzel foglalkozik, ezzel számol. És ezek között az első ilyen megszületett evangélium Márk volt. És erről az evangéliumról szeretnék én egy rövid kis képet adni. Bele is fogunk lapozni, sajnos ezt nem tudjuk úgy végigolvasni, mint egy kis proféta könyvét, mert egy picikét hosszabb. Én nagyon szívesen beszélnék róla hosszabban is, de annyi mindent el lehetne mondani, hogy ez az evangéliumnal való foglalkozás az bizonyára beletellene mondjuk egy hétbe. Akkor is keveset mondok, mert egy rendes kommentár, ami megszokott jelenni, ez a 6-700 oldal Márk evangéliumáról. Mert nagyon izgalmas irat azért. Rengeteg mondani valunk van róla. Ezért most egy kicsikét így madártávlatból szeretném, hogyha megismernénk, hogy aztán a szépségeivel otthon el lehet mélyülni. Ezért a vázlatban rengeteg mindent elmondtam, hogy ki ez a Márk, stb. Ebből csak egy pár mondatot elevenítek fel, annyit, amennyire szükség van a mondani valomból, a többit megtalálják a jegyzetbe. Hát akkor kezdjük az elején. Ki volt ez a Márk? A Márk egy nagyon divatos név volt. A Bibliában a Márk név az 8-szor fordul elő, és 3 összefüggésben, de valószínű, hogy ez a 3 összefüggésben lévő emberke ugyanaz az ember. Elsősorban előfordul úgy ez a Márk, mint Pálnak az egyik kísérője. Aztán előfordul úgy, hogy Márk János kettős néven,
És aztán előfordult Pál életében és Péter életében később is.

ez a márk, minden bizonnyal ez a márk ugyanaz. Legalábbis ezt tartják az óegyházi hagyomány, tehát a második századtól kezdve, ahol van egy Papiász nevezető ember, aki 130 táján írja meg a könyvét, ez Jánosnak a tanítványa volt, jól ismerte Jánost ezért, és János is valószínűleg jól ismerte Márkot, és ezért hitelesnek fogadhatjuk el, de egyetlen egyház atya se kételkedik ebben. Tehát ez egy közismert valami volt az első századokban. Ki volt ez a Márk vajon? Mindenképpen jeruzsálemi volt, méghozzá egy jobbmódú jeruzsálemi családból származhatott, és mint jobbmódú jeruzsálemi családból származó valaki, Jézusnak közvetlen szemtanúja is lehetett, bár nem volt tanítvány. Barnabásnak, aki Pálnak az első társa volt a misszióton, volt az unokaöccse, és az a nevezetesség történt vele, hogy Pergében, amikor az első misszióton elértek, ugye Ciprusból átmentek Pergébe, a mai Törökország, tehát Kis-Ázsia területére, ott ismeretlen okból hazament és megunta a apostolságot, amit ért meglehetősen neheztelt rá Pál. Barnabás viszont bízott benne, és ezért Pál és Barnabás a második missziótra már külön ment el. Barnabás maga mellé vette az unokaöcsköst, Márkot, és Ciprusba mentek, Pálék pedig Kis-Ázsiába, és Pálnak egy új társa volt, Szilás volt a társa, és ebben mentek. Ez egy nevezetes epizód az életéből. De a Biblia magyarázók valószínűsítik azt, hogy Márkék házában volt az utolsó vacsora. És Márkék házában volt az a felház, ahol a Szentlélek kitöltetett, és az apostolok cselekedetében Lukács, aki mindennek utána járt, hogy az evangéliumának az elején, a jövő héten biztos fog erről beszélni, akiben, azt hiszem Simó Zsolt jön, fog beszélni biztos róla, ő mindennek utána járt, és tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet első Herodes Agrippa alatt, amikor ugye üldözni kezdték a kereszténységet, Pétert bezárták, és Pétert az angyal kiszabadítja a börtönből, majd ezt a nagyon szép történetet is fogják közösen tanulni, akkor Márkék házában, Márk Jánosék házában gyülekezett a gyülekezet. És mivel Barnabás unokaöccse volt, és tudjuk, hogy Barnabás papi családi papi rokonságban volt, nagyon régi hagyomány az, hogy Márk is papi családból származott, tehát elég sok ismerete volt a zsidóság életéről és munkásságáról. Sőt, van egy harmadik század elejéről, vagy második század legvégéről származó írat, amelyik azt írja a Márkról, hogy ő tulajdonképpen kolobodaktülos volt. Kolobodaktülosz az azt jelenti, hogy levágott ujjú, rövid ujjú. Most ez egy nagyon érdekes dolog, nem bírom ki, hogy el ne mondjam, hogy miért izgalmas ez. Tudnilik, azt csinálták azok a papi családból valók, akik nem akartak papok lenni. Tudnilik, Jézus idejében már meg az első században automatikusan jöttek a papi családok sorba szolgálatra. Egy szolgálat az nagyon megterhelő volt, meg gazdaságilag nem is volt jó üzlet a papnak lenni. Azt csinálták, hogy mivel van egy mózesi törvény, biztos tetszettek vele találkozni, hogy csonka ember nem lehet pap, a kisujjukat levágatták, vagyis kolobodaktüloszok lettek, hogy ne kelljen papi szolgálatot teljesíteni. Valószínűleg ilyen kolobodaktülosz volt Márk is. Na, az érdekesség az, hogy a Pállal való affér után Márk kibékült Pállal, hogy ilyen egyszerűen mondja, mert a későbbi leveleiben Pálnak már ott van mellette, és azt lehet mondani, hogy hűséges szolgája lett, tehát Pál nem személy szerint haragudott Márkra, hanem csak azt nem tudta megérteni, hogy fiatal ember miért ilyen állhatatlan. Na, de hát aki pedagógus tudja azt, hogy na pont tessék kitörteni, meg a mai fiatalok, ugye mi tudjuk. Elég az hozzá, hogy a másik nagyon fontos adat az az, Péter levelében is szerepel Márk, sőt, a legrégi második századi hagyomány anyag, ami ránk maradt, azt mondja el, hogy Péternek a személyi titkára volt ez a Márk.
Eusébius az első egyháztörténet író, ugye ez Nagy Konstantin idejében él, a 3. század legvégén, 4. század elején, úgy tudja, hogy Alexandriának, tehát Észak-Egyiptomnak a püspöke volt. A püspök alatt ne a mai püspököt tessék érteni, hanem a püspök az egy nagyvárosi gyülekezetnek a vezetője, tartományi központnak a vezetője volt. Ő volt az első püspöke Alexandriának. Ez nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Minden esetre én ezt azért említem, mert ugye ma, ha Márkról van szó, akkor mindenkinek eszébe jut Velence és a San Marco, ugye Szent Márk tér és a Szent Márk székesegyház. A 8. században velenceiek jó drága pénzért megvásárolták Márknak az erekjéjét. Ugye ez Márké, ez a holttest, vagy nem, azt nem tudom, de az biztos, mert én is sokszor láttam, hogy a De Oróban az egy aranyból készült csodálatos erekét tartó, ami a San Marcónak, tehát a Szent Márk székesegyháznak a központi részében van. Gondolják el, 2,5 tonna arany van benne. És van benne valami, mit tudom én, hány tucat olyan drága kő, amiből egy példány van az egész világon. Szóval ez egy csodálatos műremek, iparművészeti műremek, ez a 10. században készült, a San Marco és a 10. században készült csodálatos mozaikjai, aki egyszer járt benne, azt nem fogja elfelejteni soha. Na, szóval állítólag itt van Márknak a sírja, és hát most már csak annyit, hogy az attribútuma, vagyis a felismerési jele, az a szárnyas oroszlán, ebből lett a szárnyas oroszlán minden velencei biztosítónak és minden velencei érdekeltségű banknak és Velence városának is a szárnyas oroszlán lett a jele. De a szárnyas oroszlánról viszont nagyon kevesen tudják, hogy ez a Jelenések könyvére megy vissza, de ezt nem beszélem el a Hangyás László elől, mert ő a Jelenések könyvéről majd ő fog beszélni, úgy tudom. No, hát akkor menjünk vissza Márk evangéliumához. Milyen is ez az irat? Ez az irat nagyon sok érdekességet mutat. Szóval a bőség zavarában vagyok, mert egy kicsit a stílusáról is kellene beszélni. Ez a Márk egy nagyon érdekes ember. Egy kicsit érezni azt, hogy Márknak nem anyanyelve a görög, kicsit lehet érezni a semitizmusokat benne, tehát, hogy aráma az anyanyelve, egy kicsit lehet érezni azt, hogy az Ószövetség köti a gondolkodási módját, mégsem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon rossz stílusú irat lenne. Bár azok, akik a klasszikus görögre esküsznek, azok azt mindig rászoktak mondani, hogy milyen barbarizmusok, semitizmusok vannak ebben a könyvben, csak ehhez azt kellene tudni, hogy a Jézus korabeli, vagy az első századi görög nyelv, az úgy viszonyult a klasszikus görögköz, mint mondjuk Jókai Mórnak a nyelve viszonylik a 21. századi irodalom nyelvéhez. Hát azóta rengeteg mindent fejlődik a nyelv, ugye? A nyelv az egy fejlődő valami. Persze mi öregek azt mondjuk, hogy inkább primitivizálódik, de akkor is mozog valamerre. Na most az a nyelv, amin a Új Szövetség irodott, az a Koiné dialektosz, amit lehet nagyon magas rendűen művelni, többek között majd Lukácsról fogja elmondani, biztos a Simon Zsolt el fogja mondani, Lukács nagyon magas stílusban íródott, Lukács ugye a hellenista görög városok polgárainak a nagyon művelt rétegeit szólítja meg ebben a könyvvel, de Márk valami más igényt jelez. Márk az evangéliumát több mint valószínű, majdnem biztosra vehető, hogy Rómába írta. Méghozzá ezt az evangéliumot körülbelül olyan 65 és 70 között írhatta, 70 előtt, tehát Jeruzsálem pusztulás előtt minden valószínűség szerint, és 65 után minden valószínűség szerint, tehát akkor, amikor valószínűleg Péter már mártírhalált halt. És nagyon érdekes ennek az evangéliumnak az a része, hogy Pétertől nagyon függ. Nagyon érdekes, hogy a második századból származó szemtanú Pappiász is azt mondja, hogy Péter titkára volt. Ez a Péterrel való kapcsolata, ez a második, harmadik századi Bibliáról, már az Új Szövetségről beszélő egyházatják, akik szakemberek voltak ebben, ezt állandóan állítják, és nem véletlenül. Csak hogy azt várhatnánk, és ezt a 18. századból sokszor felvetették, hogy hát ha Pétertől származik, akkor itt Pétert kell ebben az evangéliumban agyba főbe magasztalni. De ez nem így van. Péter gyengeségeiről
épp olyan erősen beszél, mint Máté, vagy Lukács, tehát nem lakkoz, ezt úgy mondanák, nem szépít, hanem egy nagyon reális képet ad Péterről is, de ezt onnan tudjuk, hogy vannak az evangéliumban olyan szakaszok, ahol érezzük azt, hogy ezt egy szemtanú elmondása alapján írhatta le valaki. És ez a szemtanú minden bizonnyal nem Márk. Bár Márknak van egy önarckép ebbe az evangéliumban. Ez olyan aranyos, hogy ezt meg kell, hogy mutassam. Az evangélium vége felé van méghozzá. Márknak ez az önarcképe, ott van, amikor Jézus elfogadási története van, és ez az elfogadási történet az tartalmaz egy olyan elemet, ami nincsen meg a többi evangéliumban. És ez az elfogadási történetnek az, ez a szakasza a következő. Jézus ugye kint van a Gecsemáné kertben, és akkor az utolsó vacsora után, ugye ez valószínűleg ugye ez Márkék házában van, ahogy ezt említettem, és akkor nagyon részletesen szépen le van írva az az elfogadási történet, és az 51. vers Márk evangéliumának 14. fejezetében az 51-52. vers a következőképpen hangzik. Figyeljék, milyen érdekes. Egy ifjú pedig követi őt, már mikor elfogják Jézust, akinek testét csak egy gyolcsink takarta, és megfogták őt az ifjak, de ő ott hagyta az ingét, mesztelenül elszaladt tőlük. Na most ez, hogy ingebe követni Jézust, ez azt jelenti, hogy alsó ruha, ugye a héber embernek Jézus korában a ruházata az a következőképpen nézett ki, akkor a hölgyek viselték a nadrágot, a férfiak pedig a következő volt a férfi ruhatár. Volt egy ágyékkötő, ez mindenki, mind férfi, mind nő volt, ez úgy kell elképzelni, mint egy nagyon puha sálszerű anyagot, amit így a lábuk között átvetettek, derekukon megkötöttek, ez volt az ágyékkötő, ez nem számított ruhadarabnak. Volt egy alsó ruha, amit úgy kell elképzelni, mint egy hosszú póló, ami térdig ér, egy ilyen kinyúlt pólót tessék elgondolni, és ezen volt a felső ruha, ami tulajdonképpen egy ilyen nagy téglalap alakú anyagból volt, amit így átvetettek magukon, és egy fibulával, egy tűvel megkötöttek, valamint felövezték magukat, hogyha útra mentek a lelógó részét ennek a ruhának, begyűrték az övbe, hogy ne gátolja a mozgást, ez volt egy felöltözés. Na most ez az ifjú valószínűleg kilógott, és ugye alsóról történt, 30-35 évvel később, tehát ez a kis epizód csak azért maradt fenn, mert ugye valószínűleg Márk lehetett ez az emberke, és az írás magyarázók azt mondják, hogy ez az ifjú tulajdonképpen Márknak az önarcképe, ez olyan, mint a régi festők is, nem is írták alá a freskójukra a nevüket, egy önarcképet hagytak, ugye Michelangelo-ra tessék gondolni, az utolsó ítéletben a Tamás evangélistának a bőrére festette rá a maga arcképét, hogy megmaradjon az utókornak, ez éppen ilyen arckép. Na, ez csak szögletes zárójelben mondtam, de ez egy olyan aranyos kis történet, hogy muszáj volt elmesélni. Menjünk vissza tehát az evangéliumhoz. Az evangéliumnak van egy stilisztikai sajátossága még. És még erről szeretnék beszélni. A kulcsszava ennek az evangéliumnak az, hogy azonnal. És ez nagyon sok fejtörést okozott nekem most, hogy két napja ezen töröm a fejem, körülbelül nem, nincs egész két napja, hogy tudom, hogy jövök ide, és Márk evangéliumáról kell beszélni. Én bár írtam rólam egy Pecsuk Ottó nevezetű bibliatanács főtitkárának a szervezésében megjelent egy bibliaismereti kézikönyv, abban Máté, Márk és Lukács evangéliumának én írtam a tartalmi dolgát, akkor foglalkoztam vele, de valahogy Márk úgy hozzám távolabb van, sokkal jobban szeretem Lukácsot, amit sokszor magyaráztam végig versről versre, Mátéról meg sok tanulmányt írtam, nagyon érdekesnek tartom. Márk kiesett. Most a jóisten megengedte, hogy Márk egy kicsit rácsodálkozzak, legalábbis két nap óta ezt csinálom, és nem fogok belőle kiábrándulni. Ez az azonnal egy nagyon érdekes dolog. Nyitsuk ki az evangéliumot, és kezdjük ezt megnézni, hogy miért is lehet ennek az evangéliumnak ez a kulcsszava, hogy azonnal. Úgy kezdődik ez az evangélium, hogy van egy címfelirat. A címfelirat úgy szól, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Hát ez egy hitvallomás, ez nem is címfelirat, erről már egy előadást lehetne tartani.
Mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ez maga egy hitvallomás, a legelső keresztény hitvallomás, ez így hangzott, hogy Jézus Krisztus. Tudni, Jézus az egy név, Krisztus pedig egy rangjelző valami. Mert az a Krisztus az ugyanazt jelenti a Krisztus, mint a Mesiás héberül. Tehát ez a Jézus a Mesiás. Ez ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus. És azt mondja, az Isten fia. Most gondoljuk el, ezt Rómába íródik ez az evangélium. 65-be vagy 70, 65 és 70 között vagyok. Néró. Még itt tetszettek gondolni, hogy mi van? Hát ez egy óriási vita kijelentés, nem? Hát ki tartotta magát Isten fiának? Hát a császár, ugye? Most jön Márk, és azt mondja, Jézus Krisztus, ez a zsidók felé is egy tüske, ugye, hogy ez a Jézus nevű ember, a Krisztus, tehát a Mesiás, és nem a császár az Isten fia, hanem ez a Jézus Krisztus az Isten fia. Ez egy olyan cím, ami két fele üt, nem? Egy római felé is, és egy zsidó felé is. És evangéliumának a kezdete. És ez nem a könyv, hanem az ő örömüzenetének a kezdete. Hú, ez egy nagyon izgalmas cím, nem? Hogyha így belegondolunk, csak mi már megszoktuk, azért nem mondanak nekünk ezek semmit, vissza kell menni, mindig lopni magunkat abba a korba. Na most, rögtön hogy kezd ez az evangélium? Tessék csak megnézni. Amint megvan írva a profétáknál, és idézi rögtön Malakiás profétát, íme egy házi feladathoz egy segítés. Malakiásból lehet mesiási jövendőléseket gyűjteni, vagy csak Zakariásból? Lehet. Itt van egy mesiási jövendőlés, tessék megnézni. Rögtön ír, és akkor Keresztelő Jánosról kezd beszélni. Rögtön azonnal a lényegre tér. Nem kezd beszélni Jézus gyermekségéről, születéséről, ez most nem érdekes. A dolgok közepébe, in media res, a dolgok közepébe vág, és rögtön úgy kezdi az egészet. És azt mondja, itt is ez egy nagyon lényeges, a 15. vers. Gondolják el, az első fejezet 15. versében, a 14. versében már eljut odáig, hogy János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten országának evangéliumát. Tehát az egész keresztelő Jánosi történetet, Jézus megkeresztelését minden egy pár versen keresztül letudja, mert siet valahová. Siet a dolgok lényege felé. És itt mond egy nagyon lényeges dolgot. És azt mondja, mondván bétölt az idő. És elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Mit jelent az, hogy bétölt az idő, vagy betelt az idő? Ez egy nagyon érdekes dolog. A betelt idő az azt jelenti, emlékeznek, egyszer beszéltem a három időről, a héber időszemlélet hármasságáról. Egyszer jó bonyolultul elmondtam. Most nem fogom elmondani még egyszerűen se, de ez azt jelenti, hogy itt az alkalom. Most van az idő, most van az alkalom, most kell a szög fejére csapni. És ezért nagyon érdekes módon ez az evangélium, az azonnalok evangéliuma nem kezdi életrajzi elemekkel elmondani Jézus életét, mert most ez Márk prédikálása szempontjából, prédikációja szempontjából nem fontos. A lényegre koncentrál. És ez egy nagyon érdekes ilyen lényegre koncentráló evangélium. Ez egy nagyon különös ilyen evangélium. És rendkívül szimpatikus éppen ezért. Na most érdekes módon ezért nem időrendi sorrendben mondja el, ami Jézus életének az eseményeit. Mert az idő most nem számít. Betölt az idő közepén vagyunk, eljött Jézus, itt az alkalom, most az alkalom szempontjából kell, és éppen ezért Jézus életét úgy mondja el, hogy azokat mondja el Jézus életéből, ami nagyon fontos. Azokat mondja el Jézus életéből, ami döntő. Itt az alkalom, most, ez az evangéliumról kell beszélni. És éppen ezért Márk az, amelyik úgy csoportosítja mondandóját,
hogy ugye elkezdte Keresztelő János, ez csak úgy jelzésszerűen, nem éljedjenek. Keresztelő János egy jól ismert volt, még Rómában is jól ismerték, minden zsidó jól ismerte. Az első század egyik legnagyobb zsidó egyházi vagy zsidó vallási alapja volt. Csak jelzésszerűen van ott ez az egész. Most Jézusnak ebből a mondásából, ahol, amit itt felolvastam a 15. versből, hogy bétölt az idő, és elközelgett az Istennek országa, következik valami, hogy térjetek meg, ez a lényeg, térjetek meg. Ez nem vallásos kifejezés volt akkor, a megtérni, a metanoia, az azt jelentette, hogy én megyek errefele, megtérni az azt jelenti, hogy hátraarc, és visszamegyek oda, hova köl. Tetszik ezt érteni? Ez volt a metanoia. Ez a hátraarc, 180 fokos fordulat. Ugye, ez megint egy nagyon izgalmas, egy kicsit a kor fülével halljuk. Ez egy nagyon izgalmas valami, mert az egész zsidóság az első században él át egy nagy válságot. És ez a válság abba csúcsosodik aztán ki, hogy 70-ben elpusztul a templom. De a válságnak nem ez a lényege csak, hogy elpusztul ám a templom. A válságnak mélyebb a lényege. Tessék végig gondolni, kétharmada a zsidóságnak nem él Palesztina földje. Nem él Palesztina földje. Mi lesz vele zsidóság? Világvallás leszel? Vagy nem? A zsidóság az a világtörténelmnek az egyik legnagyobb találánya. Azért a legnagyobb találánya, mert valami olyasmit tud, amit meg kellene tanulni most, ha már Európa házban vagyunk, ezt hadd mondjam el. Amit meg kellene tanulni most nekünk. Ez a nemzeti identitás és a nemzetköziségnek az egysége. Hogy nem lehet Európa ellenére magyarnak lenni, és nem lehet magyarnak lenni úgy, hogy én nem törődök Európával. Tetszik érteni? Most a zsidóságnak ez volt a hatalmas nagy találmánya. Tessék megnézni, hol vannak a jászok, a kunok, és ki tudja még hány nép, amelyik besenyők, akik úgy beolvadtak szépen. Nem? Úgy felszívta a magyarság. Hogy sajnos, hogy erről nem szoktunk beszélni, mindig az erdélyi magyarságról beszélünk, akik példamutatóan őrzik a nemzeti identitásukat, de tessék megnézni, hogy mi van az őrség másik oldalán lévő magyarokkal, akit az osztrák sógorok úgy benyeltek. Azokat úgy elnémetesítették, hogy tessék elmenni Felsőre, ami szint magyar város volt még itt egy pár évtizeddel ezelőtt, tessék elmenni Felsőre, nemrég jártam ott, két öreg néni kívül senki nem tud az egész Felsőrön egy kutya szót magyarul, annyit se, hogy jó napot kíván. Tessék végig gondolni. Vagy ugye a nyugatra tántorodott hazánk fiai, mondjuk az én családomban a sógorom, aki az egyik legnagyobb kanadai magyar kiadó vállalat, a Márai Örökségnek a letéteményese, aki Máraiékon nőtt fel az egész család. Szülők tökéletesen beszélnek magyarul, a gyerekeik törvese, csak azt tudják, hogy paprikás csirke, mert az jó. Ezt tudják. Na most, nem nyelvi identitásról van a zsidóságnál szó, valami többről. És ez a nagy kérdés. Na most azt mondja, bejtölt az evangélium, térjetek meg, menjetek vissza ahhoz a hitbeli hagyományhoz, mert a zsidóságnak mindig ez a hitbeli hagyomány volt az identitás őrzője. Elia Wiesel, aki itt született Máramaros szigeten, írt egy könyvet, amihez írtam előszót. Az a címe, hogy Megmaradni. Nobel békedíjas. És ebben az előszóban azt mondja a Wiesel, hogy most van veszélybe először a történelemben a zsidóság, mert a vallás útjáról letért. És most már ezt mondja, hogy térjetek meg. És ezt úgy lehet csinálni, hogy higgyetek az evangéliumban. Az egész evangélium erről szól, mert tessék megnézni, hogy mi következik. Most már nagyobb vonalakban, mert itt ugye megüti az alaphangot, ez olyan Márk evangéliumában, ebben a nagyon koncentrált azonnal evangéliumban, hogy így mondjam, mint az alaphang. Utána tulajdonképpen a különböző hagyományanyagokból, ami rendelkezésre állt, három ilyen van, csak beidézi, összerakja a
az anyagot, és az összerakott anyaghoz egy kis összekötő szöveget fűz. Mi ez a három hagyományanyag, amiből felépül az evangélium? Egyrészt ugye a péteri hagyomány, egy szemtanú anyag. Van egy csomó rész, amit Péter nagyon sokszor elmondott, ez Jézus életének olyan eseményei, ahol Péter szemtanú volt, és ez Péter ige hirdetésében, aminek a letéteményese tovább folytatója volt Márk, ez Péter ige hirdetésében nagyon-nagyon fontos volt. Ez a szemtanú anyag az egyik, amiből nagy szakaszokat idéz, tudnám most itt sorolni ezeket, én a kis Bibliámba azért is hoztam ide ezt a kis Bibliát, hogy feljegyeztem pontosan pirossal, hogy mi az, ami a péteri szemtanúanyag. Pontosan versre meg lehet mondani, ez a péteri szemtanúanyag. Utána van egy másik dolog, amit úgy hívunk, hogy katehetikai anyag, vagy pedig tanítási anyag. Ez meg olyan anyag volt, ami Jézus életéből azért volt fontos, mert gondoljuk végig, mikor Márk ezt leírja, akkor már egy világvallás a kereszténység. Rómában már ott van. Most, aki keresztény akar lenni, Jézus életéből mi az, amit tudni kellett? Ezek a történetek szemmel láthatóan már szóbeliségben kikristályosodottak voltak. Ez az, amit mindenkinek elmondtak. Ez a katehetikai alapanyag. Ami Jézusra vonatkozott, ez a legfontosabb ismeret, amit Jézusról illik tudni. És van egy harmadik forrás is, vannak hosszabb elbeszélések. Olyan tanulságos történetek, amik rávilágítanak arra, hogy ki is volt ez a Jézus. Ezek is olyanok, mint prédikáció anyagok. Úgy kell elgondolni, hogy amikor valaki kezdett ismerkedni a kereszténységgel, akkor Jézus életének ezeket a tipikus eseményeit elmondta. Például ilyen a legnagyobb a szenvedés történet, nem? Amit végig kell vezetni, ugye, mert ez egy nagyon morbid történet, hogy Jeruzsálem virágvasárnap hozsannát kiált, hogy jutunk el a feszíts megig. Akkor hogy lehet az, hogy Jeruzsálemben bent a templomba tanít Jézus, elmond mindent, és mégis kell egy áruló, ez az áruló elárulja, keresztre feszítik, és annyira keményen szembefordulnak azzal a Jézussal, aki mindenkivel jót tesz, Jeruzsálem lakói, a feltámadás történet, mennybe menetel történet, mindez olyan elbeszélés, amit tudni kell. Ami nélkül nem vagyunk keresztények, nekünk is tudni kell. Ez a harmadik forrás. És lényegében Márk nem csinál mást, mint ezeket a forrásokat szépen egymás mellé rakja, nem időrendi sorrendbe, hanem ennek az azonnalnak a szellemében, hogy minél hamarabb célba érjen az evangélium, hogy az evangélium teljessége kibontakozódjon a hallgatók előtt, és ezeket kicsi kis összekötő szakaszokkal köti össze. Ezeket az összekötő szakaszokat, pár verset is mindig ki lehet elemezni. Így készül az evangélium. Most egy kicsit körmére néztünk Márknak, hogy is tette az evangéliumot, hogy rakta össze az evangéliumot. Persze, mint keresztény ember, én hiszem azt, hogy ezt nem magától tette, hanem Isten ihletéséből tette, de ez a technikája, ahogyan ezt megcsinálta ez az író, aki minden bizonnyal Márk. Na, egy kicsikét ismerkedjünk az evangéliummal. Elsősorban az evangélium kezdetét kellett leírni. Úgy kezdi ezután, hogy betölt az idő, mikor az előzményeket ilyen gyorsan a 15. versig elmondta, és eljut a témáig. A 16-tól 34. versig olyan történeteket találunk, ami azt mutatja, hogy Jézus teljhatalommal tevékenykedik. Ha megnézzük ezeket a történeteket, csak a címeket olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy mikor pedig Galilea tenger mellett járt, látta Simont, stb. Elhívja az első tanítványokat, és teljes teljhatalommal kezd intézkedni, mondani sok mindent. Egészen a 35. versig így van. Például a 30. vers, Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólítta neki felőle, odament, fölemelé annak kezét, megfogván a hideglelés, azonnal elhagyta, stb. Jézus gyógyít. Jézus úgy jelenik meg, mint egy teljhatalommal rendelkező úr. A csúcspont az a 35. verstől a 45. versig van, amikor az egész Galileára kiterjeszti Jézus a működését, körbejár különböző városokba mind, és hirdeti az evangéliumot. És nagyon érdekes, és ez a Jézus titoknak a lényege, elkezdődik egy belső feszültség.
Azt gondolnánk, hogy ez a teljhatalommal rendelkező Jézus Krisztusra mindenki azt mondja, na igen, ezt vártuk, ez a Mesiás. De abban a pillanatban előjönnek azok az érdekek, amik mélyen húzódnak. És jönnek a vitatkozó farizeusok. És Jézus a második fejezetben a teljhatalmát igazolja a vitákban. A harmadik fejezet, hatodik versig ilyenek vannak. Ugye először jön a gutaütött meggyógyítása. Hoznak hozzá egy gutaütöttet, és akkor Jézus látja azoknak a hitét, akik hozzák ezt a gutaütöttet. Azt mondja, hogy megbocsájtottak a bűneid, ebből nagy botránkozás lesz, hogy miért mondja azt, hogy megbocsájtottak a bűneid. Akkor a másik ilyen vita történet az a Máté elhívása. Tessék gondolni, hogy jön, kiméne a tenger mellé, az sokaság követte őt, és amikor megy vissza Kapernaumba, maga városába, akkor egyszerre ugye ott ül Máté a vámnál, ebben mindenki megbotránkozik, hogy micsoda disznó dolog, hogy itt szedi a vámot most is, amikor ilyen dicső dologról van szó. És Jézus túlnéz a vámos asztalon, ellát Máté szívéig, elhívja Mátét, Máté elhívja a barátait, és minden előítéletet levet Jézus, és ez borzalmas rossz a farizeusok ellen. Aztán van a böjtről a vita. Aztán jön a kalásztépés szombatnapon vita, ami megint egy nagyon izgalmas téma. Ugye a farizeusok a szombatnak a héját akarják ünnepelni, Jézus pedig a szombatnak a tartalmát akarja megmutatni. A szombat tartalma az micsoda? Ugye a teremtés történetben ugye arról van szó, hogy a teremtés történet hetedik napja, ez a szombat. Na most, mi volt ennek a funkciója? Hát azért a teremtés emlékünnepe, ahogyan a negyedik parancsolat is ezt összefoglalja, hogy a hatnapi munka után szükség van egy TMK-ra, nem? A tervszerű megelőző karbantartása, nem? Ami nem egyszerűen fizikai pihenés, hanem az ember attól ember, hogy az ember az reflektáló lény. Tessék megnézni. Velünk nem történnek a dolgok, hanem bennünk is történnek a dolgok. Éppen ma reggel gondolkodtam azon, mikor 5-kor fölkeltem, hogy a nem felkelni nehéz, gondoltam magamban, amikor csörgőórát agyon csaptam. Nem felkelni nehéz, hanem elgondolni ezt a napot. Tehát végig kell gondolnom a napot, hogy én most mit csinálok a vonaton, volt 14 dolgozat, amit ki kellett javítani, hogy osztom be az időmet, odajövök, akkor van egy doktori, illetve egy habilitációs eljárás, amihez el kell mennem, hogy mint, akkor volt 18 vizsgázom, azt le kellett vizsgázni, akkor pontosan odaérjek, hogy találkozunk a vonatnál, akkor időt kell, stb. Fejében az ember ezt még így csinálja, ezt egyetlen lény sem csinálja végig. Az ember egy reflektáló lény. És ez egy nagyon érdekes valami, nem így van? Nagyon érdekes valami. Mi, mint reflektáló lények, hogy is vagyunk, hogy is élünk. És akkor jön a szombat, ami arra jó, hogy ez a reflektáló lény rendezze Istennel, emberrel és világgal a maga dolgát. Mit csinált ekkor? Ezért Jézus. Jézus a szombat ünneplés megreformálta. Miért? Azért, mert a reformáció az azt jelenti, a Hegedűs Lóránt püspök úrnak a példája, mondom, hogy ezt a feleségemtől kaptam ezt a nyakkendőt, azt mondja, hogy ennek nagyon szép formája van ennek a nyakkendőnek. Tényleg én is szeretem, mert szép nyakkendő, nem? Hölgyek tudják. Férfiak meg úgyse törődnek vele. Na most én, ennek ugye van egy szép formája. Most én így összegyűröm, nem látja az asszony, mit csináltam? Deformáltam. És ha én így kisimítom, akkor mit csináltam? Reformáltam, visszaalakítottam az eredeti formáját. Na most, Isten azért adta a szombatot, hogy az ember adjon időt magának az Istennel, a másik emberrel és a világgal való ilyenfajta kapcsolatra, nem? Az ember elengedi, és egy más vonatkozásban önmagát regisztráló lényé lesz az ember. Mit csinált ezért Jézus? Fogta a tanítványokat, és kivitte aratás előtt a mezőre. Értette ezt?
mert szombat az a teremtés ünnepe, nem? A aratás előtt megint egy kicsit gondoljanak Palesztinába, mindig szép bolyhos felhők jönnek, aratás előtt van a késői eső közvetlenül, ennek következtében kinyílnak a virágok, biztos láttak már Izraelből virágokat, rendkívül gazdag a virágállománya Izraelnek, és ilyen lepréselt virágokat szoktak küldeni képes lapon, én sokat ilyet kaptam Izraelből. Virágok színpompa, illat, az érő búza hullámzik. Gondoljanak egy gyönyörű tájat. Fehér, bolyhos bárányfelhők húznak az égen. Ez a késő eső utáni táj. Isten szép szabad ege alatt. Milyen nagyszerű az Isten, aki ezt teremtette. És a tanítványok közössége kívül a városon összezárul. Ezt is lassan elfelejtjük, hogy milyen jó egy baráti társaság, ahol nem kell magamat megjátszani, és nem kell viselkedni, hanem adhatom magamat. Nem? Tanítványok közössége. És Jézussal az Isten dolgairól beszél. Tehát az Istennel való, egymással való, és a teremtett világgal való kapcsolat. Ez a szombatnak a tartalma, nem? És jön a farizeus, aki a szombat héját ismeri. És les. Mert a farizeus nem azt érdekli, nem azt érdekli, hogy Isten mit tett, hanem az érdekli, hogy az ember mit tesz. Tetszik érteni? Tehát a farizeusi magatartás az egy alanycsere. Nem az Istenről van szó, hanem az ember cselekedetéről, jó vagy rossz cselekedetéről van szó. De nem erről szól az egész. Nekem nem az ember cselekedete a nagy kérdés, hanem az, hogy rálássak így felülről a világra újra és újra, mert így leszek pszichésen épp. Miskolcon van egy nagyon kedves ideggyógyász professzor úr, aki a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az alelnöke most már, de elnöke volt hosszú ideig. Egyszer beszélgettünk, és azt mondja, tudod, fiam, írtó büszke vagyok, hogy én fiam vagyok, annyira idős, 90-valány éves az öreg úr, tudod, fiam, a világ azért neurótikus, mert időzavarban van. Ennek a pszichés időzavarnak az a baja, hogy 6 plusz 1-es felépítésűek vagyunk. 6 plusz 1. Teremtés is így készült, nem? Na, de én Márk evangéliumáról akarok beszélni, és egy kicsit elfogult vagyok, mert erről írtam most, jelent meg egy könyvem, hogy Megtalált kincsünk a nyugalomnak címen. Most egy kicsit erre jobban érzékeny vagyok, de ez a vita történeteknek a kulcsa, mert Jézus azt mondja, figyeljük meg, hogy hogy utasítja vissza, azt mondja. Azt mondja ennek a farizeusnak, aki leste, ugye, hogy beleakaszkodik mindenbe. Letépték a kalászt! Ez aratás! Kimorzsolták a magot, mert ugye az ókori ember szerette összerágni a teljes búzát. Gyerekkoromban mi is csináltuk. Ez meg őrilés, meg cséplés, hú, ezeket nem szabad! Ugye, figyeljük meg, az ember cselekvésére kerül a hangsúly. És Jézus mit mond? Mondta neki, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Farizeus mindig ott lehet megismerni, farizeus mindig teljesíteni akar, és nem vesz észre, hogy Isten mit ad. Mindig ő akar adni. Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért, annak okáért az embernek fia szombatnak is ura. Na, itt aztán betelik minden. És akkor utána következik, hogy szombatnapon még egy száraz kezűt is meggyógyít Jézus. Beáll a nagy feszültség. Utána ez a teljhatalmú Jézus Krisztus az övéivel záródik össze. A harmadik fejezet 7. versétől egész a 6. fejezet 22. verséig egy csomó olyan történetet találunk, ahol Jézus és az övéiről van szó. A hallgatóság hogy oszlik meg, Isten uralmának milyen a titka, megkérdezik, hogy ki ez az ember, Jézust megtagadják, akkor a tanítványokat kiküldi,
És akkor még szorosabban összezáródik ez a kör, és Jézus és a tanítványok viszonyát mondja el, és elérkezik a 8. fejezetbe ez az evangélium a csúcshoz. Ez a 8. fejezet az egy nagy vallomás, ez a péteri vallástétel. Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És a visszaérkező tanítványok mindenfélét mondanak, mondják, hogy te ez vagy, az vagy, amaz vagy. Jézus rövidre zárja a kérdést, és azt mondja, és ti kinek mondtok engem? És akkor Péter az, aki kimondja, nem test és vér, jelentette meg ezt néked, mondja később Jézus, mert Péter kimondja azt, hogy te vagy a Krisztus, tehát te vagy a Mesiás, az élő Isten fia. Ugye ugyanazt, ami az evangélium elején van, amit a címiratban láttunk. És Jézus azt mondja, ez nem test és vér jelentette, te ezt nem magadtól tudod, ezt így, ez egy ilyen szólásszerű szófordulat volt, nem magadtól tudod, az Isten lelke jelentette ki néked. Itt a csúcs. Igen ám, de ezt most meg kell érteni, hogy Jézus a kereszt felé halad. És ahogy ehhez a csúcsponthoz eljutottak, felértek a csúcsra, most elindul a tanítványi közösség lefelé. És kezdi Jézus jelenteni a szenvedéseit háromszor. Az első szenvedés jelentés után Péter rögtön azt mondja, hogy nem történhetik meg ezt veled. Hát én most ugye nem test és vér jelentettük, én jobban tudom, hogy nem történhetik meg veled. Erre Jézus soha ilyen keményet embernek nem mondott, amit Péter kap. Azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. És utána következnek azok a történetek, útban Jeruzsálem felé, ezek úti történetek, úgy is szoktuk mondani, amiben Jézus Krisztus fel akarja készíteni a keresztre a tanítványokat. Meg kell érteni azt, hogy Jézus Krisztus a bárány, az Ószövetség báránya. Meg kell érteni a megváltás titkát, az evangélium lényegét. Mert ugye erről szól ez a levél. És gyors lépésekben minden történetnek a végén ez van. És utána jön a nagy hét, a bevonulás, az esemény történetét, nem mondom el, Jézus Krisztus túllép a zsidóság határán. Mert ugye Márk, az kinek írja az evangéliumot? A rómaiaknak. Itt most már nem a zsidókról van szó csak. Az evangélium az a világ evangéliuma. Az egész világért kell. És ez Márk evangéliumának az igazi titka. És itt most befejezném, nem mondtam el az evangéliumot, ez ilyen Szabó családos befejezés volt. Feljutottunk a csúcsra, csak jeleztem, hogy mi van, de remélem, hogy egy picit kíváncsiak lesznek, és elolvassák az evangéliumot. És jövök vissza az apostolok cselekedeteire, itt leszek én, már nem sok van hátra, még azt nem, 3 hét múlva jövök. Tehát van még most Lukács, János, és utána 3. héten apostolok cselekedetére én jövök. Köszönöm szépen!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne mi.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy a következő percekben is velünk szeretnének rádiózni. Műsorunk első perceiben ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fognak elhangzani. Ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, ma a 37. Zsoltár alapján, amikor jó okod lenne bosszankodni címmel. Az elmélkedés után mai műsorunkat egy újabb énekszámmal fogjuk zárni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Van olyan nap, amikor nincsen okunk bosszankodni? Különleges szó ez. Vajon hogyan lehet ezt elkerülni? Mert megállni a mindennapok igazságtalanságaiban vagy kudarcaiban, amikor az ember szeretne jó vagy igaz vagy helyes lenni ebben az életben, helyes úton járni, és mégiscsak rosszat kap cserébe, és rossz éri őt az életben, szóval ez a Zsoltár arról szól, a 37. Zsoltár, ami Dávid Zsoltára, hogy mi van akkor, amikor lenne okunk bosszankodni, és mégis ott van a 11. vers, ahogyan majd hallani fogjuk, és gondolkodunk róla, Jézus Krisztus által kiemelt vers, hiszen a boldog mondásokban Máté Evangélium 5. fejezetében is ezt a verset idézi Jézus a 37. Zsoltárból, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Szóval bosszankodunk, vagy szelidek vagyunk. De szelídnek lenni nem könnyű. De hogyan juthatunk el a bosszúságoktól a szelídségig? Hallgassuk meg a 37. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, ne bosszankodj az elvetemültek miatt, ne irigykedj a gonosztevőkre. Mert hirtelen levágják őket, mint a füvet, s elfonyadnak, mint a gyönge növény. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet. Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad őt. Ne bosszankodjál azon, hogy azoknak szerencsés az útjuk, akik álnok tanácsokat követnek. Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. Még egy kevés idő, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nem találod. A szelídek öröklik a földet, és elégedettek lesznek sorsukkal. Jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól ismeri az Úr a fedhetetlenek napjait, és örökségük örökké megmarad. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben sem. Jól laknak az éhínség napjaiban. Az Úr megerősíti annak az embernek lépteit, akinek útját kedveli. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem az, hogy magzata kenyeret kéregetett volna. Remélj az Úrban, őrizd meg az ő útját, akkor fölmagasztal téged, és

0: Öröklöd a földet. Meglátod, hogy kipusztítja a gonoszokat. Láttam egy erőszakos gonosz embert, szétterjeszkedett, mint egy dúslombú zöldellő fa. De eltűnt, és íme nem volt többé. Kerestem, de nem volt található. Ügyelj, hogy fethetetlen légy, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonoszok vége pusztulás. Az igazak megmaradása azonban az Úrtól van. Ő az erősségük a szükség idején. Megsegíti őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megtartja őket, mert hozzá menekültek.
1: Amikor hallgatjuk a 37. Zsoltár verseit, ez a 40 versből álló Zsoltár, Dávid Zsoltár, ami azzal kezdődik, hogy ne bosszankodj, és azzal végződik, hogy megtartja az Úr azokat, akik hozzá menekülnek. Olyan érdekes megfigyelni, hogy minden egyes Biblia vers, minden egyes isteni gondolat a három nagy gondolatcsoport valamelyikébe sorolható be. Vagy egy óvást hallunk Isten részéről, vagy egy tanácsot egy cselekvésre, egy döntésre, vagy pedig egy ígéretet, hogy minek van értelme, hogy mit ad az Isten, hogy miről szól a jövő Isten forgatókönyve szerint. Azt mondja az első versben rögtön, és ez a felütése a Zsoltárnak, ami aztán az első 11 versben többször el is hangzik, hogy ne bosszankodj az elvetemültek miatt. A 7. versben ugyanezt ismétli meg Dávid, ne bosszankodj azon, hogy azoknak szerencsés az útja, akik álnuk tanácsokat követnek. Majd a 8. versben azt mondja, hogy ne bosszankodj, az csak rosszra vinne. Ez a Zsoltár a bosszúságról, a nyugtalanságról szól. Arról, hogy mit kezdjünk akkor, amikor heveskedünk, amikor harag van a szívünkben, mit kezdjünk akkor, amikor az elvetemültek miatt, az ő jó szerencséjük miatt az ember az igazságtalanságon érzelmileg felzaklatódik és nem találja a nyugalmát. A mindennapok Zsoltára a 37. Zsoltár is. A zsoltáros a bosszúságra, a bosszankodásra, egyedül a szelídséget tudja felajánlani alternatívaként. És az egész Zsoltár erről szól, ne bosszankodj az elvetemültek miatt. Olvassuk az első óvást. Mert, és próbálja elmagyarázni a Zsoltáros, hogyha jobban megnézed, azt látod, hogy mint a fű elfonnyadnak, mint a gyenge növény, ami az életben sokszor sikeresnek tűnik, erővel, hatalommal, vagy akár hamisság árán, valójában roppant gyenge és törékeny. Pontosan azért, mert nincsen benne igazság. Lehet valaki gyors, lehet valaki erős, de a jellem híján ezek a hatalmat adó, győzelmet adó képességek nem sokat jelentenek. A sebezhetősége megmarad az embernek, annak az embernek, aki a rossz úton szerez meg kincseket, eredményeket, sikert, karriert ér el. Ne bosszankodj tehát, óv minket Isten a zsoltárokban, és felhívja arra is a figyelmünket, hogy szűnjünk meg haragudni, hagyjunk fel a heveskedésünkkel, ne bosszankodjunk, mert nincsen semmi értelme. Az csak rosszra vinne. A bosszúsággal az ördög, az ellenség eléri azt, amit egyébként nem tudott elérni oly módon, hogy minket rosszba vigyen, de a rossz miatti felháborodásunkkal ugyanazt a lelki állapotot, ugyanazt a nyugtalanságot, ugyanazt a bizalom és szeretet vesztett, szelídség vesztett lelki állapotot tudja munkálni. Apró, kicsi, hétköznapi bosszankodásainkat ezért érdemes megtanulni elengedni. Azt mondjuk, hogy ha bosszankodok, még nem bántottam senkit. Hogyha bosszankodok, akkor még nem kiabáltam. Ha bosszankodok, akkor nem gyűlölök senkit, nem veszem el senkiét. De mégis ez a zsoltáros azt mondja, hogy vegyük fel a harcot a bosszankodással. És rögtön tanácsot is ad. A 3. versben ezt olvassuk. Bízzál az Úrban, és te csak cselekedd a jót, itt a földön úgy élj, hogy hűséges legyél. Bízzál az Úrban. A bosszankodás első számú és legerősebb orvossága az Istenre való hagyatkozás. Hogy azzal az igazságtalansággal és az együtt vele együtt járó érzelmi állapottal együtt Istenhez megyünk, és azt mondjuk, hogy ja Istenem, vedd el tőlem ezt, segíts meg. És tesszük ezt kitartóan, tesszük ezt addig, amíg a döntéseink meg nem erősítenek bennünket, és ki nem gyógyulunk a pillanatnyi vagy elhúzódó bosszankodásokból. Bízni az Úrban, de hát a bosszúság ott van a lelkemben. Azt mondja erre a Zsoltáros a 4. versben, hogy gyönyörködj az Úrban. Érdekesek ezek az ismétlések. Bízzál az Úrban, gyönyörködj az Úrban, hagyjad az Úrra az utadat. Olvassuk a 3., 4., 5. versekben. Olyan szép, ahogy a Zsoltárunk keresztül Isten megtanít minket, hogy a rossztól való megszabadulás egyetlen eszköze a jóra való odafigyelés. Nem csak úgy hébe-hóba meghallgatni, foglalkozni vele, odafigyelgetni, hanem gyönyörködni, ráfüggeszteni a gondolatainkat, a tekintetünket, és foglalkozni vele egészen, ameddig át nem jár bennünket. És aki bízik, mert gyönyörködik, az rá tudja hagyni az Úrra azt az utat, amit ő bosszúsággal nem tudott elvenni jól, amit ő bosszankodva tudott csak látni, elhordozni maga körül az életét érintő nehézségekben. Azt mondja a 7. vers, csendesedj le az Úr előtt. A bosszúságból való lecsendesedés az Isten jelenlétében, Isten jóságának, kegyelmének és igazságos ítéleteinek a szemlélése közben lehetséges. Amikor nézzük az evangéliumokban, ahogyan Jézus járt-kelt ezen a világon, és rengeteget bosszankodhatott volna, amennyivel érzékenyebb lelki alkata volt neki, aznak az isteni szeretetnek, jellemnek, az ő személyiségének köszönhetően, amit óvott, vigyázott a bosszúságoktól, az atyára támaszkodva, annyival inkább jobban bosszanthatta őt. És amikor egyszer felfakadt a tanítványokra, mert ilyen is volt, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el benneteket, ami kijött gondolatként, pillanatnyi érzésként, nem maradt meg eluralkodó cselekedeteiben, döntéseiben, tanítványaihoz való lelkületében való, hozzáállásában való belső motivációként. Ez a kérés, ez a kérdés, ez a nyugtalan megfogalmazása az emberi értetlenség miatti tehetetlenségnek nem vált egy folyamatos bosszúsággá Jézusnál, mert azt olvassuk, szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Nem bosszankodni tehát azt jelenti, hogy bízni az Úrban. Bízni az Úrban azt jelenti, hogy gyönyörködni benne, és aki gyönyörködik benne, mert hisz az Isten szerető jellemében, mert látja az Isten tevékenységét az ember életében, a világtörténelemben, de legfőképpen a saját maga életében is tapasztalja azt, hogy hogyan oldódnak meg az Istenre bízott problémák, az egyre inkább meg tudja fogadni azt a tanácsot, hogy hagyjad az Úrra a te utadat. Csendesedj le az Úr előtt, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. A szelidek öröklik a földet, olvassuk a Zsoltár első szakaszának a végén, és elégedettek lesznek sorsukkal. A Zsoltáros az emberi logikára is támaszkodik, amikor Istentől ihletett gondolatokkal megpróbálja elmagyarázni, hogy a rosszra való bosszankodás mindenféleképpen értelmetlen, mert a fondorkodó gonosz, ugyan olvassuk egy hosszabb szakaszban, fegyvere végül saját szívébe hat. Az ember számára az is elgondolkodtató, hogy miért van értelme annak a rossznak, ami törvényszerűen felemészti az elkövetőjét. A 40 versből összesen 14 vers foglalkozik a gonoszok sorsával. Minden esetben arról beszél, hogy a rossz visszahat az emberre, hogy a rossz felemészti az embert, hogy a rossz lebontja az ember jellemét. Nem véletlen így folytatja a 16. versben a Zsoltáros, hát persze, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak. Mert a gonoszok karja eltörik. Hiába van neki sok, ha nem bírja el. Mert ami kívül gazdaggá tesz, vagy bőségessé, vagy híressé, az le is töri a kart, megemészti a szívet, és elpusztítja az ember erkölcsi érzékét. De az igazakat támogatja az Úr. És itt egy valóságos ígéret özönnel találkozunk a Zsoltár második részében. Mert jól ismeri az Úr, olvassuk a 18. versben, a fethetetlenek napjait, és örökségük örökké megmarad. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, már megvérültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyeret kéregetett volna. Persze, hogy nem látta Dávid, hiszen Isten olyan különleges törvényeket adotta az ószövetségi népnek, és ad ma is, gondoljunk csak a 10 parancsolat 10 egyszerű életszabályára, ami az embert megtartja, és az ószövetségi törvények, amennyiben Istenben bízva követték azokat az emberek, valóban képesek voltak arra, hogy a szegénységet, az igazságtalanságot, az egyenlőtlenségeket felszámolják. Nem létezhetett volna az a fajta gazdagság, ha folyamatosan megtartják a törvényeket, ami szélsőséges elosztási igazságtalanságokat teremt ember és ember között, társadalmi rétegek között, hiszen 7 esztendőnként mindenki hozzájutott újra elvesztett értékeihez, időről időre szabadságot nyertek a 7. vagy az 50. esztendőben, javakat, személyi szabadságukat, örökségüket kapták vissza. Nem volt tehát az Istennel járásnak alternatívája. A 34. vers tanácsa ebben a 2 rövid mondatrészben ezt így fogalmazza meg. Remélj az Úrban, és őrizd meg az ő útját. Bízni benne, és ott maradni az ő útján. Megismerni őt, mert a bizalomnak ez az alapja, ha valakit ismerek, az Isten kivívja a mi bizalmunkat, amikor a Bibliából az ő cselekvését, az ő megváltó munkáját tanulmányozzuk. Amikor felismerjük azt, hogy Isten szeretete az ember iránt egy el nem múló kötődés és ragaszkodás. És ezen az alapon tud az ember az ő útján maradni, megőrizni azt, hogy az Isten megtartsa, hogy az Isten olyan ígéreteket adjon neki, hogy a Zsoltár vége felé olvassuk, ügyelj, hogy fethetetlen legyél, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberéjé. A Zsoltár a jövőbe tekintéssel végződik. Azt mondja, hogy megsegíti őket az Úr, az igazakat, és megszabadítja őket. Azt ígéri, hogy megszabadítja őket a gonosztól, és megtartja őket, mert hozzá menekültek. Virul a rossz, mint egy dús, lombú, zöldellő fa, olvastuk a 35. versben a Zsoltár végéhez közeledve, de Isten azt mondja, hogy íme nem volt többé, kerestem, de nem volt található, mert eltűnt. De a szelidek öröklik a földet. Hogyan is idéztük Jézust? Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Isten elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, és visszaadja az országot, újjáteremti a földet, egy új világban ad lehetőséget az embernek a gondtalan, reménnyel teli tökéletes boldogságra. A Biblia legnagyobb ígérete ez. Kívánom, hogy ez segítsen nekünk megállni apró cseprő hétköznapi bosszúságaink ellen. Úgy legyen.

Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Egészségügyi etikai sorozatunk következő adása a mentális állapottal, a mentális betegségekkel, az emberek mentális gondjaival foglalkozik. Szeretettel köszöntöm Tóth Sándor lelkészt, pszichológust, a Mentő Mentál Iroda munkatársát, és ebben a röpke fél órában veled fogunk beszélgetni. Az emberek nagy kérdése ezzel a gonddal, tehát a mentális gondokkal kapcsolatban az, hogy valóban növekszik-e a mentális betegek száma a mi korunkban. Lehet-e látni, tehát látványosan növekszik-e, vannak-e erre statisztikai adatok, vagy nincsen ebben egy kis túlzás, hogy inkább túlszaporodtunk, többen vagyunk emberek, sokkal inkább ismerjük egymást emberek, a gondokat, problémákat ugye a média közvetíti, és talán ez okozza azt az érzést, hogy sokkal több lett a mi korunkra a lelki beteg.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket. Egy összetett kérdés ez, hiszen nagyon egyszerű volna a válasz, hogyha meg tudnánk azt tenni, hogy a mai egészségügyi statisztikai adatokat összevetjük a több száz évvel ezelőtti egészségügyi statisztikai adatokkal, de nyilván ez így nem működik. Azért is összetett ez a kérdés, mert a különböző korszakokban, különböző történelmi korokban más és más fajta betegségek jelentkeztek, illetve más volt az elképzelés arról, hogy ki a beteg, ki a nem beteg, még a fizikai betegségek terén is, de különösen a mentális betegségek területén. Sőt, azt látjuk, hogy napjainkban is különböző elképzelések, különböző megközelítési módok vannak arra vonatkozóan, hogy ki beteg, ki nem beteg, mikor mondjuk egy emberre azt, hogy beteg, vagy mikor azt, hogy egészséges. Egy tény az, hogy mentális betegek azok mindig voltak. Az ősi, akár ókori vagy középkori feljegyzésekből látjuk azt, hogy különböző embereket különböző olyan betegségekkel kezeltek, amelyeket ma is megismerünk, felismerünk, csak esetleg más elnevezést adunk arra a betegségre. Olvashatunk arról, hogy milyen kezelési módok voltak például Aszklépiosz szentélyében. Ezek a kezelési módok sok esetben felismerhetők akár a mai terápiás módok között is, amikor mentális betegeket kezelnek vagy kezelünk. A melankólia kifejezés egy nagyon ősi szó, ismerték régen is. Ma talán depressziónak szoktuk nevezni, de gyakorlatilag valami hasonlóról van szó. Tehát mindig léteztek lelki betegek. Az is igaz, hogy napjainkban sokkal többen bevállalják azt, hogy ők valamilyen mentális problémával küzdenek, hiszen nagyon hosszú ideig ez egy szégyen volt. Ugye ismerjük ezt a bolond kifejezést, ez gyakorlatilag nagyon sokszor a mentális betegre úgy azonnal rásütötték, és hát ez egy szégyelni való dolog volt. És nagyon sokan sajnos még ma is így vannak ezzel, hogy nem merik bevallani, nem merik elmondani senkinek, hogyha küzdenek valami belső lelki problémával. Természetesen azért vannak olyan adatok, amelyek mutatják azt, hogy mindezek mellett, a bizonytalanságok mellett nagyon jelentősen, nagyon erősen növekszik a mentális betegeknek a száma. Például nagyon jól tetten lehet ezt érni, amikor egy nagyon rövid időn belül ugrásszerűen megnő a betegségeknek a száma. Éppen a napokban hunyt el Kopp Mária, aki egy vezető kutatója volt a hungarosztadi felméréseknek Magyarországon. Ezeknek a felméréseknek, ezeknek a statisztikáknak az adatai egyértelműen jelzik, hogy például amikor Magyarország nyitott a világ felé, kitárult előttünk a világ, hirtelen megismertünk nagyon sok mindent a világról, akkor jelentősen megnőtt a lelki, mentális betegeknek a száma, aránya. Ez azért is van, mert ugye a mentális betegségeknek az egyik kiváltó oka az, hogy az embereknek különböző vágyai vannak, különböző dolgokat szeretnének megvalósítani az életükben. Arról, amit nem tudunk, amit nem ismerünk, azt nem akarjuk. Akkor, amikor látjuk, hogy mi van körülöttünk a világban, akkor nagyon sok mindent szeretnénk, de hát azért a korlátok ott vannak előttünk, és ez nagyon sok embernél jelenti azt, hogy elindul a megbetegedésnek az útján. Aztán, ha megnézzük azt, hogy a mai világnak milyen jellemzői vannak, hogy minden olyan bizonytalanná válik a mai világban, akkor ez az egyik legfontosabb tényezője annak, hogy egy lelki betegség kialakuljon, amikor az ember nem látja a biztos pontokat az életében. Minden olyan bizonytalanná válik, nem látja a jövőt, nem tud tervezni. Hiába tervez, mert holnap már nem úgy van, ahogy ő eltervezte a dolgokat. Aztán tudjuk azt, hogy az ember egy társas lény, és a mai világban azt tapasztaljuk, hogy az embernek nincsenek társai. Az ember elveszíti a társakat, a családok felbomlanak. Egy tipikus példa az, amikor néhány éve, vagy talán egy évtizede panaszkodtak az emberek, hogy hazamegyünk, leülünk vacsorázni, de vacsora után mindenki leül a tévé elé, és nem beszélgetünk. Nincs meg a megfelelő kapcsolat. Ma ott tartunk, hogy mindenki fogja a kis tányérját, bevonul a szobába is, már a vacsorát se együtt fogyasszuk, meg a tévét se együtt nézzük, mert mindenkinek vagy külön tévé, meg külön számítógépe van, tehát már a családon belül nincsenek kapcsolatok. Barátságok, virtuális barátságok vannak, interneten barátkozunk, nem személyesen. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy azok az alapvető dolgok, amik hozzátartoznak az emberi élethez, azok hiányoznak, következésképpen kialakul egy olyan környezet az ember, tehát egy olyan környezetbe kerül az ember, ahol a lelki betegségek sokkal könnyebben, sokkal nagyobb arányban jönnek létre.
0: Igen, nagyon örülök neki, hogy megemlítetted a családi kapcsolatokat és a családi vonatkozását ezeknek a kérdéseknek, mert az lenne a következő kérdés, hogy növekszik ugye a mentális betegek számára, ez egyértelműen kiderült, hogy ez nem csak azért, mert most már sokkal többet tudunk egymásról, és sokkal többet tudunk magáról a betegségről, hanem bizony ebbe belejátszanak az emberi kapcsolatok is. Egy nagyon fontos kérdés mered előttünk, hogy a mentális betegség az egy öröklött probléma, örökletes probléma, vagy menet közben alakul ki. Beszéltél arról, hogy vannak olyan tényezők, vannak olyan élethelyzetek, amelyek belejátszanak, amelyek erőteljesen rájátszanak, hogy kialakuljon egy nagyon komoly lelki probléma, de hogy mi az, amit egymásért tehetünk, még akkor is, hogyha esetleg örökletes tényezők közrejátszanak, vagy tényleg csak örökletes tényezők nem, de csak azok a dolgok, amelyek utána, születés után érik az embert.
1: A pszichológia történetében az egyik legnagyobb kérdés mindig az volt, hogy a mentális betegségek inkább az öröklődésnek köszönhetőek, vagy inkább a környezeti hatásoknak. Természetesen mindig megvoltak azok a szélsőséges álláspontok, hogy csak ez, vagy csak az. Például nagyon sokan vallották azt, hogy hiába is próbálkozunk mi bármit a környezet megváltoztatásával, hiába próbálkozunk mi bármit tenni különböző pszichológiai módszerekkel, mert ha valaki örökölt egy betegséget, akkor az úgyis megvan benne, akkor úgysem tudunk semmit tenni. Tehát a mentális betegségek azok öröklődnek. A másik véglete ennek a kérdésnek az, amikor azt vallották, vagy vallják emberek, hogy csak a környezet számít. Ugye a pszichológiában ismerős John B. Watsonnak a neve, aki azt mondta, hogy adjatok nekem néhány gyermeket, mindegy, hogy honnan veszitek őket, és mondjátok meg, az egyiket orvosnak neveljük, a másikat betörőnek, mondjátok meg, hogy minek, mert csak a környezeten múlik. Mindent a környezet határoz meg, és semmi jelentősége nincs az öröklésnek. Ma egy olyan álláspont az, ami a leginkább elfogadott, amelyet úgy nevezünk, hogy biopszichoszociális modellnek az a lényege, hogy minden betegség, de a mentális betegségek különösképpen úgy alakulnak ki, hogy különböző tényezők egymásra hatnak. Méghozzá biológiai tényezők, pszichológiai tényezők és szociális tényezők. Ha ezek együtt jelen vannak egy ember életében, akkor kialakul a betegség. Tehát nagyon sok olyan kutatási eredmény áll a rendelkezésünkre, amely azt mutatja, hogy tényleg sokat számít az öröklődés. Mert hogy ha valakinek a családjában voltak mentális betegek, akkor az sokkal nagyobb eséllyel betegszik meg ugyanolyan mentális betegségben, és a különböző betegségek esetében pontos statisztikai adatok vannak, hogy melyik betegség milyen arányban öröklődik, illetve szeretném kijavítani, hogy mindig a hajlam öröklődik. Igen. Tehát nem a betegség öröklődik, hanem a betegségre való hajlam öröklődik.
0: Ez mentálisan is így van, ugye, mert a szomatikus betegségeknél ugyanezt mondják a szakemberek.
1: Igen, ez a mentális betegségeknél is így van, mert hogy éppen a statisztikai adatok is mutatják azt, hogy például akár a családfakutatások, akár az ikervizsgálatok esetében azt látjuk, hogy sokkal nagyobb arányban, szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a mentális betegségek ott, ahol az ősöknél hasonló betegségek voltak. De miért nem mindenkinél? Miért nem mindenki örökli? Hát nyilván azért, mert azért a környezetnek is nagyon nagy szerepe van. És ha valaki mondjuk örökölt egy olyan hajlamot, hogy hajlamos egyfajta mentális betegségre, akkor nagyon sokat számít az, hogy milyen környezetben él. Mert hogyha sikerült abban a környezetben kialakítani magának olyan pszichológiai mechanizmusokat, olyan védekező mechanizmusokat, amelyben leküzdi ezeket a problémákat, akkor nem feltétlenül fog megbetegedni. Ha tele van az élete olyan nehézségekkel, amelyet a szociális környezete okoz, a szegénység, a munkanélküliség, a társak elveszítése, amikről részben már tettünk is említést, akkor ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a betegségek, amelyekre a hajlamot örökölte, azok kialakulnak az ő életében és megjelennek az ő életében. Tehát ezek egy ilyen nagyon összetett dolgok, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy ezek így külön-külön úgy jelen vannak az ember életében, hanem egymásra hatóan határozzák meg azt, hogy kialakul-e egy betegség az embernél vagy sem.
0: Igen, erre akartam még rákérdezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy elegendő egy nagy stressz, egy ilyen óriás stressz, hogy kijöjjön egy mentális betegség, vagy több tényezőnek kell egymásra hatnia. Tehát több ilyen stressz hatás kell, hogy élje az ember, vagy többféle tényező kell, hogy jelen legyen az életében. Ugye, amit említetted itt a szociális problémákat, tehát nyilvánvaló ugye a mi korunkra ez első, tehát az első helyen van.
1: Igen, én azt hiszem, hogy erre van egy nagyon jó hasonlat, hogy ha veszünk egy ilyen gumit, amit a ruhába is szoktak használni, azt ha megnyújtjuk, akkor ha elengedjük, akkor visszaugrik ugyanarra a méretre. De egyrészt, ha túl erősen nyújtom meg a gumit, akkor nem fog tudni visszaugrani ugyanarra a méretre, vagy ha nem olyan túl erősen, de nagyon sokszor nyújtogatom, akkor megint egy idő után veszít abból a képességéből, hogy visszaugorjon ugyanarra a méretre. És az ember ugyanígy van, hogyha egy nagyon nagy stressz hatás éri, akkor lehet, hogy nem tud helyreállni az a homeosztázis az emberben, az a lelki homeosztázis, ami visszaállítaná azt a lelki harmóniát az emberben. Vagy hogyha nem egy ilyen óriási nagy hatás éri az embert, hanem nagyon sok kicsi hatás, de azok folyamatosan jönnek, soha nem szűnnek meg a problémák, akkor ez is kibillenti az egyensúlyából, a lelki egyensúlyából az embert.
0: Azokkal kapcsolatban, amit eddig már hallottunk, az emberben óhatatlanul fölgyülemlik az a kérdés, vagy azok a kérdések, hogy de akkor hogyan tudnék egy környezetet változtatni? Tehát mi múlik rajtam, hogy környezetet tudjak változtatni? És itt egy olyan kérdést is fel kell tennem, ami nem mindenkinek okoz nagy örömet, hogy kimutatható-e valóban az, hogy erősebb idegzetűek azok, akik Istenben hisznek, és feltétlenül jó védőháló-e mondjuk egy gyülekezeti közösség. Azért mondom ezt, hogy nem biztos, hogy minden körül ennek a kérdésnek, mert én magam azt látom, és lehet, hogy nem mindenkinek ez a tapasztalata, és én mindenkitől elnézést kérek, aki azt mondja, hogy nem jól láttam meg, de el kell, hogy mondjam, hogy én úgy láttam meg, hogy sajnos a mentális betegek száma a gyülekezeti közösségekben is növekszik. Nem csökken, hanem növekszik is. Hát mit tudunk egymásért tenni? Tényleg tud-e a környezet valamit tenni? Ha már egy Isten hit, meg egy Isten hívő környezet van jelen, és nem halad a beteg egyről a kettőre, akkor hogy működnek ezek a dolgok?
1: Ez a pszichológiában az egyik utóbbi idők kedvenc témája, hogy vajon a vallásos hitnek milyen hatása van a lelki egészségre, a mentális egészségre. Rengeteg kisebb, nagyobb kutatást indítottak ebben a témában, és azt lehet megfigyelni, hogy a kutatásoknak a túlnyomó többsége arra a megállapításra jut, hogy a vallásos hit az pozitív hatással van a lelki egészségre. Van néhány olyan kutatás, aminek az eredménye az lett, hogy a vallásos hit az negatív módon befolyásolja a lelki egészséget, de majdnem minden ilyen kutatás esetében bizonyítható volt az, hogy olyan valaki csinálta a kutatást, akinek eredetileg is az volt a szándéka, hogy bebizonyítsa ezt, mert ő maga is valami csalódáson ment keresztül. Az egyik legjobb példa Sigmund Freud, akiről tudjuk, hogy nagyon rossz véleménnyel volt a vallásról, és ma, amikor kezünkbe veszünk egy Freud könyvet, mondjuk az előszóban már olvashatunk arról, hogy azt a gondolatát Freudnak, amit a vallásról írt, azt ma már nem osztja a pszichológia, de egyébként jó könyv, amit a kezünkben tartunk. Tehát, hogy ő is egy gyermekkori vallási csalódáson ment keresztül, és ez nagyban befolyásolta azt a véleményét, amit a vallásról kialakított. Vannak olyan kutatási eredmények, amelyek azt mondják, hogy majdnem minden esetben pozitív hatással van, bizonyos esetekben nem, mégpedig akkor nem, amikor az ember egy ilyen vallási túlzásba, egy ilyen vallási fanatizmusba esik, mert sajnos nagyon gyakran ilyen is előfordul, és ez a fanatizmus, ez természetesen inkább egy ilyen negatív hatással van a lelki egészségre. De a kutatásoknak a túlnyomó többsége, a zöme, az bizonyítja azt, hogy azok, akik hisznek Istenben, azoknak sokkal stabilabb a lelki egyensúlyuk, sokkal egészségesebb. Éppen ezért vannak egyre többen azok, akik az előbb említett biopszichoszociális modellt kibővítik, és azt mondják, hogy beszéljünk inkább biopszichoszociális spirituális modellről, mert hogy a spiritualitás, a lelki dolgok, az Istennel kapcsolatos dolgok, azok ugyanúgy hozzá tartoznak a lelki egészséghez. És itt szeretném megemlíteni, ha már Freudot említettem, az ő nagy tanítványát, Jungot, aki azt mondta pszichiáterként, hogy Az életemben rengeteg embert meggyógyítottam, de igazán egészséges emberrel csak akkor találkoztam, amikor az az ember eljutott a hitre is. Tehát megerősödött az ő hit, vallásos hitében is. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ha azt keressük, hogy miért van ennek ellenére az, hogy a gyülekezeteinkben is azért növekszik a mentális betegeknek a száma, akkor ezt, erre azt a választ adhatjuk, hogy, hogy egyrészt ahogyan a társadalomban nő az aránya a lelki betegeknek a számába, hát ezek az emberek kerülnek, vagy vannak ott a gyülekezetekben, tehát nyilván ott is nagyobb arányban, tehát az időben, ahogy haladunk előre, nagyobb arányban lesznek a beteg emberek. De van egy másik oka is ennek, mégpedig az, hogy az egyháznak a feladata az, hogy megkeresse az elesetteket, a betegeket. Az egyház próbál segíteni a rászorulókon. Az egyik legrászorultabb réteg éppen azoknak az embereknek a köre, akik valamilyen testi vagy lelki betegséggel küzdenek, tehát a mentális betegek pedig keresik a megoldásokat. És hát ugye főleg a mentális betegeknél jellemző ez, hogy elmegyek az egyik orvoshoz, néhány nap alatt nem tudott meggyógyítani, megyek tovább, keresek, mindenféle csodában hiszek már, és így rátalálnak egymásra az egyház és a beteg. És nagyon sok esetben az egyház, a hit, az tud segíteni a betegen, de nagyon sok esetben az egyházon belül van szükség arra, hogy megfelelő szakemberek nyújtsanak olyan segítséget ezeknek az embereknek, amely majd a gyógyuláshoz fogja őket vezetni. De hát a hívő embernek a fiziológiája is ugyanúgy működik, vagy a pszichológiai mechanizmusai ugyanúgy működnek, mint bármelyik másik embernek, tehát nála is ugyanúgy felléphetnek ilyen lelki betegségek, amelyeknél természetesen őneki van egy előnye a gyógyulásnál, hiszen olyan eszközök állnak a segítségére, a rendelkezésére, amely más embernél nem, tehát könnyebben indul el a gyógyulás útján.
0: Nagyon örülök ennek a válasznak, és van összesen néhány percünk, körülbelül 4 percünk. Maradjunk még ennél a kérdésnél, hogy bekerül a gyülekezeti közösségbe egy beteg, mondjuk egy depressziós. Most nincs időnk kifejteni a depressziót, de már elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy folytatni fogjuk ezt a sorozatunkat, és ezzel a témával is fogunk még majd foglalkozni, de csak egy rövid választ kérnék rá, hogy mit tud tenni konkrétan, gyakorlatban a gyülekezet?
1: Hát nagyon sok mindent. Maga a gyülekezet is, illetve az egyházon belül azok az emberek, akikkel találkoznak ezek az emberek, hiszen nagyon sok olyan dolgot nyújt az egyház, amely pozitív hatással van a lelki betegségekre. Itt gondolunk az imádságra, gondolhatunk a Biblia olvasásra, azokra a lelki gyakorlatokra, amelyek az egyház életéhez hozzátartoznak, és megint ezt hangsúlyozom, hogyha ez megfelelő keretek között zajlik, akkor ez pozitív hatással van, akár gyógyulást eredményezhet. A másik a közösség. Ugye, említettem az elején, hogy az egyik legnagyobb probléma ma, hogy az embernek nincsenek társai. Hogy az ember magányos. Még a családban élő ember is magányos. Ha a gyülekezet egy olyan közeget tud nyújtani, ahol egymásra találnak emberek, barátságok szövődnek, ahogy a Biblia mondja, egymás terhét hordozzátok, hogyha el tudom mondani valakinek a problémáimat, akkor ez egy nagyon nagy segítség.
0: Hát ez a gyakorlati oldal tényleg nagyon fontos, mert lényegében úgy gondolom, hogy ezért is vagyunk ezen a földön. Most még csak egy nagyon rövid válaszra van időnk, hogy Nem okoz-e, hogy így mondjam, felfordulást mondjuk egy ilyen beteg a gyülekezetbe, amikor talán túlzott teherre van, van egy másfél percünk, még erre tudunk válaszolni?
1: Néhány esetben igen. Tehát néhány esetben tényleg azt tapasztaljuk, hogy nehéz elhordozni, elviselni azt, hogy van egy ember, aki nem a mi megszokott viselkedés módunkat gyakorolja, hanem vannak esetleg olyan kirohanásai, olyan problémái, amit az emberek nehezen tudnak elviselni. Ilyenkor fontos az, hogy mindenki ismerje a saját kompetencia határát, mi az, amit ő tud segíteni, és mikor kell tovább küldeni megfelelő szakemberekhez ezeket az embereket.
0: Ez nagyon jó, ez a végszó, hogy ne gondoljuk azt, ugye, hogy ne gondolja senki, hogy mi mindenhatóak vagyunk, csak azért, mert bibliaolvasók vagyunk, vagy éppen Jézus Krisztust kívánjuk követni, hanem bizony ezek olyan betegségek, ahol kétségtelenül kell gyógyszert is szedni, tehát tudnunk kell hova irányítani ezeket a betegeket. De nagyon hálás vagyok ezekért a válaszokért, és szerintem a nézőink is nagyon örültek ezeknek a gondolatoknak, mert a gyakorlati életünket, a közösségi életünket is érintik, és nyilvánvaló, hogy az üdvözítő, amikor a Földön járt, akkor nem csak a bénákat gyógyította meg a vakokat, meg a süketeket, hanem odafordult a mentális betegek felé is, hiszen ők éppen úgy szenvednek, hanem jobban, mint a testi betegségben szenvedők. Én most elbúcsúzom kedves nézőinktől azzal az ígérettel, hogy folytatni fogjuk ezt a műsorunkat is, és a mentális problémákkal is továbbra is foglalkozni fogunk egy következő adásban. Minden jót kívánok önöknek, és hálás szívvel köszönöm a pszichológusunknak, hogy jelen volt ezen az alkalmon, és megadta a válaszokat.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Úgy, ahogy azt ígértem, az elmúlt időszakban minden csütörtökön az ifjúsági táborokról, eseményekről hallhattunk egy-egy beszámolót, egy-egy beszélgetést. Ma a Délerdi Egyházterületben történt ifjúsági kompanyon táborról egy néhány gondolatot szeretnénk bemutatni meghívott vendégeimmel, hiszen idén együtt voltunk, együtt szolgáltunk ebben a táborban. Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott a keresztút adásába. Köszöntöm Bíró Szilárd lelkipásztort, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm György Attila ifjúságvezetőt és zónavezetőt a Délerdi Egyházterületben, a Companion szolgálat keretében.
3: Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket.
1: Hát együtt szolgáltunk ezen a nyáron. Több mint szerelem volt a tábori cím, téma, a gondolatsor, úgyhogy közösen fogjuk átbeszélni a gondolatokat, hogy mi is történt ebben a táborban. Hogy alakult az idei évre a szervezés a szervező csapat részéről, hiszen te Szilárd ugye nem csak mint lelkipásztor vettél részt a táborban, hanem a Délerdi Egyház területben az ifjúsági társigazgató vagy az ifjúsági osztályban, úgyhogy vezeted ezt a munkát. Hogyan született meg a gondolata ennek a tábornak?
2: Már egy évvel azelőtt beütemeztük a dátumot, mindig leszögezzük időben, és év közben a vezetőkkel vannak találkozások. Fizikailag összeülünk és beszélgetünk, vagy online is szoktunk gyűléseket tartani, és így beszéljük meg a szükséges részleteket ahhoz, hogy a tábor lehető legjobban legyen előkészítve a fiatalok számára.
1: Én köszönöm, hogy engem hívtatok meg, és választottatok ebbe a táborba, hogy közösen dolgozzunk.
2: Mi köszönjük, hogy jelen voltál és
1: szolgáltál. Tudjátok, és tudjuk, hogy azért a szívem ott van az ifjúsági munkában, és ahol lehet, mindig részt veszek. Megtisztelő volt számomra. De nézzük meg a szervezést, hogy hogyan is dolgoztatok. Attila, hogy látod az idei évben? Nehezebb volt, könnyebb volt megszervezni ezt a tábort, a területet, ahol táboroztunk, hogyan választottátok ki, milyen szempontok alapján, hogy történt mindez?
3: Hát itt ezen a táborhelyen még voltunk, úgyhogy nem volt annyira nehéz, mint hogyha egy teljesen új táborhelyre mentünk volna. Pár éve voltunk, de azt gondoltuk, hogy mivel az a generáció, amely akkor volt táborban, már kinőtte ezt a korosztályt, ezért úgy azt láttuk jónak, hogy elmehetünk ide erre a helyre. Ugyanis ezt a helyt azért szeretjük, mert bizonyos, azon kívül, hogy sátortábor, de bizonyos előnyei is vannak. Van egy nagy sátor, ahol lehet gyülekezni, és ugye a táborhelyt zuhanyzókkal is rendelkezik, ahol meleg víz is van, és ez sokat számít a fiataloknak és ugyanúgy a vezetőknek egyaránt.
1: Ebben az évben ugye több mindent terveztünk ebbe a táborba, és sikerült is, gondolom, hogy a fényképeken keresztül majd ez bemutatásra kerül. Gondolok itt a csúcspontjára a tábornak, ami egyfelől avatási ünnepség volt, ünnepély volt péntek este, másfelől pedig keresztségi istentisztelet alkalom. Nem első alkalommal történik ez a magyar táborokban, úgyhogy ennek nagyon örvendünk. És ha több mint szerelem téma volt az, amit napról napra a fiatalokkal megtárgyaltunk, bemutattunk, kérdeztétek, hogy mi legyen a témája ennek a tábornak. Igazából én már tudtam, hogy miről akarok beszélni, de nem tudtam, hogy hogyan fogalmazzuk meg. És emlékszem, hogy nem tudom, Szilárd, neked vagy Attila, neked küldtem el több cím lehetőséget, és ezt választottátok ki. Igazából látjuk azt, hogy nagyon fontos a lelki tanítás, az erkölcsi tanítás, a bibliai történetek mentén való tapasztalatok, tanítások, átadása a fiataloknak. De van egy téma, ami kimeríthetetlen, és a szerelem témája a tinédzser korban, ez mindig aktualitás. Onnan próbáltunk meg egy pár gondolatsort kiemelni, és talán amit kihangsúlyoznék, így a lényegét ennek az előadás sorozatnak, az az lenne, hogy ha a szerelem magától is mondjuk úgy kirobban egy fiatal életében, az önmagában nem elég. Tudjuk mi is, tapasztaljuk mi is, hogy a szerelem, a szeretet végeredményben nem csak egy érzés, hanem egy döntés szükségessége, mert jönnek a hétköznapok, amikor elmúlnak a mézes hetek, szokták mondani a magyar mondás szerint, és akkor mit teszünk, amikor egymást megbántjuk,

0: egy krízishelyzeten mennek át, és jobb felkészülni a házasságra, mert még így is sokszor olyan meglepő dolgok történnek, váratlan pillanatok, helyzetek, amit nehezen tud a két fél kezelni. Úgyhogy inkább ez ilyen, egyfajta ilyen felkészítő jellegű volt a barátkozásra, hát a házasságra talán az túl sok lenne, hogyha azt is elmondanánk. Menet közben majd még lehet, hogy behozok egy-két gondolatot a szemináriumokból. Fényképekben esetleg, ha bemutatnátok azt, hogy mi is történt.
1: Rendben. Jó, hát ami a legfontosabb, és amit szeretnék leghamarabb megemlíteni, az, hogy minden napot a vezetők azt imával kezdtük. És Szilárd, aki ugye a tábor és az egyházterületet képviselte, mindig ő vezetett imába, bátorította a vezetőket. Sajnos, hogy nem mindenről van fényképünk, de ezt megemlítem, mert ugye az első képünk, ami van, az a reggeli torna, de már mielőtt a tábor megébredett volna, mi mindig imával kezdjük, és átbeszéljük a napot.
0: Ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, amit ki kell hangsúlyozzuk, mert ugye a kis őskerttáborban, mint az őskerttáborban, vagy kompanyon táborban, most már Szilárd, te mindegyik táborban valamilyen formában szervezőként jelen vagy, és vezeted ezeket az eseményeket. De a szülők kell, hogy tudják azt, és a fiatalok azért ezt tudják a táborban, hogy minden nap egy külön imaórával indul, amikor még a gyerekek vagy a fiatalok alszanak, akkor ez megtörténik. Miért látjuk ezt fontosnak, hogy ez így történjen táboronként?
2: Mi, mint vezetők, szervezünk. Háttérmunkát nem mindig látják a fiatalok. Ugyanakkor mi szervezők, mögöttünk is van még egy háttérmunka, fogalmazhatok így, ami különösen fontos. És ez az, hogy az Istenség hozzátegye az ő részét, az ő segítségét. És mi minden reggel meghívjuk az Isten segítségét az adott napra, kérjük az ő vezetését, kérjük az értelmet, bölcsességet, hogy mi, mint vezetők, a lehető legjobban vezessük a tábort, hogyha valami gond adódik, a lehető legoptimálisabb módon kezeljük és oldjuk meg, ha valami kialakult a fiatalok között, és ehhez Isten segítségére és Isten bölcsességére van szükségünk. Ezért olyan fontos ez a reggeli néhány perc, néhány igei gondolat és egy imádkozási kör, amit szoktunk használni és alkalmazni.
1: Hát a táborban a reggeli tornát mindig a fiatalok, vagy a vezetők közül vezették le. Az idén abban az előjogban volt részünk, hogy volt egy fiatal, aki az idegen légióban szolgál, és több alkalommal is ő vezette le a tornát. Kicsit hasonlított ahhoz, amit ők amilyen tornát tartanak ők, és ezt nagyon élvezték a fiatalok. A következett a reggeli torna után pedig a záhítat. A záhítat alatt is a lelkészek szolgáltak általában, vagy a fiatalok közül bíztunk meg személyeket, akik néhány gondolat erejéig a fiatalokat a Bibliára, Jóistenre, figyelmét a Jóistenre vezették. Azután pedig következett a reggeli, ugye, ahol azt is imával kezdtük, és a jól megérdemelt étkezés következett a fiataloknak. A reggeli után pedig összegyűltünk, és énekeltünk a szemináriumok előtt. Több éneket is énekeltünk. Általában a fiatalok szeretik az éneklést, ezért nem csak egy éneket, hanem lehet, hogy még 10-et is elénekeltünk addig, amíg éreztük, hogy tart a kedv, és utána következett a...
0: Az éneklésnél, ha még maradunk egy pár percig, megint Szilárd, hozzád fordulok te, mert szakember vagy ezen a területen, és a televízió nézők ezt látják és hallják sok esetben. De miért tartjuk fontosnak azt, hogy minden táborban az ének és a zene az ott legyen az áhítatok alkalmával, az Isten tisztelet alkalmával, vagy a tábor tűznél?

0: Ez egy olyan eszköz, amely segít az embert még jobban ráhangolni Isten igének a meghallgatására, ugyanakkor nagyon jó hatása van minden szempontból. Tehát, ha fel vagy dúlva, megnyugtat. Az a tény, hogy énekelsz, energia szabadul fel belőled, aktívvá válsz az adott istentiszteleti részben, vagy ahogy szoktuk nevezni, hogy a jellemnevelők alkalmával, vagy a szemináriumok alkalmával mindig énekléssel kezdjük. És így egy passzív hallgatóból egy aktív résztvevő lesz. Énekel lelkesen. És érdekességképpen jegyezném meg, hogy a tábor elején olyan nehezen kezdett ez az éneklés menni, meg mintha egy szekérnek nem kere kellett volna, hanem egy négyszögletű valami lett volna feltéve a kereke helyett, és úgy az idő telt, úgy a sarkai lassan lekoptak, és olyan szépen az egész társaság összehangolódott, és jól tudtunk énekelni. És ami különösen szép, hogy a szombati programra összetudtunk szedni egy tábori kórust, ami meglepően jól szólt.
1: Nagyon jó volt a kórus szolgálata, tényleg. Én látom ezt a gyülekezeteinkben is, hogy néha egy kicsit az éneklés úgy lendületet veszített, nem csak a tempóra gondolok, hanem a lelkesedésre. Mi szerintetek az oka ennek? Mert néha a táborokban is az ifjúság, a fiatalok ugyanezzel a lendülettel érkeznek. Jó lehet a tábor ideje alatt ez változik, és összerázódik a csapat. Mi a véleményetek, hogy miért megy nehezebben az éneklés? Mi az, ami elromlik idővel?
0: Konkrétan a táborokkal kapcsolatosan az a meglátásom, hogy amíg a fiatalok nem nagyon ismerik egymást, úgy hidegek egymáshoz, az éneklésben is ez látszik. Hát nem merek hangosan énekelni, nehogy valaki ezt meg amazt mondja. És ahogy a kapcsolatok kezdnek szépen kialakulni közöttük, az éneklés minősége is, és az odaadás az adott éneklésben növekszik. A gyülekezettel kapcsolatosan hasonló a helyzet, hogy a kapcsolatok nagyban befolyásolják. Tehát az adott kórustagok közötti kapcsolatok, vagy a gyülekezetben a kapcsolatok is befolyásolják azt, hogy mennyire énekel az illető gyülekezet. Van egy olyan tényezője is, hogy szeretek-e énekelni, mert vannak olyan gyülekezetek, ahol énekesebb a csapat, máshol pedig nem annyira. És ez is nagyban hordozza, hogy mennyire szeretnek énekelni, vagy mennyire tudnak énekelni, vagy mennyire volt jelen egy adott gyülekezetben az éneklés. Mert beszélhetünk olyan gyülekezetről, amelyiknek 20-30 éve van kórusa, és olyan gyülekezetről, amelyiknek 110 éve van kórusa. És látható az, hogy unokák, dédunokák, mindenki a sok éneklés, meg az énekek hallatán csak úgymond a kicsi ujjából kirázza az éneklést. Másik pedig komolyan kell tanulja, fejleszte magát ezen a területen. Tehát ez is nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire szerettünk énekelni. Még talán van egy másik vetülete is, amikor már túl sokat van egy adott helyzetben igényelve a kórus, vagy a kórusban a szolgálat, az is megtörténhet, hogy elfáradnak. És az egyik fiatal, amiközben beszélgettem, azt mondta a tábor után, hogy örvendek annak, hogy egyik nap, amikor azt mondtuk, hogy nincs kedvünk énekelni, akkor nem kínosztatok minket énekekkel, hanem nem volt kedvünk, és nem énekeltünk. Tehát nem kellett, énekeltünk egy-kettőt, nem hetet-nyolcat, mint azelőtt. Tehát az adott lelki állapottól is függ az, hogy az ember mennyit énekel, hogy énekel, és milyen típusú éneket, hogy vidámabban, szomorúban, gyorsabban, lassabban énekli azt el.
1: Említetted a szemináriumi alkalmakat, Attila. Hogy láttad, hogy tapasztaltad, hogy sikerültek a fiatalokkal való szemináriumokat megszervezni? Lehet fényképet is hoztál ezzel kapcsolatosan?
2: Hát én úgy láttam, hogy mivel ez a téma nagyon aktuális volt, a fiatalok nagyon szerették ezt a témát, és nagyon beleélték magukat ebbe a témába, és úgy láttam, hogy érdekeltek voltak, ugye, mert pont az arról volt szó, amit őket érdekli.
0: Különösen ki szeretném hangsúlyozni azt, és értékelni azt, hogy az ők nyelvükön adtad át az üzenetet. Tehát ez fontos volt. Nem úgy fentről, messziről beszéltél a dolgokról, hogy na ez így van, vagy az úgy van, hanem tényleg leereszkedtél a fiatalok szintjére, az ők szintükön, az ők nyelvezetükön, az ők nehézségeikbe, vagy az ők kihívásaikba egy az egybe úgy felhúztad a cipőjüket, és el tudtad mondani nekik, hogy nézzétek, ha ez van, akkor ezt tegyétek, ha ez van, akkor ezt ne tegyétek, és tényleg be tudtad mutatni szépen, és mondhatom úgy, hogy tabuk nélkül, mert sokszor ez a gond a mai társadalomban, hogy jaj, erről nem beszélünk, ez tabu téma, ez ilyen, ez olyan, és szükség van arra, hogy ezen a területen, a szerelem témájában, és ugye mindazzal kapcsolatosan, ami a szerelemhez társul, legyen nekik egy egyenes képük, egy tiszta képük. És értékelem azt, hogy ezt elmondtad az ők nyelvükön. Figyelmeztetve minden egyes veszélyre, ami ezzel kapcsolatosan jöhet az életben.
1: Köszönöm szépen.
2: Én amit értékeltem, és amit láttam, hogy a fiatalok is értékelik, és ami szerintem úgy kerek volt, és teljes volt a kép, az, hogy nagyon sok példát adtál a te életedből és a mindennapokból. Ugye, mert nem csak a pozitívat mutattad be, hanem a negatívat is, hogyha például ezt teszed, akkor így jársz. Tehát, hogy mi a következménye, hogyha nem úgy járunk el, ahogy a Biblia írja, vagy ahogy a Jóisten elvárja tőlünk. És ezt nagyon szerették a fiatalok, és gondolom, hogy ezt így jobban meg tudták érteni azt, amit szerettél átadni nekik.
1: Én néhány gondolat akkor, hogy miről is volt szó, hogy a televízió nézők is bejöjjenek ebbe a hangulatba. Hát pontosan az egyik olyan dolog, ami nagyon nehéz egy fiatalnak, kivárni a megfelelő életkort a barátságra. Mert ha a hormonok szerint kell dönteni, akkor egy 12-13-14 éves már azt mondja, hogy ő készen áll nem csak a barátkozásra, hanem annál még sokkal többre is. És ugye levezettük és elbeszéltük azt, hogy egy meggondolatlan lépés, barátkozás, és végül pedig egy párkapcsolat vagy házasság kialakítása nem megfelelő elveken vagy döntéseken fájdalmat hozhat, és olyan sérüléseket hoz egy fiatal életébe, amit egy életen át hordoznia kell bizonyos értelemben, mert gyógyuljunk ki ezekből, de egy bántás, egy cserben hagyás, esetleg egy olyan szituáció, amiben két fiatal egymásnak odaadja magát, és az, ami a házasságban történhet meg, ők azt gyakorolják a házasság előtt, ez olyan sérüléseket hoz magával, amit nem lehet kiszámítani, hogy mindenkinek az életében milyen következményekkel jár. Úgyhogy várni a megfelelő életkorral, nem mondtunk itt egy bizonyos életkort, hanem inkább arra utaltunk, hogy az érzelmi intelligenciája egy személynek milyen szinten van. Értéket sem adtunk itt, hanem a tudatos gondolkodás is döntést hoztuk a mércévé, ami a legtöbb esetben nem működik, és legtöbb esetben nem aszerint dönt az ember, de mégis, ha van erről szó, és hogyha ezt átbeszéljük, hát ha segít valamennyire. És itt szeretném az érzelmi intelligenciánál megemlíteni azt a két részt, ami nagyon sokban befolyásolja azt, nem csak a párválasztásban, vagy a házasságban, a mindennapokban a döntésünket is, hogy hogyan gondolkodunk egymásról. Az érzelem és az érzés összehangolását és összekapcsolódását. Ugye, mert amikor az érzelemről beszélünk, akkor egy pillanatnyi szituációról, amiért nem felelünk. Vagyis nem tudunk felelősséget vállalni, hogy mit érezzünk arról. Az angol azt mondja emotion, amikor az érzelemről van szó, hogyha valaki rám kiabál, akkor én sértve érzem magamat, bántva érzem magamat. Nyilván, hogy az az érzés, amit akkor érzek, az az érzelem, ami bennem megfogalmazódik, az a bántásnak az érzelme. Ha valaki megdicsér, akkor az örömöt érzem, és akkor ezek akaratlanul is megfogalmazódnak bennünk. De mi történik azután, miután az öröm megfogalmazódik bennem, vagy a bántás megfogalmazódik bennem? És ezt az angol feelingnek, vagy az érzésnek fordítja, amivel maradsz hosszú távon. Tehát lehet, hogy egyik vagy másik engem megbánt, de beletekintek abba a szituációba, és azt mondom, hogy véletlenül történt, és én azért a bántásért nem fogok haragudni a másikra. Na itt innen kezdődik az érzelmi intelligencia, amikor el tudom bírálni a dolgokat, és nem csak egy pillanatnyi szituáció következtében hozok meg egy döntést, hogy ránézek arra a lányra, vagy arra a fiúra, jól néz ki, tetszik, és akkor ő vele akarom leélni az életemet. Mert egy szerelmes így gondolkodik, hanem kiértékelem az én életemet, a másiknak az életét, milyen elveket követ, hogyan beszél, hogyan tiszteli vagy nem tiszteli a szüleit, embertársait, törekvő az életbe, hogyan gondolkodik a munkáról, a pénzszerzésről, a befektetésről, az időről, és természetesen sokat beszéltünk arról, hogy hogyan gondolkodik a Jóistenről, hogy mennyire fontos számára a Jóisten, a vallásos élet és a hűség ezen a téren. Úgyhogy, és ezeknek a dolgoknak a mentén sok mindent elmondtunk, ugye hangsúlyoztuk azt, hogy a szülői tanács mennyire fontos, a fiatalok és mi is a magunk idejében lehet, hogy nem fogadunk meg minden szülői tanácsot, de ettől függetlenül jó meghallani, jó mérlegelni, és jó majd a döntés alkalmával figyelembe venni. És azt is elmondtuk, hogy ha nem egy testvér, ha nem egy szülő, akkor egy jó lelki tanácsadó, aki lehet egy lelkész, lehet egy tanár, lehet egy mindenképpen egy olyan személy, aki korosabb, aki már azokon a tapasztalatokon átment, annak a tanácsát figyelembe venni. Úgyhogy ezekről beszélgettünk, de beszélgettünk arról is, hogy mennyire fontos, hogy megőrizze két fiatal a tisztaságát a házasság előtt, és hogy az udvarlás folyamatában pedig, ami már a barátkozás után egy következő szint, akkor már az eljegyzés ideje alatt, akkor már beszélgetni a házasság kérdéseiről, és azokról a dolgokról, amelyek nagyon fontosak a házasságban. De ugye elbeszélgettünk azokról az intim kérdésekről is, amelyek, ha megtörténnek is az online felületen, hogy milyen veszélyekkel járnak azok, hogyha valaki olyan képet küld magáról, vagy olyan üzenetet küld magáról egy WhatsApp üzenetben, vagy netalántán más felületen, amelyet az idők során megbánhat, és amelyel visszaélnek, és nagyon sok ilyen eset van, amiről tudjuk, hogy fiatalok szenvednek, és még öngyilkosság is történt emiatt, hogy egy olyan fénykép, amit meggondolatlanul elküldött magáról egy személy, végül az nyilvánosságra került, szégyen hozott rá, és emiatt csődbe ment az élete. Hát ezekről a dolgokról beszélgettünk, és még nagyon sok minden másról, úgyhogy tényleg szép gondolatok és izgalmas alkalmak voltak ezek. Milyen fényképet hoztál még, Attila?
2: Még mielőtt tovább mennénk, én azt szeretném kiemelni, hogy a tábor ideális ezekre a szemináriumokra, mivel ugye az egyházban nem mindig van alkalom ilyen témákról beszélni, de itt a fiatalok egy héten keresztül ott voltak, minden nap szemináriumok voltak, és kérdéseket tudtak feltenni, meg tudtak jobban nyílni, és hogyha esetleg később is eszükbe jutott egy kérdés, vagy valami, akkor meg tudtak keresni a lelkészt, el tudtak beszélgetni, problémáikat el tudták mondani, tehát nagyon ideális a táborok az ilyen szemináriumokra, és ajánlom a fiataloknak, hogy máskor is vegyenek részt, és minél több fiatal jöjjön el, mert nagyon sok mindent tudnak tanulni.
1: Itt azért megragadnám a gondolatot, mert ugye éveken át dolgoztunk együtt, és mint szervező voltam része a csapatnak, de nem mint lelkésze a tábornak, és csak lelkipásztorként. Különbség van a kettő között, mert ugye Szilárd is, mikor megjelent, hát ő a fegyelmet, a szervezést, a pontosságot hozza magával, sokszor a megszólítást, mert egy szervező lelkész a táborban ezekre oda kell figyeljen, mit szabad, mit nem szabad. És a fiatalban olyankor megfogalmazódik egy kérdés, vajon jöhetek-e én az én gondommal ahhoz a lelkészhez, aki a szervező lelkész? Persze, hogyha régebbről ismerik a fiatalok a lelkészt, akkor nincsenek ilyen akadályok. Én is abban a minőségben, szervező minőségben általában mindig a meghívott lelkésznek a szolgálatára bíztam a fiatalokat. Most lehetőségem volt együtt imádkozni a fiatalokkal, amikor megkerestek, elbeszélgettünk, elmondták gondjaikat, problémáikat, nem mindenki, de elég sokan, és megmondom őszintén, hogy ez volt az, ami engem nagyon lelkesített, hogy ilyen értelemben hasznosnak találtam magamat, hogy szóba tudtam állni velük, és ha bár az előadások alkalmával elmondtunk dolgokat, konkrét esetekben, amikor ők jöttek problémáikkal, még jobban tudtuk hasznosítani az elhangzottakat.
2: Szeminárium végén megint énekeltünk, és utána jött, következett az ebéd, és az ebéd után mindig szokott lenni egy kis szabadidő, amikor a fiatalok meg tudnak pihenni, vagy tudnak beszélgetni, ezt rájuk bízzuk, és délután fele pedig elkezdődnek a csoportos tevékenységek, a játékok, amikor szervezett játékok vannak, csoportokra vannak osztva már elejétől a fiatalok, akik táborban részt vesznek, és bizonyos feladatokat kapnak, amiket meg kell oldani, bizonyos játékok vannak, és ezeken mind részt vesznek. A játékok után pedig következik a vacsora, és a vacsora után pedig következik az esteli program. Az esteli program az általában vannak ott is játékok, vannak beszámolók, a nap folyamán készítenek ők fényképeket vagy videókat, amiket érdekesnek találtak a nap folyamán, azokat bemutatják, és azokat mi szoktuk díjazni, és szoktak lenni bizonyos versenyek, akkor történik a Kahoot verseny, amit nagyon szeretnek a fiatalok. Ugye az aznapi szemináriumból felteszünk kérdéseket, és akik helyesen válaszolnak, azok az első 5-6 személy mindig megdíjazzuk. És azután pedig következik az esteli programról egy kép, és utána pedig következik a tábortűzi program. A tábortűzi programnál ugyancsak a fiatalok csoportonként szoktak szervezni játékokat, és a napot pedig egy áhítattal szoktuk zárni énekléssel, és utána pedig következik a takarodó, a lefekvés.
0: A tábori, tehát egy napi programot mondott el Attila az imént, viszont minden egyes napnak megvan a saját jellegzetessége. Általában ami állandó, az a 3 étkezés és a szeminárium, meg az esteli program. Ami változni szokott, az az, hogy van egy kirándulás beékelve, vagy van egy kalandpark, az idén elmentünk egy kalandparkba, ahol a fiatalok kipróbálhatták erejüket és képességeiket különböző nehézségű pályákon. Ezen kívül volt egy kirándulás, az idén bementünk a transzfogarasra, és ott is megmásztunk egy szép hegycsúcsot, ahonnan beláthattuk az egész környéket.
1: Autóbusszal utaztunk, igaz? Itt látjuk a fényképen.
0: Igen,
1: milyen volt a hangulat
0: az autóbuszon? Ez a fiatalokat.
2: Hát a hangulat az nagyon jó volt, mert együtt voltunk az egészen, és nagyon érdekes volt, mert ugyan itt is énekeltünk, és a fiatalok szerették, és nagyon jól hangzott, nagyon fiatalos énekeket énekeltünk, és jobban is eltelt az az idő, amíg feljutottunk. Utána pedig következett a túrázás, itt van a táborozóinkról egy kép, mielőtt elindultunk volna a csúcsra. Ami érdekes, hogy mindenki feljött. Körülbelül egy olyan órás volt a túra, vagy másfél...
0: Körülbelül másfél órás.
2: Másfél órás túra volt, elég meredek volt a túra, de bevállalták a fiatalok, és mindenki feljött, és nagy volt az öröm, mikor mindenki felért. Itt vannak néhány kép. És fiatalok hoztak drónt is, és arról is készítettek képet, hát csodálatos volt a kilátása fentről. Ugye, tehát a fogarasi havasokban voltunk, és a transzfogarasra mentünk fel akkor túrázni. És ez mikor már leértünk, akkor néhány fiatal készített csoportképet, vagy a csoportjuk, akik leértek, azok készítettek egy képet. Ez volt a szerdai napról. Akkor aztán következett a csütörtöki nap. Itt hagyom Szilárdot, hogy mesélj el, hogy Dávid milyen, milyen próbát készített a fiataloknak.
0: A fiatalok kaptak egy-egy térképet, és a térképen be voltak jelölve bizonyos pontok, és minden egyes pontnál találtak egy táblát, a táblán volt egy eszköz, amivel megcsiptették a lapot annál a számnál, amit megtaláltak, és akkor ez egy külön jelet nyomott a lapra, és így a végén le lehetett ellenőrizni, hogy tényleg minden egyes csapat minden egyes pontot, amit véghez kellett vigyen, megcsinálta. Az érdekes az volt, hogy erre a programszámra körülbelül 2 órát hagytunk, hogy majd a fiatalok nyugodtan elballagnak és megnézik, és meglepő az volt, hogy ők nagy lelkesedéssel, nagy erőbedobással nem végig sétálták a trasszét, hanem végig szaladták, és voltak csapatok, akik mindössze néhány perc alatt teljesítették az egész kihívást. Úgyhogy Dávid, aki készítette ezt a feladatot, ezt a kihívást, még ő is meglepődött, hogy azért még a mai fiatalok között is vannak olyan személyek, akik fizikailag oda tudják tenni magukat, és tényleg nagyszerű eredményeket értek el.
1: Itt már más tevékenységet láthatunk, talán.
0: Igen, a csütörtök esti tevékenység érdekessége az volt, hogy körülbelül szürkületkor, néhány perccel naplement előtt, a fiatalok azt a feladatot kapták, hogy ma éjszaka kint alszunk, minden csapat kapott egy ponyvát, amely alá behúzódhatott, fát kellett gyűjtsön magának, hogy egy tüzet tápláljon egész reggelig, és egy kevés kötővel, meg egy baltával ezt az egészet fel kellett építsék úgy, hogy a szél, meg a hideg ne legyen egy gond az éjszaka folyamán. Ugye nagyon szeles volt esténként az a táborhelyiség, ezért komoly építményeket kellett előállítsanak ahhoz, hogy reggelig kitartson, ugyanakkor a tűz mellett megmelegedhessenek, és a reggeli harmat pedig ne az ők ruhájukon, hálózsákjaikon landoljon, hanem a ponyván, és ők szárazon megosszák az éjszakát.
1: De sikerült, én úgy emlékszem.
0: Sikerült.
2: Igen.
0: Sikerült, és hosszú beszélgetések folytak le egész éjszaka folyamán. Hajnali 4 óra körül csendesedett el a csapat. Addig mindenhol lehetett hallani beszélgetéseket a tűz körül.
1: Itt egy néhány fényképet, ha még visszaviszed, Attila, kérlek, a közös játékokról, ami készült.
0: Ez egy pénteki tevékenység volt, a péntek délutáni tevékenység. Ízes játékokat játszottak a fiatalok.
2: Igen. És akkor itt szép lassan már közeledik a péntek este, ami ugye egészen más, mint az addigi alkalmak.
0: Avatás is volt. Voltak fiatalok és vezetők, akik kompányonál lettek avatva. Megkapták a kompányonnyal kendőt, ahogy a képeken is láthatjuk. És emlékezetes volt a péntek esti.
1: Ez már szombat délelőtt? A szombat délelőtti program lenne, igaz?
0: Hát a tábor csúcspontja, mondhatjuk azt, hogy a szombat délelőtti alkalom volt, amikor keresztségi Isten tiszteletünk volt. És nagyon-nagyon öröm, hogy ifjúsági táborban ifjak adják át életüket, és tényleg keresztség is lehet. Volt egy nagyon szép patak kialakítva.
1: Ferenc Zorgál József lelki pásztor volt az, aki az alámerítést elvégezte.
0: Pontosan. Az ifjak készültek szolgálattal, hogy amit már említettem, lett egy tábori kórus, és együtt énekeltünk.
1: Ugyanakkor, ha visszaviszed, Kardos Antal lelki pásztor is egy alámerítést elvégzett, 2 keresztség volt. Mit látunk itt ezeken a képeken?
2: Hát a szombat délutáni program, amikor a csoportok készültek programokkal, minden csoport készült szombat délutánai programmal, és azt bemutatta a többieknek. Lényege az volt, hogy legyen tanulsága annak, amit bemutatnak, legyen egy üzenete a fiatalok részére, és ezt nagyon kreatívan és nagyon ügyesen megoldották a fiatalok. Hát a képek nagyrészt ennyi, a képek. Ami nagyon érdekes volt az idén, ami tetszett a fiatalok részéről, jött egy ötlet, hogy minden nap készítettek egy kis híradót, és minden nap beszámoltak arról, ami a táborban történt. És ezt láttuk, hogy nagyon sokan követik, és a szülők is mennyire lájkolták ezeket a híradókat, és figyelték, és már várták, hogyha véletlenül nem sikerült időbe kiposztolni, akkor már üzengettek, hogy mi a helyzet, ma mi történt, hol van a híradó. És ha lehetséges, akkor egy ilyen híradót is bemutatnánk.
3: Üdvözlöm kedves nézőinket szombati kiadásunkban! Ez nem csak a szombati nap miatt volt különleges, hanem azért is, mert két ember úgy döntött, Jézusnak adja át az életét. Ezért itt a táborban, a szeminárium helyett keresztségi alkalomnak lehettünk tanulni.

0: gyönyörködünk a keresztben, Jézus Krisztus szeretetében, hogy van valaki, aki szeret bennünket.
1: Kedves Dávid, a te hited vallomás alapján megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: A délután folyamán megismerhettük, milyen volt a hét a táborozók szemszögéből. Ők kis csoportokban mutattak be egy-egy napot külön, énekek és előadások formájában.
3: Öten kívül menegetettük, énekeltük, hát énekelni kell, hát nem látkozzunk, anyagok ugyanahoda énekelni kell, de hogyha videónk kedvéért is, de énekelni kell.
2: Köszönjük kedves nézőink figyelmét és azt, hogy végigkísérték táborunk híradóját.

0: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyekkel bemutattátok, bemutattuk a tábornak az eseményeit. Egy kérdés marad hátra. Lesz a tábori találkozó mikor és hol?
1: A tábori találkozó októberben lesz, október utolsó szombatján, és az esemény nyárát szeredában lesz megtartva, tehát pontosabban október 31-én nyárát szeredában 10 órától lesz.
0: 10 órától. Köszönöm, hogy együtt dolgoztunk, és köszönöm, hogy találkozunk akkor is majd. Isten áldjon benneteket és munkátokat. Amen.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Mai adásunkban a Dél-Erdei Egyházterület ifjúsági kompanyon tábor bemutatóját hallgathatták meg, tekinthették meg. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm, hogy értékelik ezeket a személyeket, akik a fiatalokért dolgoznak. Kérem, támogassák őket, hiszen a jövő a fiatalokban van, őket nevelnünk kell, felelősséget kell vállalnunk értük. Isten áldja meg a szülőket, a tanítókat, az ő népét és az ifjúsági tevékenységeket. A viszontlátásra!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Lépések az igazság útján című adásunkban. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Az Egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunk újabb adásánál tartunk. Mai beszélgetésünk címe az új élet kapuja. Ezúttal is az Önök nevében is, kedves hallgatóink, köszöntjük a mi kedves stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándort, Isten hozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel, odaadással és örömmel köszöntöm a kedves rádió hallgatót.
1: Ahogy minden alkalommal, most is igei keretek közé helyezzük el a beszélgetést. Mai beszélgetésünk bevezető igéi közül az első, Máté Evangélium a 28. fejezetének a 18-tól a 20-ig terjedő verseiben található. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A másik ige, amire helyezzük beszélgetésünket, és egyben ez a kiinduló pontja is, a János Evangélium a 3. fejezetének 5. versében található egy részlet az Úr Jézus emlékezetes beszélgetéséből, az ő éjszakai látogatójával, Nikodémussal. Felele Jézus, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. János 3.5. Beszélgetésünk záró igéje pedig a Cselekedetek könyve 8. fejezet 36. versétől a 38-ig terjed. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filipp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia, és megállítá a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Filipp és a komornyik, és megkereszteli őt. A sorozatos Biblia tanulmányaink alkalmával megismerkedhettünk megváltó Krisztusunk életével, tanításaival, csodatételeivel, melyek megcáfolhatatlanul bizonyították üdvözítőnk isteni mi voltát. Most, búcsúzása alkalmával milyen üdvjelentőségű megbízatást tartalmazott az ő búcsúbeszéde?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Mai elmélkedésünket, íge tanulmányunkat hadd kezdjük egy mindennapos életből vett példával. Ha egy személy, aki végleg elhagyja otthonát, barátait vagy munkahelyét, ennek a személynek ez alkalommal elmondott búcsúszavai nagy jelentőségűek. Nagyon sokáig fognak élni az őt körülvevő testvérei, barátai, munkatársai körében. Miért mondtuk ezt a hasonlatot? Azért, mert Jézus Krisztus búcsúszavai, melyeket szeretett munkatársainak, tanítványainak mondott, igen sokat mondóak és örök érvényűek. Nem felejtik el sem az egykori tanítványok, sem pedig 2000 év távlatában vele együtt

mondván. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ezzel zárul a négy evangélium közül az első, a Máté evangéliuma. Ez volt az utolsó megbízás, amit tanítványainak adott Jézus. Menjetek, prédikáljatok, tanítsatok, kereszteljetek. Igen, drága barátaim, a keresztség, mint az új életnek kapuja, nagyon fontos intézmény a keresztény gyülekezetben. Az Új Testamentum, jelezve azt, hogy mennyire fontos fogalom ez, a keresztség, nem kevesebb, mint 80-szor említi ezt az aktust, a keresztséget az Új Testamentumi könyvekben. Meghívlak, vizsgáljuk meg néhány olyan körülményt, amelyek között Krisztus maga hangsúlyozta a keresztség fontosságát. Itt van például a bevezetőben már említett Nikodémus, a gazdag zsidó vezető, aki egy este Jézushoz ment, hogy teológiai vitát folytasson vele. Ma is vannak ilyen emberek, akik csak a vita kedvéért keresnek meg valakit vagy valakiket. A szívük mélyén vágynak mélységes tapasztalatot szerezni. Ilyenek is vannak. Szükségük van arra az örömre és békére, amelyet csak Jézus Krisztustól kaphatnak. Szeretnének biztosak lenni abban, hogy bűneikre bocsánatot kaptak, néha azonban azért tesznek fel kérdéseket a Bibliáról, hogy álcázzák saját nagy szükségletüket. Kedveseim, Nikodémus is ilyen ember volt. De Krisztus, ahogy kitűnik a szövegből is, egyáltalán nem reagált dicsérő szavaira, és nem akart vele vallási vitába bocsátkozni. Ő arra összpontosított, amire Nikodémusnak szüksége volt. A szeretet hangján kijelentette. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Nagyon világosak ezek a szavak. Minden vitán felüliek. Nem lehet kitérni előlük. Sokan úgy érzik, hogy nem sokat számít, hogy valaki megkeresztelkedik vagy nem. De Jézus szavai világosak. Ha valaki nem születik víztől, ha nem keresztelkedik meg, és lélektől, azaz nem tapasztalta a Szentlélek megújító erejét, nem mehet be az Isten országába. Márk evangélista így jegyzi fel Jézus szavait, evangéliumának 16. fejezete 16. versében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Jézus így nevezi meg azt a két követelményt, amely szükséges az üdvösséghez. Első követelmény.

0: a belső hit, amely engedelmességre, Jézus kívánalmainak elfogadására késztet. És ez több, mint puszta hitvallás. Ez igent mondás Isten minden parancsolatára. A második a keresztség. A belső hit külső megmutatása, demonstrálása. A keresztség a látható, nyilvános bizonyságtevés arról, hogy belül új élet kezdődött. De mondhatná valaki, és a latóra kereszten? A lator nem keresztelkedett meg. És Jézus helyet ígért neki a mennyben. Érvelhetne valaki. Igen, ez igaz. De milyen volna az az Isten, akit mi szolgálunk, ha kizárná a mennyből azokat, akik fizikailag képtelenek megkeresztelkedni? Ha a lator meg tudott volna keresztelkedni, minden bizonnyal meg is tette volna. Johann Hermannra gondolok most, aki 17 éves korában lebénult, a nyakától kezdve lefelé, és 20 éven át vas tüdőhöz volt kötve. Majd hallgatott egy sorozatot a proféciáról. Trentonban, Georgia államban. És megfogadta, hogy megkeresztelkedik. De lehetetlen volt ezt a kívánságát teljesíteni. Ez volt a vágya, szívének kívánsága. De mivel fizikailag képtelen volt megkeresztelkedni, Jézus minden bizonnyal megvalósítottnak tekinti ezt a vágyát Johannak. Nem szabad lekicsinyleni a keresztség fontosságát, kedves barátaim. Krisztus kérésére válaszként ezzel a jellel mutassuk meg, hogy teljesen az övé vagyunk. Sokan nem értik ezt az egyszerű és nagy jelentőségű szertartását, amelyet Jézus adott egyházának. Sok kérdést tesznek fel. Mi a keresztség? És mikor kell egy embernek megkeresztelkednie? Hogyan kell az embernek megkeresztelkednie? Bizonyára nincs ma este rádiókészüléke előtt ülő embernek ilyen kizárólagos ismerete, ami ő benne fogalmazódott meg, és amely nem egyezik meg Isten kijelentésével. A Szentírás szerinti csecsemőkeresztség, ez Isten előtt a bibliai tanítás értelmében érvénytelen. Mi a keresztség jelentősége? És miért adta Krisztus ezt nekünk? Vajon Isten csak egy keresztségi formát ismer el, vagy bármelyik formát elfogadja?
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, utána a beszélgetésünk folytatódik, kérjük, hogy maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgetünk, mai beszélgetésünk címe az új élet kapuja. Az emberek, az egyháziak, a nagyszámú keresztény közösségek az idők folyamán egy egész skála keresztségi formát alakítottak ki maguknak, és a maguk választotta formát tanították, gyakorolták. Ezek közül melyik formára helyezi Isten az ő jóváhagyó áldását?
1: Hát válaszként kezdjük az imént megfogalmazott kérdéssel. Mi a keresztség? És aztán majd a második kérdésre próbálunk válaszolni, hogy vajon Isten csak egy keresztségi formát ismer el? Válaszoljunk először az első kérdésre. Ezzel leegyszerűsödik egész kutatásunk. Az Efézusi Levél 4. fejezete 3. versében Pál apostol azt mondja, hogy igyekeznünk kell az egységre, a keresztény hitben, és a 4. és 5. versben hozzáteszi. Egy a test, és egy a lélek. Miképpen elhivatástoknak egy reménységében hívattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Pál apostol szerint csak egyféle keresztség van. Amilyen biztos az, hogy egy hit, azaz egy bibliai vallás van, amely Isten igéjének összes igazságát tanítja, épp úgy egy Úr van, a Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért. És csak egy igaz keresztségi forma létezik. A Biblia és az ősegyház történelmének tanulmányozása segítséget nyújt e forma megtalálásában. Mint keresztények szeretnénk Jézus nyomába lépni, ugyebár? Keressük meg, hogyan keresztelkedett meg ő, ha az ő nyomába akarunk lépni. Mindenben Jézus a mi példaképünk. Ó, de ő nem azért keresztelkedett meg, mintha vétkezett volna. Neki nem kellett megtisztulnia a bűntől. Ő azért keresztelkedett meg, kedveseim, hogy példát mutasson, miként kell nékünk megkeresztelkedni. Éppen úgy, mint a János evangélium a 13. fejezetében leírt, a ma bizonyos nagy csütörtök esti Isten tisztelet. Amikor ő, a Mester, Isten fia, maga Isten lehajolt, vizet öntött egy edénybe, és megmosta tanítványainak lábát. És azt mondta, ti Úrnak neveztek engem, és Mesternek, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha azért én, az Úr, a Mester, megmostam néktek a ti lábaitokat, néktek is időnként meg kell mosnatok egymásnak lábait, mert ez a megalázkodásnak a szimbóluma, a testvéri szeretetnek és megbocsátásnak külső jegye. Márk evangéliuma részletekkel szolgál Krisztus keresztségéről. Azt mondja itt az első fejezet 9-től 11-ig terjedő versekben. És lőn azokban a napokban eljöve Jézus, a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből, látta az egeket megnyilatkozni, és a lelket, mint egy galambot őre elszállani. És szózatlőn az égből, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. János evangélium a 3. fejezete 23. verse elmondja, hogy mi volt az oka annak, hogy keresztelő János a Jordánban keresztelt. Ezt olvassuk. Mert ott sok volt a víz. Jézus megkeresztelkedett János által a Jordán folyóban. Jézust nem hintették meg vízzel. Nem öntöttek vizet a fejére. Egy nagyon közkedvelt vallásos filmben láttam, hogy keresztelő János a Jordán partján térdel, és egy kagylóval vizet merítve Krisztus fejére önti azt. Hát bármennyire is kedves a kép, de semmiképpen sincs összhangban azzal, amit a Biblia mond Krisztus keresztségéről. Jézus bement a Jordánba, és János megkeresztelte a folyóban. És a Biblia kijelenti, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt, beleértve a keresztséget is, beleértve félreérthetetlenül az öntudatos, felnőtt korban való keresztséget. Ha Jézus követői vagyunk, ha az ő lábnyomába akarunk lépni, akkor az ő léptei olyan keresztséghez vezetnek, amilyennek ő is megkeresztelkedett. A görög baptizó keresztelni szó arra utal, hogy egy tárgyat, egy ruhadarabot, egy testet teljesen vízbe vagy festékbe merítettek, illetve mártottak, vagy egy edényt a víz alá merítettek, hogy megteljen vízzel. A szó egyet jelentése ez, alámeríteni, aláhelyezni, bemeríteni, bemártani, vagy elsüllyeszteni. Ez a baptizó szónak a jelentése. Emlékszünk még az apostolok cselekedetei 8. fejezetében említett Filip és az abesszin komornyik élményére. Filip csodálatosan jutott el ehhez az emberhez. A lélek vezette oda. Aki tanulmányozta a Bibliát, nem volt egyáltalán keresztény, és nem volt zsidó, de kereste a világosságot és az igazságot. Ebben a rádióadásban, sorozatos prédikációban láthattuk mi is Isten csodálatos vezetését. Az angyalok Isten különleges követei, akik az igazság keresőit kapcsolatba hozzák az igazság üzenetével. Hiszem, hogy kedves hallgatóim közül sokan mennyei irányításra ültek ma este rádiókészülékeik elé. Filipet angyal vezette az abesszin komornyikhoz. A komornyik megkérdezte, miután hallotta az evangéliumot, hogy migától, hogy megkeresztelkedjen. Lapozzunk az apostolok cselekedetei 8.36-tól 38. verseihez. Megkérem szerkesztő barátomat, hogy legyen szíves ezt az írás helyet felolvasni. Apostolok cselekedete 8.36-tól 38-ig.
0: Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállítta a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Filip és a komornyik, és megkereszteli őt. Cselekedetek 8.36-tól 38-ig.
1: Köszönöm szépen! A bibliai keresztség megkívánja, hogy mind a keresztelendő, mind a lelkész belépjenek a vízbe. Majd a lelkész a vízbe meríti a keresztelendőt. Azt szimbolizálva, hogy a keresztelendő meghal a régi életének. Meghal, hogy feltámadjon új életre Krisztusban. Róma 6.4-ben Pál ezt mondja. Eltemetetünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, miként Jézus belépett a keresztség hullámsírjába, mi is kövessük példáját. Az eltemetés és a meghintés két különböző dolog. A temetés megszervezője, aki eltemet valakit, nem hint egy marék kis földet a koporsóra. Bár helyenként nagyon is szokás, teljesen fölösleges. Nem. A halottat leeresztik a sírba, és teljesen betemedik. Filip és az abesszin komornyik bementek a vízbe, és Filip bemerítette a komornyikot a hullámsírba. Amikor kiemelkedett a vízből, új életre jött elő. Ez a keresztség bibliai módja, kedveseim. Ez gyakorolta Jézus Krisztus. A történelem tanúsítja, hogy ez volt az ős egyház keresztelési formája.
0: Mindezek fényében most megismerkedhetne a kedves rádióhallgató a keresztség történelmi távlataival?
1: Hogyne. Csak hogy ebből alig egy tablettát tudunk az előadásunk keretében nyújtani. A keresztény egyház történelmének elején Efézus a kereszténység egyik központjává lett. Pál apostol 3 évet töltött ott, és prédikálta a megváltás jó hírét. Idővel egy nagy templomot építettek Efézusban, János apostol tiszteletére. Később Máriát, Jézus anyját hivatalosan ebben a templomban nyilvánították Isten anyjának. Ennek a templomnak a romjait az arra járók ma is megtalálhatják, s hatalmas amfiteátrum maradványaival átellenben felismerhetik a templom romjait. A város egyik látogatóját egy idegen vezető átvezette a halott város romjai. Amikor a vendég éppen távozni készült a Szent János templom helyszínéről, az idegen vezető felkiáltott. De uram, ön nem mehet el addig, amíg meg nem látja a keresztelő medencét. A látogató különös érdeklődést tanúsított a templom keresztelő medencéje iránt. Az építmény külső falait jelző márványoszlopok még mindig állnak, és a csíszolt márványba mélyen belevésett keresztformákat mutatnak. Az elkerített hely közepén a látogató csodálkozással szemlélt egy 120 cm mély és 3 méter 60 cm átmérőjű kőralakú mélyedést, amelybe két oldalon lépcsők vezettek le. Ez egyértelmű kinyilatkoztatás volt a bibliai keresztség fontos témájáról. Világos, hogy ebbe a sajátos keresztelő medencébe több ezer liter víz fért, és az ős keresztények valamikor az alámerítést gyakorolták a keresztségi aktusuk alkalmával. Ezután a nagy pízai katedrálisra gondoljunk Olaszországban. Pizza világhírű város lett, mert van egy magas ég felé meredő harangtornya, amely olyan ferde, mintha el akarna dőlni. A katedrális másik végén egy kerek kupolás épület található. Ez egy keresztelő kápolna, amelyet például a római katolikus barátok építettek a középkorban, és ennek belsejében meglepő felfedezést tehetünk. Egy 90-120 cm mély, körülbelül 6 méter széles keresztelő medencéje van. A katolikus egyház, az egykori katolikus egyház bizonyos esetekben még Krisztus után 1300-ban is gyakorolta a bibliai alámerítést. Calvin, a reformátor így ír erről. A baptizó szó azt jelenti, hogy alámeríteni, és bizonyos, hogy az ősegyház az alámerítést gyakorolta a keresztségben.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána a beszélgetésünk záró része következik. Kérjük, hogy a tanulságokért, konklúziókért maradjanak még egy ideig a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangja rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban állandó stúdió vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgetünk az Új Élet Kapuja címmel. Megtudhatnánk-e végezetül a szentírások tanításaival ellentétes az úgynevezett meghintéses keresztelési gyakorlat lényegét, eredetét? Mi volt az emberi magyarázata a meghintés gyakorlata bevezetésének? És hol történt mindez?
1: Ez is egy olyan kérdés, amelyet teljesen kimeríteni a magyarázatban hosszú előadásokra lenne szükség. De röviden válaszolva kérdésedre, hiszem, érzem, hogy a lényegre rá tudunk mutatni. Megközelítően Krisztus után 1311-ig a Ravennai zsinatig az egyház hivatalosan nem gyakorolta a meghintést, hanem az alámerítést. Krisztus halála után az alámerítéses formát követték a keresztények. Mert a meghintésnek sem akkor, sem most nem volt és nincs bibliai alapja. Ez az egyike azoknak a hagyományoknak, amelyek titokzatosan belopozottak az egyházba. Hadd magyarázzuk meg röviden, hogyan történt ez. A régi időkben az emberek halogatták a keresztséget, pontosan úgy, ahogyan teszik ezt ma is. Amikor valaki haldoklott, a rokonok sok esetben papot hívtak, mivel törődtek a haldokló üdvösségével. És elfogadták Krisztus kijelentéseit, melyek szerint az Isten országába való belépés egyik előfeltétele a keresztség. A súlyos beteg azonban már nem tudott belépni a keresztelőmedencébe. Ezért más módot kellett kigondolni. Megpróbálkoztak azzal, hogy nedves ruhát tettek a beteg homlokára. Végül aztán a meghintés mellett, mint egyszerű, kényelmes megoldás mellett döntött. Ahogy az évek múltak, arra a következtetésre jutottak, hogy ha a meghintés jó a betegnek, miért ne lenne jó az egészségeseknek is. Így a szokás és a kényelem győzött. A keresztény egyház legszebb és legjelentőségteljesebb szolgálatát felcserélték egy olyan módszerrel, amelyet sem Krisztus, sem apostolai, sem a későbbi ősegyház nem alkalmaztak. És végezetül hadd mondjunk el egy kedves történetet, egy primitív indián, észak-amerikai indián törzsfőnök részéről. Nagyon idevág az az eset, ami az észak-amerikai indiánok közötti evangelizálás kezdetén történt. Egy törzsfőnök átadta szívét Jézusnak, és eljött keresztségének és az egyházba való felvételének az ideje. Megtanulta, hogy Jézus miként keresztelkedett meg egy folyóban. És érdeklődéssel figyelte, amint a misszionárus előkészített egy ezüst vizes poharat, miként a misszionárius előkészített egy ezüst vizes poharat. És ekkor így szólt. Ez túl kicsi, nagyon kicsi. Kifogásolta az idős indián főnök. Indiánt nem lehet belemeríteni ebbe a pohárba. És amikor az evangélista megpróbálta igazolni magát, azzal mentette gyakorlatát, hogy a keresztséghez használt víz mennyisége nem fontos dolog. A főnök, a primitív indián törzsfőnök ezzel az okos megjegyzéssel zárta le a beszélgetést. Hát akkor az indián rossz könyvet olvasott. Mert azt olvasta a könyvből, hogy a Biblia csak egy keresztségi formáról beszél, az alámerítésről. Kedves hallgatóink, vajon a mai modern történelmi egyházak ne lennének, ne bírnának ennek a primitív indián törzsfőnöknek műveltségével? Vajon tudjon többet a Bibliáról és Jézus rendelkezéséről egy indián főnök, aki úgy tanult meg olvasni, hogy a misszionárusok a Bibliát tették olvasókönyvnek eléjük? Milyen bölcs választ adott. Hát akkor az indián, mármint én, rossz könyvet olvastam, mert azt olvastam, hogy Isten csak egyetlen keresztségi formát ismer el, és adja rá áldását, ez pedig a baptizó, az alámerítés. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves lelkész úr, köszönjük ezeket a felemelő és bátorító gondolatokat. Reméljük, hogy ezek az ismeretek ezúttal is még világosabbá teszik az igazság útján haladó hallgatóink számára azt a fontos lépést, és annak a lépésnek mikéntjét, amelyet az Úr Jézus Krisztus számunkra meghagyott példája és tanításai által is. Köszönjük a mai adást is.
1: Készséggel, örömmel és belső meggyőződésemmel beszéltem az Új Élet Kapuja címszó alatt az evangéliumi, a krisztusi keresztségről, amelynek folytatása lesz a következő előadásban, amikor is megvizsgáljuk, hogy nem csak úgy keresztelkedünk meg, hogy én rájöttem arra, hogy meg akarok keresztelkedni, hanem van ennek az új kapun való belépésnek bizonyos előfeltétele. Ezért a következő előadásnak a címe lesz Belépési feltételek az új élet kapujánál.
0: Egy szóval ma hallottuk azt, hogy mi ez a lépés, egy hét múlva pedig hallani fogjuk azt, hogy hogyan tehetjük meg, hogy ez a lépés aszerint történjék, ahogyan az ige tanít.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.